Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először hangzik el élőben.

Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt érdeklődők, mindannyian, akik figyelemmel kísérik a munkánkat. Az Országgyűlés 7. rendkívüli ülésének első ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Sóti Anikó Zsuzsanna és dr. Simicskó István jegyzők lesznek segítségemre. Köszöntünk mindenkit a karzaton is. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a kormány az országgyűlésről szóló törvény 35. paragrafus 1-es bekezdése alapján az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a mai és a holnapi napra. Képviselőtársaim az indítványt a honlapon megismerhették. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a Fidesz képviselőcsoportja dr. Bóka János képviselő urat 2026. július 22-től a képviselőcsoport vezetőjének megválasztotta. Megköszönöm Gulyás Gergely frakcióvezető úr eddigi munkáját, és engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében dr. Bóka János frakcióvezető úrnak eredményes munkát és sok sikert kívánjak. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalása jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr, Van miről beszélni címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó, parancsoljon!

0: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim! Amikor néhány év múlva majd visszatekintünk 2026 nyarára, úgy fogunk ráemlékezni, mint arra a nyárra, amikor visszatért a demokratikus politika Magyarországra. Visszatért hazánkba a demokratikus politika, a nyilvános vita, a demokratikus közélet. Arra a nyára, amikor az embereket újra foglalkoztatni kezdte, hogy mi történik a parlamentben, mi történik a közéletben, mit tesz a kormány, mit tesznek a képviselőik, és hogy ettől hogyan változik meg az ő személyes életük. Köszöntjük a frakcióvezető urat, és boldog születésnapot kívánunk, Isten éltesse, frakcióvezető úr! Ennek az élénk érdeklődésnek sok látványos jele van. Ilyen a parlamenti közvetítéseket követő honfitársaink növekvő száma, vagy a közéleti műsorok és elemzések egyre növekvő száma, és ilyen jel az is, az az elementáris igény is, hogy az ország közös ügyeibe részt vegyenek, részt vehessenek az emberek. Köszöntök innen is mindenkit a karzaton, és köszönjük, hogy napról napra követik a parlament munkáját. Látjuk ezt a köztársasági elnök megválasztása kapcsán, de a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében, vagy akár az ügynökakták nyilvánosságra hozatala kapcsán is. Mindez látványos, sokszor zajos, és elfoglalja a hírportálok, a híradók címlapját, főcímeit. Jó, hogy ez így van, mert ezek fontos ügyek, a közös ügyeink. Mi mégis hiszünk abban, hogy legalább olyan fontos az a változás, amiről gyakran megfeledkeznek az újságírók és a véleményvezérek. Az a munka, ami sokszor nem kerül az újságok, a hírportálok címlapjára. Azok a döntéseink, amik nem ilyen izgalmasak, nem ilyen szaftosak, de mégis magyarok milliói számára lehetnek akár sorsfordítóak is. Tisztelt képviselőtársaim! A múlt héten a Tisza kormány döntött arról, hogy szeptember 1-től eltöröljük a vényköteles gyógyszerek áfáját. Áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereinket. Emiatt nem kaptunk tömegesen sajtó megkereséseket, és percről persze tudósítás sem született ebben a témában. Pedig szinte nincs olyan háztartás, amit ne érintene ez a döntés. Magyarországon mintegy 4 millió ember szed sajnos rendszeresen orvos által felírt gyógyszert. Közel minden második gyógyszerszedő honfitársunk nyugdíjas korú, és több százezer emberrel fordult már elő, hogy anyagi okokból nem tudja kiváltani a számára szükséges készítményt. Az áfamentesség minden orvosi rendelvényre kiállított gyógyszert vásárló emberre vonatkozik. Nem érinti és nem csökkenti a meglévő társadalombiztosítási támogatásokat, a közgyógyellátást vagy más gyógyszer támogatási jogosultságokat. Igen, mondhatják azt, hogy egyetlen doboz gyógyszernél esetenként csak néhány száz forintról beszélünk, de annak, aki több készítményt szed, vagy drága, támogatásban nem részesülő gyógyszerre van szüksége, az éves megtakarítás szeptember 1-től több ezer, de akár több tízezer forint is lehet. Lehet, kedves képviselőtársaim, hogy mindez kevésbé látványos, mint egy személyi vita. Lehet, hogy ez kevésbé eladható, mint valakinek a hálószobájában matatni, és lehet, hogy összetette feladat, mint politikusi testrészekről videós, iradó beszámolót készíteni. De annak az idős embernek, aki többféle gyógyszert vált ki minden hónapban, ez is politika. Sőt, neki ez maga a politika. Annak a krónikus betegnek, aki eddig halogatta valamelyik gyógyszere kiváltását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele is fontos döntés. Sőt, valószínűleg az egyik legfontosabb döntés. Annak a családnak, amely minden forint helyét előre megtervezi, ez is része a rendszerváltásnak, amelyre április 12-én szavazott. Tisztelt honfitársaim! Bevezettük továbbá a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családok számára. 400 000 magyar gyermek számára. Ez pontosan 400 000-rel több magyar gyermek, mint ahánynak a Fidesz kormány segített. Látom, hogy folyik egy vita arról, hallottam és láttam, hogy folyik egy vita arról, hogy pontosan céloz-e ez a támogatás. Előfordulhat esetleg, hogy olyan család is részesül belőle, amely egyszülős vagy sajátos nevelésigényű gyermeket nevel, miközben a jövedelmi helyzete alapján nem tartozik a legrászorultabbak közé. A válaszom egyszerű. Igen, előfordulhat. És ezt is vállaljuk. Minden támogatási rendszerben választani kell ugyanis a tökéletes célzás, a gyorsaság, az egyszerű igénylés lehetősége és a méltányosság között. Mi olyan rendszert hoztunk létre, amely világos szabályok alapján gyorsan és kiszámíthatóan segíti azokat a családokat, amelyeket az iskolakezdés különösen nehezen érint. De érdemes ezt a vitát talán a valóság talaján lefolytatni. A vonatkozó kutatások egyértelműen megmutatják, hogy ma a gyermeket egyedül nevelő háztartások viselik a legnagyobb, arányaiban a legnagyobb oktatási terhet. Fogyasztásuk majd 3%-át fordítják oktatási eszközökre, oktatásra, miközben a két felnőttből és egy gyermekből álló háztartásoknál ez az arány 1,2%. A különbség tehát több, mint kétszeres. És ha 2026 nyarán arról vitatkozhatunk, hogy az új, a Tisza kormány által előterjesztett, az országgyűlés által megszavazott iskolakezdési támogatás tökéletesen, vagy jól, vagy közepesen jól céloz, az szerintem igenis hatalmas dolog. Bárcsak a Fidesz kormányzásának 16 éve alatt is erről vagy ilyenekről lehetett volna vitatkozni. Akkor ilyen vita azért nem volt, mert ilyen támogatás nem létezett. Családok százezrei minden szeptemberben egyedül maradtak az iskola kezdés terheivel, miközben az Orbán kormány pontosan tudta, de legalábbis sejtette, hogy mekkora kiadást jelent néhány nap alatt megvenni a tanszereket, a ruhákat és az iskolához szükséges eszközöket. Az iskola kezdés minden magyar családnak pénzbe kerül, de nem minden családnak jelent ugyanakkora áldozatot. A legrászorultabbak költségvetéséből arányaiban több mint kétszer annyit visznek el az oktatási kiadások, mint a tehetősebbektől. Ami egy tehetős háztartásnak könnyen kifizethető tételnek tűnik, az egy rászoruló családnál az élelmiszerrel, a rezsivel és a gyógyszerek megvásárlásával versenyez. Azoknak pedig, akik úgy érzik, hogy nem jogosultak erre a támogatásra, lehet, hogy itt is vannak a tisztelt házban páran, rengeteg eszköz áll a rendelkezésükre. Akár fel is ajánlhatják ezt a támogatást egy rászoruló családnak, egy iskolai alapítványnak, gyermekeket segítő civil szervezeteknek, vagy a saját településeik közösségének. Köszönjük mindenkinek, aki így tesz. Tisztelt ház! Dönteni fogunk a tűzifa áfájának csökkentéséről is, a 27-ről 5%-ra történő csökkentéséről. Az Orbán kormány éveken át, egy évtizeden át tulajdonképpen úgy beszélt a rezsicsökkentésről, mintha minden magyar családot megvédett volna. A fával fűtő emberek, honfitársaink nagyon jól tudták, hogy ebből egy szó sem igaz. Ők a rezsicsökkentésből a kezdetektől fogva kimaradtak, pedig több mint másfél millió ember, másfél millió honfitársunk él olyan háztartásban, amelyet részben vagy teljesen tüzelővel, tűzifával fűt. Jellemzően éppen az alacsonyabb jövedelmű, a rosszabb házakban, a kevesebb szigeteléssel rendelkező házakban élő családok vannak ilyen helyzetben. Mi ezeket a családokat is bevonjuk a valódi rezsicsökkentésbe. A vállalásainknak megfelelően rövidesen a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra csökkentjük. Gyógyszerárak, iskolakezdés, tűzifa. A döntéseink látszólag három igen eltérő területet érintenek, de egyáltalán nem így jelennek meg az emberek életében. Egy magyar család kasszájában éppen ezek a kiadások versenyeznek sokszor egymással. Egy rászoruló család számára éppen a legnehezebb döntéseket jelentik. A gyógyszert váltsák ki, tűzifát vásároljanak, vagy éppen az új iskolatáskát vegyék meg, vagy a szívgyógyszert. Egy tisztességes országban senkit nem szabadna ilyen választások elé kényszeríteni. Kedves képviselőtársaim, az alig 70 napos Tisza kormány számtalan egyéb döntését tudnám ilyen részletességgel felsorolni. Létrehozzuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Hazahozzuk a Magyarországnak járó uniós forrásokat, akár tetszik a Fidesznek, KDNP-nek, akár nem. Megszüntettük a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Helyreállítottuk a közmédia függetlenségét. Megszüntettük az állami gyűlölet propagandát és a közpénzből fizetett vizuális környezetszennyezést. Megkezdtük az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Elindítottuk az Orbán rendszer visszaéléseinek átvilágítását, szigorítottuk a vagyonnyilatkozatok rendszerét, csökkentettük a politikusok és az állami cégvezetők fizetését és juttatásait. 8 évben korlátoztuk a miniszterelnöki, 12 évben az országgyűlési képviselői mandátumot. Megkezdtük a bírói függetlenség helyreállítását, növeltük az oktatási intézmények autonómiáját, felülvizsgáljuk a klik rendszerét, elindítottuk a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését, elrendeltük a kórházi klímaberendezések soron kívüli felújítását, megkezdtük az elmúlt évtizedek legnagyobb vasútfejlesztési programját, stabilizáltuk a forint árfolyamát és a gazdaságot, megvédtük a kárpátaljai magyar közösség jogait, új alapokra helyeztük a visegrádi együttműködést, helyreállítjuk Magyarország szövetségeseinek bizalmát, és a sor még hosszan folytatható lenne, a kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, egy működő és emberséges Magyarország megteremtésén. Mégis tudatosan ezt a három döntést választottam a mai felszólalásomban, hogy láthatóvá váljon, mi vezérel minket. A magyar emberek mindennapi biztonsága, megélhetése és méltósága. Egy valóban működő és valóban emberséges Magyarország megteremtése. Annak a mélységes, mély igazságtalanságnak a megszüntetése, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amit elvettek magyar emberek millióitól. Tisztelt ház! Azt gondolnánk, hogy ezek olyan evidens, a nemzeti minimumot képező célok, amelyekben elképzelhetetlen lenne vita. Hiszen ki ne akarná azt, hogy minden magyar család jobban éljen, boldoguljon, hogy meg tudja venni a tűzifát, a szükséges gyógyszereket, vagy az iskola táskát a gyereknek. Ki ne akarná, melyik honfitársunk, hogy ne erősödjön a magyar gazdaság? Ki akarná, hogy elszálljanak az árak? Megmondom, hogy ki. Orbán Viktor. A bukott miniszterelnök a hétvégén ismét megtartotta az egyre nagyobb bohózatba és közben egyre nagyobb unalomba fulladó éves világ megfejtését a gyönyörű Tusnádföldön. Ezen a jobb sorsra érdemes helyen, amely évtizedeken át a magyar jobboldal és az erdélyi magyar közösség találkozó helye, a vita, néha a közös gondolkodás és a nemzeti összetartozás fontos fóruma volt. Az egyre fogyatkozó közönségnek értékteremtés és gyümölcsöző gondolatok helyett azt kellett végighallgatnia, ahogy Orbán Viktor egyre zavarosabb politikai delíriumban magyarázza saját vereségét. És Magyarország gazdasági kudarcában keresi személyes visszatérésének a lehetőségét. Önök szerint rendben van, hogy egy magyar politikus, jelen esetben Orbán Viktor annak drukkol, hogy Magyarországon elszabaduljon az infláció, úgy, mint évekig az ő balul sikerült kormányzása alatt? Válaszoljanak! Önök szerint, kedves fideszesek, ez rendben van? Önök szerint rendben van, hogy Orbán Viktor abban reménykedik, hogy munkahelyek szűnnek meg, hogy magyar vállalkozások mennek majd tönkre? Milyen vezető az, aki saját hatalmi visszatérésének előfeltételét a magyar családok esetleges szenvedésében vagy az országa lejtmenetében látja? És milyen politikai közösség az, amely eltűr egy ilyen egyébként már megbukott vezetőt? A bukott miniszterelnök hétvégi szereplése feketén-fehéren megmutatta, hogy a Fidesz, mint párt, menthetetlen. Ott ül az önök politikai közössége, és megtapsolja az Orbán által remélt gazdasági apokalipszist. Ott ül az önök politikai közössége, és megtapsolják önök, hogy Tisza kormányról és Poloska járásról beszél a volt miniszterelnök. Ott ül az önök politikai közössége, és büszkén megtapsolja, hogy a hitleri Németországhoz hasonlítsa Orbán Viktor a felesküdött magyar kormányt. Azt tudom önöknek mondani, hogy amit a gyáva főnökük és önök tettek, az szégyen. Szégyen, szégyen. Tudják, lehet itt poénkodni, kacarászni, megünnepelni, hogy már van olyan közvéleménykutatás, ahol a Fidesz a 19%-ot és súrolja alulról, de közben senki nem teszi fel önöknél a kérdést, hogyha ilyen okos, ilyen felkészült, megfontolt, jó vezető Orbán Viktor, a Kárpátok géniusza, akkor vajon miért van az, hogy 30 éve nem állt ilyen rosszul a Fidesz? Hogy 30 év után először kevesebb, mint 20%-nyian szavaznának önökre. Hogy a magyar emberek 4/5 egyértelműen elutasítja az önök politikáját. Vajon miért dönt történelmi rekordokat a ránk hagyott költségvetési hiány? Ha ilyen fantasztikus vezető volt Orbán Viktor, akkor hogy lehet, hogy 16 év után ilyen állapotban hagyták a kórházakat, a gyermekotthonokat, az idős otthonokat? Miért halnak meg előbb a magyar emberek 5 évvel legalább, mint az európai társaik? A Fidesz politikusai, önök is megdolgoztak politikai sorsukért, sajnálatot egyáltalán nem érdemelnek. Sodródó áldozatnak, túsznak, a züllés passzív, mit sem tudó elszenvedőinek egyikük sem nevezheti magát. Kedves fideszesek, kedves KDNP-s képviselők, be lehet végre fejezni a nem voltam ott, nem tudtam róla turnét. Már senki nem hisz önöknek. Önök újra és újra, évről évre, döntésről döntésre, akár az új ciklusban is, tapsról tapsra, tudatosan választották és választják azt az erkölcsi mélypontot, ahol a párthűség fontosabb a hazánál, a vezér védelme fontosabb a valóságnál, a hatalom visszaszerzése pedig fontosabb a magyar családok biztonságánál. De az önök választói, tisztelt fideszesek, fideszes képviselők, egyszerűen nem ezt érdemlik, és különösen nem érdemlik meg az önök aljas hazugságait. Azt szeretném mondani, üzenni a Fidesz megmaradt szavazóinak, hogy az önök vezetője, a bukott miniszterelnök nem mond önöknek igazat. Megvezeti, megpróbálja újra megvezetni önöket. Nem igaz, hogy tévelygő, a világot nem értő fiatalok miatt bukott meg a Fidesz, ahogy azt Orbán Viktor állította. Nem igaz, hogy csak őket kellene észhez térítenie a Fidesznek, mert akkor visszatérhet az Orbán rendszer. Ez nem igaz. Önök is tudják, ne vezessék félre az egyre fogyatkozó szavazóikat. Nincsen ma olyan korosztály, olyan településtípus, olyan végzettség, olyan társadalmi csoport, olyan régió, amelyben a Fidesz vezetne, vagy csak akár megközelíteni a Tisza pártot. Nincs, egyetlen egy ilyen sincs az országban. Önök nagy dírrel, durral beszéltek még az országgyűlési választások előtt az önkormányzati választásokról, aztán most meg már el sem mernek indulni ezeken, így aztán esélyük sincs megméretni magukat. De ettől függetlenül szeretném elmondani, hogy a Fidesz szavazói természetesen senkinek nem lesznek kevesebbek. A mi szemünkben és másokéban sem, mert napról napra egyre kevesebben vannak, egyáltalán nem. A Fidesz szavazói ugyanúgy a magyar nemzet részei, ugyanúgy, mint bárki más, és a Tisza kormány az ő biztonságukért, az ő megélhetésükért, az ő gyerekeik jövőjéért és az ő időseik méltóságáért is dolgozik minden nap. Tisztelt! Tisztelt Fidesz szavazók! Önöknek nem egyszerűen hazudik a Fidesz, de önöket és mindannyiunkat közösen rabolt ki a Fidesz. El is mondok egy pár dolgot. A miniszterelnökségen eddig összesen 106 milliárd forintos feltételezett károkozás miatt tettünk feljelentést, de nincsen olyan nap, hogy ne kerülnének elénk újabb, értelmetlen vagy éppen leplezetlen lopást szolgáló szerződések. 30 milliárd forint közpénzt égettek el önök felesleges média figyelésre. 26 milliárd forintot adtak a haveri század végnek. 40 milliárd forintot költöttek közpénzt úgynevezett adattörlő kódokra. 34 milliárdot adtak egy olyan egyházi közösségnek, amelynek talán 2000 követője van, zavaros teljesítés igazolásokkal, költségbeslésekkel. 1,5 milliárd forint közpénzt adtak olyan szervezeteknek, amelyek mindegyikében felbukkan egy-egy fideszes képviselő vagy képviselőjelölt. Ezekben az ügyekben mind megtettük a feljelentéseket. De a tudományos és technológiai minisztérium se járt jobban. Ott több mint 100 milliárdos szerződéseket találtak a Kréta, a Neptun és a Poseidon legendásan modern és ügyfélbarát informatikai rendszereire, jó részt ugyanazzal a cégcsoporttal, gyakran a valódi verseny teljes kizárásával. Ezekben az ügyekben is megtettük a feljelentést. A gazdasági és energetikai minisztériumban is kerülnek elő a hasonló szerződések még nagyobb volumenben. Vegyük csak az Exim Bankot, ami Orbán Viktor oligarcháinak magánbankjaként funkcionál tulajdonképpen a mi közpénzünkből. Egy később Tiborcz István, tudják ki az remélem, később Tiborcz István érdekeltségbe került luxus szálloda fejlesztésére 59 milliárd forint hitelt hagytak jóvá úgy, hogy a 145 oldalas előterjesztés elkészült, és a döntés között mindössze egy vagy két nap telt el. Itt is megtettük a feljelentést. Szil László afrikai beruházásához, tudják, Kongó Zaire 101 milliárd forintos állami garanciát vállalt az Orbán kormány, miközben az érintett országok maguk is a bank által a legmagasabb kockázatba sorolt országok voltak. Itt is megtettük a feljelentést. De talán nem emlékeznek rá, kedves fideszesek, az egyiptomi vasúti üzlet, tudják, 576 milliárd forint hitelt adtak Orbán Viktorék. Igaz, több mint 200 vagon még hiányzik, a vállalkozások fizetésképtelenné váltak, de az önök haverjai, A tulajdonosok még azért kivettek 10 milliárd forint osztalékot a csőd előtt. Itt is megtettük a feljelentést. És itt van Észak-Macedónia. 360 milliárd forint kedvezményes hitelt folyosítottak Orbán Viktor kormányzása alatt, jóval kedvező feltételekkel Észak-Macedóniának, mint amilyen kamatokkal a magyar vállalkozások, a magyar családok kaphatnak hiteleket. Orbánék Észak-Macedónia kamat támogatására mintegy 90 milliárd forint közpénzt szántak kamat kiegyenlítésre, ha tudják, hogy mi az. Ebben is megtettük a feljelentést. A nemzeti kulturális alapból 17 milliárd forint tűnt el. Jutott pénz a fideszes szervezeteknek, a Fidesznek kampányoló celebeknek, trash celebeknek, evőversenyre, de önök még adtak közpénzt a Bajnokok Ligája himnuszának népzenei átdolgozására is. Közben valódi kulturális intézmények, alkotók és közösségek évek óta a fennmaradásukért küzdöttek és küzdenek. Talán tudtak számolni, de ha nem segítek, az elmúlt mindössze 3 percben több mint 1300 milliárd forintnyi közpénz, olyan ügyet soroltam fel, amelyben feljelentés született, nyomozás indult, vagy súlyos kérdések merültek fel a magyar emberek pénzének felhasználásával kapcsolatban. 1300 milliárd forint. Ízlelgessék ezt a számot. Tudják, mennyibe kerül a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás a magyar költségvetésnek, a magyar embereknek? Évente 40 milliárd forintba. Az imént felsorolt összegekből, ellopott tételekből, az eltűnt 1300 milliárd forintból 32 teljes éven át tudnánk iskola kezdési támogatást adni a magyar családoknak. 32 teljes éven át. 2058-ig. És ez csak egy része volt annak az ipari méretű lopásnak, korrupciónak, amit az orbáni maffia bűneiből az első 70 napban feltártunk. És ezek után, ezt önök is tudják, hiába néznek most lefelé a telefonjukra. Ezek után összeül a Fidesz maradéka, ne legyünk igazságtalanok, a Fidesz maradéka Tusnádfürdőn, és azon töprenget még közpénzen, mert ugye a tábor jelentős részét szintén a magyar adófizetők pénzéből finanszírozták. Nem önök fizették, hanem több 100 millió forintot a magyar adófizetők pénzéből. De mindegy, önök ott összeülnek, és azon töprengtek, hogy a magyar emberek vajon miért nem szeretik önöket. Vajon miért? Azért, mert ellopták a pénzüket, kilopták a szemüket. Önök, a magyar emberek, a magyar gyerekek és a magyar idősek pénzét lopták el. Most pedig lefele néznek, megpróbálják ezt elfelejteni, megpróbálják eltagadni, megpróbálnak úgy tenni, mintha ott sem lettek volna. Azt akarják, hogy felejtsük el, minden magyar felejtse el ezt az elmúlt 16 évet, a titkos kormányhatározatokat, a verseny nélkül szétosztott 100 milliárdokat, a közpénzből felépített magánbirodalmakat, és a választás előtt kiürített állami kasszát. Látom a frakcióvezető úr kap telefonos és egyéb segítséget is. Azt szeretnék önök, hogy senki ne kérdezze meg, ki írta alá a szerződéseket, ki adott utasítást, ki kapta meg a pénzt, és végül kifizette meg mindennek az árát. Kedves fideszesek, kedves KDNP-sek, ezt mi nem fogjuk megengedni. Előttünk vannak a szerződések, az átutalások, a teljesítés igazolások, a titkos döntések és az önök aláírásai. Látjuk, tudjuk, hogy mit műveltek a szeretett hazánkkal. Ezzel a csodálatos hazával, amelyiknek végre lett volna lehetősége fejlődni, szépülni, az igazságtalanságokat csökkenteni, a jövőbe tekinteni, végre hinni magában és az államban, a teljesítményben és a méltányosságban. azokkal a magyar emberekkel, akik őszintén elhitték az önök szavait a családokról, a nemzetről, a biztonságról, vagy éppen a polgári Magyarországról, és akiket önök szemérmetlen módon megraboltak, kifosztottak, és akiknek még most is a szemükbe nevetnek. Ezért is ragaszkodunk hozzá, hogy minden magyar ember megismerhesse az igazság minden részletét. Nem tudunk, és nem is fogunk ebből engedni. Nyilvánosságra fogjuk hozni a tényeket, megmutatjuk a döntéseket, a döntéshozókat, és a kedvezményezetteket is. Be fogjuk mutatni az utolsó szegletéig az Orbáni örökséget, ami minden várakozásnál borzalmasabb. Az igazságot, akár tetszik önöknek, akár nem, az egész ország meg fogja ismerni. Ezért is tekintjük történelmi lépésnek, hogy ezen a héten az országgyűlés szavaz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról. Mert nem vagyunk hajlandóak széttárni a kezünket, hogy ezeknek a milliárdoknak már csak bottal üthessük a nyomát. Nem vagyunk hajlandóak eltűrni, hogy a bukott Orbán kormány oligarchái és politikusai egy ország szemébe nevessenek cinikusan, majd a magyar emberektől elvett, elzabrált vagyomból éljenek továbbra is luxusban, következmények nélkül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata világos lesz. Felkutatni, hol van a közpénzből felhalmozott vagyon. Feltárni, milyen döntésekkel és milyen közreműködőkön keresztül került oda. Megakadályozni, hogy elrejtsék, eladják, vagy külföldre menekítsék, és minden törvényes eszközzel visszaszerezni azt, ami a magyar embereket illeti. Kedves képviselőtársaim, az is a dolgunk, hogy még egyszer ilyet ne lehessen megtenni a hazával. Olyan Magyarországot kell építenünk, ahol az ellenőrző szervek valóban ellenőriznek. Az alkotmánybírák valóban őrzik az alkotmányt, és a legfontosabb közjogi tisztségeket a hazaszeretet, függetlenség, tisztesség és az alkotmányos elkötelezettség alapján töltik be. Ezért is fontos, hogy a kormányzati ellenőrzési hivatalnak új elnöke van. Szeverényi Dávidot több mint 70 jelentkező közül nyílt szakmai pályázaton választottuk ki. Az ő vezetésével a KEHI feladata, hogy tárgyilagos és minden részletre kiterjedő ellenőrzésekkel vizsgálja meg, hogyan használták fel a közpénzeket, hogyan gazdálkodtak a nemzeti vagyonnal, és milyen szerződéseket kötöttek a magyar állam nevében. És ezért fontos az is, hogy a Tisza frakció dr. Zonnevent Pált jelölte alkotmánybírónak. Zonnevent Pál... Zonnevent Pál az ország egyik legfelkészültebb alkotmány és nemzetközi jogásza, az ELTE egyetemi tanára és az ELTE korábbi dékánja. Dolgozott Solyom László mellett az alkotmánybíróságon, Mádl Ferenc és Solyom László köztársasági elnökök alkotmányjogi tanácsadója volt, és nemzetközi bíróságok előtt is képviselte Magyarországot. Köszönöm és köszöntöm a körünkben a leendő alkotmánybíró. Mindkettőjüknek köszönöm, hogy vállalták ezt a szolgálatot, és a munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok. Szeverényi Dávid kiválasztása és Zonnevent Pál jelölése ugyanarról szól. Arról, hogy az állami intézmények élére ismét felkészült, tisztességes, önálló gondolkodásra képes emberek kerüljenek. Olyanok, akik a törvényt és a hazát szolgálják, ellenállnak a politikai nyomásnak, és pontosan tudják, hogy a rájuk bízott hatalom a magyar emberektől származik. Tisztelt honfitársaim, A legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millió ember támogatja ma aktívan a Tiszát. A biztos szavazó pártválasztók majd háromnegyede áll mellettünk. A rendszerváltás óta 36 éve egyetlen egy magyar pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. Köszönjük, köszönjük, köszönjük! Ez a 4,5 millió ember óriási, megelőlegezett bizalmat adott nekünk, de ez óriási felelősséget is jelent. Tudjuk és érezzük ezt minden nap. Felelősséget azért, hogy a választási győzelem után se távolodjunk el az emberektől. Felelősséget azért, hogy továbbra is ugyanúgy meghalljuk a falvak, a városok, a családok, a munkavállalók, a vállalkozók, az idősek és a fiatalok hangját. Felelősséget azért, hogy a rendszerváltásból minden magyar ember érezzen, egyre többet érezzen a saját életében. Ezért indulunk újra útnak, hogy ismét bejárjuk ezt a csodálatos országot. Kedves képviselőtársaim, kedves honfitársaim, ott leszünk újra, vagy még mindig, a legkisebb településeken, a piacokon, a vasútállomásokon, a tereken és az utcákon. Beszámolunk arról, mit végeztünk el, meghallgatjuk, hol működik rosszul az állam, és közösen határozzuk meg az előttünk álló feladatokat. Innen is kérem a Tisza-szigetek minden tagját, hogy készüljenek a közös munkára. A rendszerváltás feladatát sem a kormány, sem a parlament nem tudja egyedül elvégezni. Ehhez egy egész ország részvétele, figyelme és cselekvése szükséges. Szükségünk van azokra a közösségekre, amelyek az elmúlt években településről településre felépítették a reményt, megszervezték az összefogást és elvitték a változás lehetőségét minden magyar emberhez. A Tisza-szigetekkel együtt indultunk el, velük együtt győztünk április 12-én. Egy működő és emberséges Magyarország felépítése is csak velük, csak a magyar emberek millióival együtt sikerülhet. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Tisztelt országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezetők hozzászólása következik. A szabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gomnyomással szíveskedjenek jelezni. A Mi Hazánk képviseletében Torockai László jelezte a szólni kívánását. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony! Miniszterelnök úr, sokszor szokta idézni a Medián közvéleménykutatási eredményeit. Nem tudom, most csak úgy egy fél mondat erejéig említette meg. Ugye a Medián legfrissebb eredményei azt mutatják, hogy 5% pontot esett a Tisza párt támogatottsága, és mivel már ismerjük egymást, pontosan tudom, hogy mivel fog majd válaszolni, azt fogja mondani, hogy de hát még így is a lakosság kétharmada önök mögött van, valóban még nagy a támogatottságuk, viszont hogyha így folytatja, akkor garantáltan egyre kisebb lesz. És persze a Mi Hazánk mozgalom számára nagyon jó hír, hogy már a Medián is 9%-ra méri a Mi Hazánk mozgalom támogatottságát. Soha nem szokott minket ilyen magasra mérni, de hát szerintem lesz ez még ennél is magasabb, majd meglátjuk. De én segítenék önnek, miniszterelnök úr, hogy mi az oka az önök támogatottságának, és hogy a megtorpanásnak vagy a zuhanásnak mi lehet az oka, mert szerintem ez most a magyar embereket sokkal jobban érdekli, mint a Mi Hazánk mozgalom erősödése, ugyanis önök kormányoznak. Tehát úgy döntöttek a magyarok néhány hónappal ezelőtt, hogy az ön kezébe adják a kormányzás lehetőségét, nem a Mi Hazánk mozgalom kezébe. Tehát beszéljünk elsősorban önről, és beszéljünk a Tiszapártról, az ön kormányzásáról, és arról, hogy például ebbe a mai beszédbe is mi az, ami belefért. Belefért néhány mondat arról, hogy kétségtelenül jó hír, hogy például a tűzifa áfája csökken a Mi Hazánk mozgalom, csak zárójelben teszem hozzá, mielőtt még megróna minket, évek óta ezt követeli, és mi még valamit hozzá szoktunk tenni, azt, hogy az garantálni kell, hogy a kereskedők ne tudják majd lenyelni ezt a különbözetet. Tehát remélem, hogy erről is gondoskodtak. Vagy például az iskolakezdési támogatás is minden kritikánkkal együtt nyilván egy jó hír, és körülbelül még ezen kívül mondjuk a vényköteles gyógyszerek áfacsökkentése volt ilyen jó hír, amit elmondott, de hát azért egy ilyen félórás beszédbe ezen kívül megint tusványos fért bele, Orbán Viktor fért bele, az ön személyes sérelmei fértek bele, és ez most már kevés lesz. Ugye az elmúlt két évben úgy két évig egész sikeresen elő is adta, ennek köszönhető ez a nagy támogatottságuk, ami most megtorpant, és a választási győzelmük, hogy egész jól előadta azt, hogy ön ludas Matyi, és nem az az elkényeztetett budai úri gyerek, aki a NER-ből jön, de ez most már kevés lesz. Ezt két évig el lehetett játszani, ameddig nem volt a kormányzati felelősség az ön kezében, de most már ott van az ön kezében. És hát tegnap is kiderült, hogy ön még véletlenül sem ludas Matyi, maradt ugyanaz, aki volt, amikor a Hungaroringről, a Forma 1-es futam kellős közepéről gyorsan posztolt a Facebookon, jól lehordva a Mi Hazánk mozgalom alkotmánybírói jelölés

0: megvan ahhoz a poszthoz, amire ön fel akarta kérni, mert úgy tudom, hogy érettségie van Polgár Juditnak, de ennek semmiféle jelentősége nincsen egyébként, hogy Polgár Juditnak milyen végzettség van, mert ettől függetlenül egy zseni, akire minden magyar büszke lehet. Csak hát akkor Schiffer Andrást egy picit bővebben magyarázza el, hogy miért nem tartja ön alkalmasnak, és ne azzal jöjjön, hogy milyen az ő politikai véleménye, vagy hogy hogyan kritizálta önt, hanem mondjuk például beszéljünk arról, hogy Schiffer András miért lenne jó alkotmánybíró jelölt, ha már ebben az egész jelölési folyamatban a Mi Hazánk mozgalom megpróbált részt venni, de ugye rögtön kiderült már a beszédében, megerőlegezte azt, hogy ki fognak természetesen alkotmánybírónak jelölni. Újra és újra kiderül az, hogy azok a szólamok, amikor ön a demokráciáról beszél, meg kölcsönös tiszteletről beszél, ezek semmi más, mint az előre megírt beszéd részeiként az Abszolút Filmszínház, ami egyre szürreálisabb filmé válik, annak a része, ugyanis önt semmiképpen nem érdekli azt, hogy a Mi Hazánk mozgalom kit szeretne akár alkotmánybírónak jelölni, vagy hogy a köztársasági elnök választási folyamatról mi a véleményünk. Az a fajta társadalmi egyeztetés lehet például az oka az önök megtorpanásának, ami tulajdonképpen nem maradt el, hiszen, ha jól emlékszem, 23 ezer online visszajelzés érkezett. Ugye ezzel kapcsolatban szoktam mostanában önnek elmondani, hogy a héten be is adunk majd egy ilyen törvényjavaslatot, amely szerint a vizsgálóbizottsági meghallgatásokon a hazugságvizsgáló, a poligráf alkalmazása az lehetségessé válik, akár önkéntes, akár kötelező jelleggel. Ugyanis képzelje el, 22 ezeren szavaztak nálunk a YouTube csatornán, tehát nálunk is megvolt az önök szerint alkotmány módosításhoz is alkalmas társadalmi egyeztetés, és képzelje el, majdnem 100%-a az embereknek, jóval több, mint 90%-a szeretné, ha lenne. Ők egyébként kötelező jelleggel szeretnék, hát a büntetőjogi eljárásoknál azért látjuk, hogy ez inkább önkéntes módon valósulhat meg, de hogy legyen ilyen hazugságvizsgáló alkalmazása a politikusok számára, tehát hogyha az önök logikáját követjük, akkor a társadalmi egyeztetés döntött erről, úgyhogy be is adjuk, meglátjuk majd, hogy az ilyen törvényjavaslatra önök majd hogyan fognak reagálni és hogyan fognak szavazni. Ez egy Abszolút Filmszínház alapvetően és semmiféle széleskörű társadalmi egyeztetés természetesen Polgár Judit jelölését sem előzte meg. Ehelyett jó lett volna, ha ebbe a mai félórás beszédébe is belefért volna mondjuk néhány olyan mondat, ami arról szól, hogy a Dél-Alföldön, a homokhátságon a kutakból eltűnt a víz. Tehát ez pont ma reggeli hír, konkrétan a szomszédaimnál, mindenkinek, egyébként nálunk is, nincs már víz a házban sem. Tehát nem, hogy öntözni nem tudnak a gazdák, most már a házakban, a tanyákban sincsen víz. Ezekről kellene szerintem sokkal többet beszélnünk, sokkal többet vitatkoznunk. Vagy például lehetne arról beszélni, hogy miközben nagyon nagy örömmel hallottam, hogy Vitézi Dávid arról beszélt, hogy a teljes közúthálózatot megpróbálják majd helyre tenni. Reméljük, hogy ez nem csak ilyen foltozgatás, toldozgatás lesz, és majd a 6000 milliárdból majd lehet erre is költeni. Ugyanis, hogyha elmegy bármelyik honfitársunk, most már nem kell nyugatra menni, ha elmegy mondjuk keletre, mondjuk csak a Párciumba vagy a Bánságba átmegyünk, egy Nagyváradra vagy egy Temesvárra, tükörsima utakon járnak a magyarok, miközben Magyarországon az elmúlt évtizedek, igen, az elmúlt 16 év és az azt megelőző időszak is úgy tönkretette ezt az országot, hogy az embernek szó szerint szekunder szégyen érzete van, ha esetleg egy külföldről jött vendégével ül egy autóban, akár Budapesten, akár Szegeden, akár hol járunk Magyarországon. Tehát ezekről kellene szerintem többet hallanunk a miniszterelnök úrtól, ne felejtsen el, miniszterelnök úr, tehát ön a miniszterelnök. Tehát nem minket választottak, önt választották, beszéljen arról, hogy pontosan a 6000 milliárd forintból mennyit lehet majd ilyen célokra, ezek a legfontosabb kérdések, ilyen célokra, a béremelésre, vagy például mondjuk az ápolási díj emelésére, tehát ezek a fontos kérdések, ezekre mennyit lehet majd költeni abból a 6000 milliárd forintból, amivel kapcsolatban azért ön nem szokta elmondani, vagy legalábbis nem szereti emlegetni, hogy ebből körülbelül a 35% eleve hitel, az Európai Uniós forrásokról beszélek, amelyeket éppen haza akarnak hozni. Másrészt pedig a 136 oldalról szeretnének szerintem a honfitársaink sokkal többet hallani annál, mint amennyit én eddig elmondtam. Beszéljünk arról, hogy akkor most tényleg lesz-e 700 méterre mondjuk a honfitársaink háza mellett 200 méter magas szélerőmű, vagy beszéljünk akkor arról, hogy az iskolákba hogyan fogják majd az antiszociális gyermekeket odaültetni a honfitársaink gyermekei mellé. Tehát ezekről kell szerintem többet hallani, és kevesebbet Tusványosról vagy Orbán Viktorról. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Én azzal kezdte el, miniszterelnök úr, hogy vajon visszatekintve, vagy évek múlva hogyan fognak erre a korszakra

0: tekinteni. Erre a korszakra úgy fognak tekinteni, hogy olyan dolgok történtek Magyarországon a közügyi rendszerben, amire sem az előtt, sem az után, sem Magyarországon, sem Európában nem volt példa. Hogy ilyen erőszakos közjogi letarolás soha semmikor nem történt, és akik ehhez a nevüket adták, azok majd behúzott nyakkal fognak ülni, és majd azt mondják, hogy csak ezt Magyar Péter mondta nekünk, ha nem gondoltunk bele, hogy pontosan mit teszünk, mire teremtünk precedenst, milyen jogállami normákat rúgunk föl. Ez az időszak majd pár év múlva így fog bevonulni a történelembe, mint a jogi erőszaknak az időszaka. Ami az ön által mondott eredményeket illeti. Már majdnem meg akartam dicsérni miniszterelnök úr, hogy korábbiakban 4-1 volt az aránya annak, hogy 4 percig szidott minket, aztán 1 percig beszélt az eredményeiről. A múlt héten ezt ön felhozta 2-1, tehát 2 percig szidott minket, és 1 percig beszélt az eredményeiről, de ez valószínűleg Polgár Judit féle fiaskú indokolásának és a Nándor Ferenc diadalnak köszönhető, mert úgy látom visszarontotta ezt az eredményét. De nézzük a saját eredményeit. Vényköteles gyógyszerek áfa tartalma. Ugye a pénzügyminiszter pár órával később beismerte, hogy ez 2 milliárd forint az a tétel, amiről idén beszélünk. És hát rögtön jöttek a kommentek, nem csak a mi oldalunkon, az önök oldalain is, ez 50 forint, 70 forint embereknek. És a választási kampányban nem arról volt szó, hogy a vényköteles gyógyszereknek csökken az áfa tartalma, hanem ön azt mondta, hogy a vényköteles, nem vényköteles egyaránt csökkenni fog. Ön azt mondta szó szerint, hogy a gyógyhatású készítményeknek nem fog az áfája csökkenni, de a vényköteles és nem vényköteles gyógyszereknek csökkenni fog. Ez is egy újabb, megszegett ígéret a Tisza kormánytól. De hogy volt ez a Fidesz-KDNP kormányzat idején? A magas vérnyomás betegségekre a korábban előttünk a gyógyszerek ára 1166 forintról 620 forintra csökkent, nem 50 forinttal. A cukorbetegségre szedett gyógyszerek ára 3362 forintról 1427 forintra csökkent. Körülbelül a felére, sőt, kevesebb, mint a felére. Azt ma esetén szedett gyógyszerek ára 1184 forintról 794 forintra csökkent. Epilepszia gyógyszereknek az ára 1402 forintról 670 forintra csökkent. Nem olyasfajta, csak a Facebookon jól hangzó ígérgetések voltak, mint az ön esetében, hogy mindenkinek csökkent, aztán csak a vénykötelesnek csökkent, és igazából 50-70 forintra csökkenti. Ezek a Fidesz-KDNP kormány alatt valódi csökkentések voltak a gyógyszerek árában, önöknek pedig csak egy Facebook posztra elegendő tartalmuk van. Ami az iskolakezdési támogatást illeti, itt is ugye azt mondták, hogy 700 000 család, ebből lett 400 000 gyermek, ahogy ön is beismerte, valóban egy nagyon tehetős gyermekét egyedül nevelő szülő is több milliós fizetés mellett is megkapja, miközben valakik ketten minimálbérért dolgoznak, van 3-4 gyerekük, és nem kapják meg. Ez önök szerint igazságos? 40 milliárd forintra satszolta a miniszterelnök úr ennek a költségét, a tűzifa kapcsán pedig pont a Fidesz-KDNP kormány volt az, amelyik bevezette a tűzifa támogatást. Folyamatosan nem évről évre, és 5 milliárd forintos keretből kaptak az önkormányzatok ebből támogatást, hogy helyben vegyék meg azoknak, és ingyenesen adják oda azoknak, akik erre rászorulnak. És amikor keményebb tél volt, akkor az állami erdőgazdaságok ezen túl is külön programot indítottak. De most nézzük a nagyságrendet. 2 millió forint, 40 milliárd forint, 5 milliárd forint. De amikor önök valójában döntöttek érdemben, mondjuk megszintették a jelzálog hiteleknek a kamatstopját, akkor ez egy mekkora összeg? 450 milliárd forint. 450 milliárd forintnyi nagyságrendben, amit az elmúlt években a magyar emberek megspóroltak a jelzálog hitel kamatstopnak köszönhetően, ez több mint 450 milliárd forint. Ha idén ez kifuthatott volna, 500 milliárd forint környékén lennénk, egy döntéssel a bankok zsebébe visszaküldenek a jövőben körülbelül 450-500 milliárd forintot a következő években. És itt ön kiáll, és nagy büszkén elmondja, hogy 2 milliárd forinttal fog csökkenni a betegeknek a költsége, miközben a bankok profitja 450 milliárd forinttal emelkedik az önök intézkedései következtében. Ez a különbség. Az önök intézkedéseinek a nyertesei a bankok, a multik, a nemzetközi cégek. Azért, mert eltörölték a jelzáloghitel kamatstopot, azért, mert a banki díjstopot kivezették. Ennek örülnek a bankok. Megváltoztatták a kiskereskedelmi különadó számítását, aminek a kereskedelmi multicégek, a Tesco, az Aldi meg a többiek örülhetnek. És ezek mellett még biztos, ami biztos, még az űriparban is azt mondják, hogy nem magyar céget, hanem nyugat-európai cégeket fognak bevonni Magyarországnak a céloknak a megvalósításába. Akik örülhetnek, azok nem a családok, nem az iskola kezdés előtt valóban a pénzüket kiszámoló családok, hanem ezek a nagy multicégek, akiknek újra otthonos lesz Magyarország, és az EU-s források nagy része majd szépen visszakerülhet hozzájuk. Ők az igazi nyertesei a Tisza kormányzásának. Láthatólag nagyon fáj önnek, tisztelt miniszterelnök, hogy Tusnádon, ahol korábban az elsősorban tapsolatott, most nem lehetett ott, de hát úgy látszik, hogy itt se tudott ettől szabadulni. Miniszterelnök úr, idéznék önnek. 2024. A magyar kormány hosszan, de végül teljesítette azokat az elvárásokat, amiket az Európai Bizottság szabott a pénzek kifizetéséhez. Ön jól tudja, kitől van ez az idézet. Öntől. Ön mondta azt 2024-ben, hogy Magyarország minden feltételt teljesített. Telex videójában mondta ezt el. Kitért vagyonnyilatkozatokra, OBH ügyelosztási szoftverére, és elmondta, hogy jelenleg egy politikai szkander megy Brüsszel és Budapest között, és Brüsszelben meg eljátsszák ezt a nagy európaiak, hogy ők mindent elvesznek, és Orbán Viktor pedig megbüntetik. Ön mondta 2024-ben, hogy Magyarország minden feltételt teljesített. És erről azt mondja most, hogy nem, a Tisza kormány most az, aki a feltételeket teljesíti. De még a múlt héten is behoztak egy törvényjavaslatot, aminél arra hivatkoztak, hogy ez is az EU-s pénzek leívásához szükséges feltételek teljesítéséhez kell. Ön 24-ben már elismerte, hogy minden feltétel teljesült, de 2026-ban is azzal kampányol, hogy ön most teljesíti. Hogy lehet, hogy egy miniszterelnöknek ennyire ellentmond egyik mondata a másiknak? Vagy amit ön mondott ugyanebben az interjúban. Úgyhogy én, mondja ön, nem fogom azt mondani semmelyik ügyésznek, a riporternek sem, hogy kinek van félnivalója. Ezt majd ki fogja nyomozni egyébként az ügyészség, a rendőrség, és a bíróság meg dönteni fog. És most itt a pulpitusról, meg a Facebook oldalán konkrét embereket fenyeget, hogy kit, mikor fognak elvinni az ügyészek. Miközben ön azt mondta ezelőtt két évvel, hogy soha ilyet nem fog mondani. Mit jelent ez, hogy ennyire ellentmondó mondásai vannak egy miniszterelnök? Ez pontosan azt jelenti, hogy igazából önnek nincsen valós világképe, nincsen magyar jövőképe Magyarország jövőjéről, csak pillanatnyi mondatokat mondogat, akár egymásnak ellentéteset. És azért nem érti, amit Orbán Viktor Tusnádfürdőn mond, mert neki van világképe, neki van jövőképe Magyarországról, ami önnek nincs, önnek Facebook posztjai vannak, és ezért soha nem fogja azt a szintet megérteni, és olyan jövőképet adni. De van egy másik jövőkép, ami önre illik. Köztisztséget betöltő vezetőknek a leváltása kapcsán ez nem bosszú, hanem a demokrácia megerősítésének egyik módja. Ez szintén ez idézet. A köztisztéletben álló demokratákból bizottságot kell alakítani. Ön itt most utalta vagyon visszaszerzési hivatalra, amely megvizsgálja a közéleti szereplők vagyoni helyzetét, állapítsa meg, szereztek-e vagyont az utolsó években, és milyen módon. Aki nem tudja igazolni, hogy tisztességes úton jutott a vagyonához, azt el kell távolítani a közéletből, vagyonát pedig el kell kobozni. És ahogy mondtam, azzal kezdődött ez a gondolatmenet, hogy ez nem bosszú, a közjogi tisztségviselők eltávolítása nem bosszú, hanem a demokrácia megerősítésének egyik módja. Lehetne ez Magyar Péter mondata is, így van, mondják mögöttem a tiszások, pedig ezek Rákosi Mátyástól származó. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, frakcióvezető úr! A Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bóka János frakcióvezető úrnak. Parancsoljon, 8 percben öné a szó!
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! Üdvözlöm miniszterelnök urat körünkben, aki visszatért a Hungaroringről. És ott olyan nagyszerű elődököz csatlakozott, akik miniszterelnökként, illetve kormányfőként fontosnak érezték, hogy ott legyenek, mint Lázár György, Horn Gyula és Megyesi Péter, ön a negyedik. Ebben a sorban úgy tűnik tényleg összenő, ami összetartozik. Miniszterelnök úr nagyon sokat foglalkozott a Fidesszel és a politikai közösségünkkel. Ez kicsit zavarba ejtő, nem világos, hogy ennek mi lehet az oka. Az előző héten is feltűnően sokat foglalkozott a frakció és a frakcióvezető választás helyzetével. Talán ennek az lehet az oka, én tényleg nem tudok másra gondolni, hogy legbelül mélyen mégiscsak ön akar ezen a helyen ülni. De De én ezen sajnos nem tudok segíteni. A politikai közösségünk úgy döntött, hogy ön minden választott pozícióra méltatlan, és úgy tűnik az utóbbi hetek ebben a döntésben a politikai közösségünket megerősítették, ez jó döntés volt. Ugyanakkor az is érdekes, ahogyan miniszterelnök úr Tusványoshoz viszonyul. Ugye a múlt héten még itt hosszan lamentált azon, hogy miért nem hívták meg a szervezők Tusnát fürdőre, majd ha jól értem, szombaton azt mondta, hogy Tusványossal most már nem is kell foglalkozni. Az én meglátásom, miniszterelnök úr, hogy Tusványossal nem foglalkozni úgy kell, hogy nem foglalkozik vele. Minden más az foglalkozás. De az a helyzet, hogy ön egy időben sokat járt Tusványossal, de mindaz, ami itt elhangzott a számomra, azt mutatja, hogy ön nem értette meg, hogy mi ennek a rendezvénynek a lényege, nem értette meg azt a szellemiséget, amit képvisel. És abból, amit elmondott, ahhoz is kiderült, hogy nagyon jó döntés volt, hogy önt a szervezők idén nem hívták meg Tusványosra, mert szemmel láthatóan Orbán Viktor beszédéből sem értett meg semmit. Összefoglalnám akkor azért néhány mondatban. A Fidesz politikai közösségének a feladata az elkövetkező időszakokban az, hogy a hazugságokat leleplezzük és az igazságot kimondjuk. Önök végig hazudták a választási kampányt, és úgy tűnik, hogy a kormányzati tevékenység sem tartja önöket vissza attól, hogy ezt hasonló lelkesedéssel műveljék. Ugye elhangzott az iskolakezdési támogatás, önök ígértek 700 ezer családnak iskolakezdési támogatást, ezt a választási ígéretüket nem tartották be. Önök a választási kampányban ígérték azt, hogy valamennyi gyógyszer áfáját 5%-ról tovább mérséklik, ezt az ígéretüket sem tartották be. Jelzem, hogy ezzel kapcsolatban képviselőtársam törvényjavaslata az asztalon van, amit önök továbbra sem vettek eddig társulózatba. Az a helyzet, hogy a választási kampányban ígéretet tettek a családi pótlék megduplázására, ezt az ígéretüket sem váltották be, a mentelmi jog megszüntetéséről már nem is beszélve. Hoztak ugyanakkor számos intézkedést, amióta önök hivatalba lépnek, amiről a választási kampányban egyáltalán nem volt szó, ilyen például a kamatstop kivezetése, vagy a védett árak rendszerének a felszámolása. Elhangzott az is Tusványoson, hogy megvédjük a közösségünket a támadásoktól, és megvédjük a közösségünket az őket hátrányosan érintő intézkedésektől. Ismét hallhattuk azt, hogy ön arról a székről hogyan ad politikai megrendeléseket magyar állami szerveknek. Hallhattuk azt, hogy mit vár el azoktól a hivataloktól, amiket politikai rendőrségként önök létrehoztak. És szembe fogunk szállni azzal az önkénnyel, amely napról napra és tégláról téglára épül ma Magyarországon, és támogatni fogjuk a szabadság köreit. Hogyha megengedik, néhány szót erről beszélnék, mert ez különösen nagy jelentőségű kérdés, és különösen örülök, hogy Zonnevent Pál professzor úr is itt van ma körünkben, és hallhatja azt, amit mondani fogok. Ugyanakkor de Zonnevent Pált megelőzően azért természetesen Szeverényi Dávidnak is gratulálunk a kehi élén. Azt gondolom, ő is tudja, hogy pozícióját mindaddig fogja betölteni, amíg ön egy Facebook kommentben nem meneszti. Az Alkotmánybíróság elnökének a megválasztása az komoly dolog. Ha jól értem a napirendet, akkor rendkívül rövid jelölési és még rövidebb vita időszak után az országgyűlés ma dönt ennek a pozíciónak a betöltéséről. Egy olyan alkotmánybírósági pozícióról van szó, ami esetében felmerül az, hogy az alkotmánybírákat politikai megfontolásból önkényesen távolítják el a pozíciójukból. Erről egyébként Zonnevent Pál professzor úr is írt egy blogbejegyzésben, ahol korábban javasolta azt, hogy visszamenőlegesen vezessék be a 70. életkorra vonatkozó határt, és így távolítsák el az alkotmánybírókat a pozícióból. Zonnevent professzor úr megírta azt, hogy hogyan lehet ezeket a fékeket kikapcsolni, és hogyan lehet az alkotmánybírákat önkényesen eltávolítani. De még ő sem írt arról a blogjában, hogy egy olyan alkotmánybíró helyére ülne be, amelyet nem a 70. életévre vonatkozó korhatár előrehozatalával üdítenek meg, hanem azért, mert az illető elveszíti a passzív választójogát. Ugyanis Hende Csaba alkotmánybírói pozíciója azért ürült meg, mert elveszítette a passzív választójogát. És ennek megfelelően alkotmánybíró sem lehet, mint ahogy mindazok, akik elveszítik, vagy el fogják veszíteni a passzív választójukat, 28 másik pozíciót nem töltetnek be, ezáltal a közéletben való részvételük jelentősen visszaszorul. Ezzel szemben normakontroll van ma folyamatban az Alkotmánybíróságon, és alkotmányjogi panasz is. Az alkotmánybírák megválasztására az alaptörvény 60 napos határidőt biztosít. Ez a 60 nap, ez bőven elég lenne arra, hogy a folyamatban lévő eljárásokat megvárjuk. Megvárjuk, hogy az Alkotmánybíróság mit mond erről. Hova ez a sietség? Ha önök most megválasztják professzor urat alkotmánybírónak, és az Alkotmánybíróság ezeket a rendelkezéseket megsemmisíti, akkor professzor urat hozzák önök abba a helyzetbe, hogy egy meg nem üresedett pozícióra választották meg. Hogyan szolgálja ez a professzor úr és az Alkotmánybíróság tekintélyét? Hova ez a sietség? Megint az fog történni, hogy nem az önök által kiválasztott, egyébként szakmai szempontból megkérdőjelezhetetlen jelölt, ugyanúgy, mint Schiffer András, megkérdőjelezhetetlen jelölt kerülni, hanem az fog történni, hogy az ő életútját, az ő tekintélyét, mindazt, amit eddig letett az asztalra, önök ebbe a politikai sárdobálásba fogják belerántani. Ehhez mi nem kívánunk asszisztálni, ezért a jelölési folyamatban sem vettünk részt, és a választásban sem fogunk részt venni. Említette a miniszterelnök úr az uniós forrásokat, amit el fognak hozni, azt hiszem a mai nap már harmadszor hozzák el ezeket az uniós forrásokat, és óvott bennünket attól, hogy megakadályozzuk ezt. Nyilván, ha már elhozták az uniós forrásokat, ezt nem tudjuk megakadályozni. Jelzem egyébként, hogyha valóban elhoznak uniós forrásokat, azt már nem lehet megakadályozni. Mi 2010 és 2026 között 27.370 milliárd uniós forrás hoztunk el úgy, hogy az a költségvetésbe került. Végül, hogyha azt arra pedig intőjelként szeretném felhívni a figyelmet, hogy miniszterelnök úr arra a pulpitusra a kormány nevében a Tiszaszigetek munkájáról és a Tiszaszigetek rendezvényeiről beszélt, amik semmilyen szempontból nem tekinthető kormányzati szerveknek, de ugye az abban a világban, ahol kormányzati tisztviselők Tiszás e-mailről kapnak utasításokat, ebben talán semmi meglepő nincsen.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr! A Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bújdosó Andrea Annának, 8 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, tisztelt házelnök asszony, tisztelt ház! Hát az első megállapításom az, hogy amit Torockai úr mondott, tönkretették az országot. Ezzel egyetértünk Torockai úrral az elmúlt 16 évben, és egyébként néztem az arcokat, ahogy a három felszólalás volt, illetve a miniszterelnök úr felszólalás alatt is. Nem nagyon változott, tehát azt mondhatnám, hogy a cinizmus, a pökhendiség és a gunyoros mosoly az, ami leginkább látszott, majdnem mindegyik felszólalásnál, vagy az unalom és az ásítás. És azt gondolom, hogy pontosan ez a hozzáállás az, amiért most ebben a helyzetben vagyunk. Azért vagyunk mi itt, mert pontosan így álltak hozzá mindenhez. És ezt a rombolást úgy tűnik, hogy folytatni szeretnék, hiszen mindent megtesznek azért, hogy az uniós források, Bóka úr, igen, az uniós források azok, ha lehet, akkor megakadályozásra kerüljenek. Önök ezért mindent megtesznek, nem szavazták meg, jogorvoslatra küldték, stb. Úgyhogy amellett, hogy kirabolták ezt az országot, és tudjuk nagyon jól, az a 30 ezer milliárd, amit én 60-nak mondok, az nem biztos, hogy nem így van. Nevessenek csak, pontosan ez a gunyoros hozzáállás, Takács úr, pontosan ez az, miért itt vagyunk. Tudja, hogyha 1 milliárd forintot ezelőtt 10 évvel, vagy 10 milliárdot bérlakásokba helyeztek volna, az ma hol tartana? Az ingatlan árak ma valószínűleg fele lennének, mint ami ma. Hogyha ma bérlakások tízezreivel bővült volna a lakáskínálat. Ezt tudjuk nagyon rossz. Nem csak az, amit elloptak, hanem minden plusz hatás számít. Na, de ha tovább megyünk, Bóka úr, csak jelzem, hogy nem alkotmánybíróság elnökét választunk ma. Ezt tetszett mondani az előbb, csak kijavítanám, úgyhogy legyünk ezzel tisztában. Igen. A Rétvári úr pedig, Hát elképesztő. Benyomnak önön egy gombot, és mint a papagáj nyomja a hazugságot. Olyan dolgokat, amik nem történtek meg. És utána, mint egy jól lakott óvodás leül, és dicsőségben elképesztő. Visszatérve arra, hogy tehát ennyit foglalkoztam önökkel, most foglalkozok azzal, amit mi tettünk, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy hova jutottunk el. Megnéztem én is egyébként a Tusványosi beszédet, és annyit szeretnék mondani, hogy amit mi teszünk itt most a parlamentben, az se nem szolgáltatóközpont, se nem inkubátorház, se nem faiskola. Hanem kőkemény törvényhozás és kormányzás. És az ígéreteknek, a vállalásoknak a teljesítése egyébként eddig 23-35 törvényt és határozatot hoztunk az elmúlt 2,5 hónapban, és mindegyik abba az irányba mutatott, hogy a programban tett vállalásokat teljesítsük. 25 vállalás van az azonnali intézkedések között. Ha elolvasták volna a programot, akkor tudnák. Ebből kiemelek párat, amiben mindegyikben történtek lépések, egyébként mind törvényhozási, mind kormányrendeleti szinten, és elmondanám azokat, amelyek nagyon fontosak, és ezt önöknek is tanulságul, nyilván a bennünket követőknek is megemlítem. Leállítjuk a további károkozást, felfüggesztjük a hátrányos szerződéseket, beszerzéseket. Azt hiszem, erről ma hallottunk elég sokat. Felállítjuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, és teljes erővel elkezdjük az elmúlt 20 év korrupciós ügyeinek, gazdasági és politikai visszaéléseinek a feltárását. Helyreállítjuk a fékek és ellensúlyok rendszerét. Hazahozzuk a befagyasztott uniós forrásokat, és elkezdjük beindítani a gazdaságot. Elindítjuk a szociális támogatások megemelésére vonatkozó programunkat. Ugye a gyógyszer áfa elhangzott, hogy mintegy 4 millió honfitársunknak fog támogatást nyújtani, az ő életüket érinti. Iskola kezdési támogatás pedig pontosan 400 000-rel több gyerek fog támogatást kapni ahhoz képest, ami az Orbán kormányok idején történt. És a tűzifát is természetesen itt lesz a parlamentben, ez a törvénytervezet, támogatni fogjuk. A Mi Hazánk jelezte, hogy ők követelik már mióta, lehet, hogy önök követelték, mi megcsináljuk. Helyreállítjuk a nemzetközi kapcsolatrendszerünket szövetségeseinkkel, Visegrádi négyekkel, Európai Unióval és NATO-val. Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, ez is pipa. Helyreállítjuk a demokratikus jogállami működést, ebben is nagyon sok lépést tettünk. Megszüntetjük a politikai propagandát, visszaállítjuk a közmédia szabadságát és pártpolitikától való függetlenségét. Megszüntetjük a politikai befolyást az állami intézményekben és cégekben. Megnyitjuk az ügynökaktákat. Saját magunkon kezdtük egyébként a felelős gazdálkodásnak a gyakorlását. 4 év alatt mintegy 50 milliárd forintot adunk vissza a képviselők és a pártok egyéb politikai szereplők költéseiből, például oktatásra, egészségügyre, szociális juttatásokra. Megszüntettük a szuverenitásvédelmi hivatalt, ez is 6 milliárd forintos pénzkidobást szüntettünk meg, és ezt is szociális juttatásokra, egyéb közszolgáltatásokra tudunk fordítani. Leállítottuk a devizahiteles végrehajtásokat, és betiltottuk a gyűlöletplakátokat. Úgyhogy az utolsó csak az, hogy a cinizmus és a pökhendiség az nem fog segíteni abban, hogy nagyobb népszerűségre tegyenek szert. Abban viszont lehetnek segítségére ennek az országnak, hogy nem akadályozzák a demokratikus fejlődést és a gazdaság beindítását, a társadalom építését. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen frakcióvezető asszonynak, tisztelt országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak időkeret nélküli felszólalásra.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony. Napról napra elszomorítóbb szerintem az ellenzék állapota, de ez nem a mi dolgunk. Én próbáltam jegyzetelni, és akkor hagyj menjek visszafelé, tényleg Isten éltesse a frakcióvezető urat, csőd biztos urat. Próbáltam jegyzetelni, hogy mire érdemes reagálni. Isten látja lelkem a többieknél is. Önnél egy ilyen hevenyészet, két mondatot tudtam írni, mert egyszer nem mondott olyan dolgot frakcióvezető úr, amire érdemes lenne reagálni, de az uniós pénzeket megemlítette ön is. Beszéljünk tisztán is. Szerintem, mint egy új frakcióvezető, ez egy új kezdet. Látom, hogy Gulyás Gergely már teljesen eltűnt. Őt elveszítették, Tusványos sem, nem csak én nem mentem, hanem Gulyás Gergely sem, valószínűleg neki is megjött a magához való esze. De ha egy új kezdet, ön a frakcióvezető, beszélj nyíltan a Fidesz még megmaradt szavazóihoz. Megérdemli szerintem. Már bőven nincs 2,5 millió, amiről a volt miniszterelnök próbáltottan beszélni a pulpituson. Önök is tudják, hogy ez körülbelül 1 millió. De ez 1 millió ember, 1 millió magyar ember. És ők is megérdemelnék, hogy ne mindenféle alkotmányok jogfejtésről beszéljen, abban is hazudjon, hanem beszéljen az uniós forrásokról. Ön, kedves Bóka János, mint a Fidesz frakcióvezetője, akkor még nem volt az, ön és a frakciótársai leszavazták azokat a jogszabályjavaslatokat, azt a több mint 100 oldalnyi jogszabályt, ami ahhoz kellett volna, hogy a magyar honfitársaink, idősek és fiatalok, vidékiek és budapestiek, fideszesek vagy éppen tiszások, megkapják a nekik járó pénzt, hogy fejleszthessük a kórházakat, az oktatási intézményeket, hogy Vitézi Dávid miniszter úr valóban végrehajthassa a Baross Gábor vasútfejlesztési programot, 3500 milliárd forint. Talán soha, de az biztos, hogy évtizedek óta nem volt Magyarországon ilyen vasútfejlesztési program. És ön, kedves frakcióvezető úr, akkor talán még frakcióvezető helyettesként, de biztos, hogy megválasztott képviselőként, leszavazta ezt a jogszabálycsomót, ahogy leszavazta az önök mellett ülő mindegyik fideszes és KDNP-s ember. Nem is a hazugságokkal van a gond, amit Rétvári Bence művel templomból kibe, hogy hazudik adóról, hazudik mint bankokról, össze-vissza, egy igaz szava nincsen. Nem ezzel van a gond, de az uniós pénzek hazahozatalára nemet mondani, és akkor hagyj említsem meg, mert Torockai elnök úr nem figyel, ön annyira volt bátor, hogy leszavazni nem merte az uniós forrásokat, hanem egy erős tartózkodás gombot nyomott. Olyan jó elvszerű emberként, ahhoz nem volt bátorsága, hogy mint a fideszesek leszavazza a magyar embereknek járó uniós 1000 milliárdokat, de igencse, mert nyomni az ásott halmiak és az ön szűkebb pátriájához tartozó, vagy éppen a mi hazánk szavazók érdekében. Legközelebb több bátorság frakcióvezető. Igen, igen vagy nem. Nem, azok a jogszabályok voltak. És ez még hagyján, kedves Bóka frakcióvezető úr, mert mi megszavaztuk. 141-en, sőt a mi hazánkból is azt hiszem volt 3 képviselő, aki igen nyomott, annyira salált a törvény, hogy például a frakcióvezető úr mellett ülő Dúró Dóra megszavazta az uniós forrásokat. Akkor lehet, hogy Apáti képviselő mégse volt salált a törvény, mert az ön előtt és ön mellett ülő megszavazta a pártársa, de ezt majd megbeszéljük a büfébe. 141 darab képviselő szerencsére megszavazta az uniós forrásokat. Így valóban elhárult az akadálya, a fő akadálya annak, hogy hazahozzuk ezt a 6000 milliárd forintot. Fölújítsuk a gyalázatos állapotban lévő közutakat, a MÁV-ot, a széteső kórházainkat. Tudja, Vitályos volt kormányszóvivőasszony, zsíraszált por, ugye emlékszik, hogy segítsünk a kórházainknak. De mit tettek önök? Mit tett ön, ha már alkotmányjog és jogászkodás, bátor jogászként, mit hozott az SZDSZ-es időkből? Gyártott egy alkotmánybírósági beadványt. Nem csak az alaptörvény módosítása ellen, nem csak Hende Csaba, igazi fideszes alkotmánybíró helyét megvédendő, vagy Sulyog Tamást, hanem hogy megakadályozza az uniós források hazahozatalát. Ön, kérem szépen, ezzel egy árulást követel. Ugyanazt teszik most, sőt, sokkal durvábban. Miben hazudok, kedves Vitályos Eszter? Beadtak egy ilyen alkotmánybírósági beadványt, vagy nem? Az ön aláírása is ott szerepel. Remélem tudja, hogy mit írt alá. Pócs Jánosnál ez nem biztos, de örök feltételezem, hogy ön tudja, hogy mit írt alá, kedves képviselőasszony.
5: azt csinálják most nagyban, amivel hamisan, hazug módon vádolták Kollár Kinga európai parlamenti képviselőt. Ő nem tett ilyet, önök azt teszik, abban van a volt miniszterelnök, az önök bukott maffia főnöke, és önök is, hogy minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb. Önök képesek voltak, igen, Tuzson Bence, ön a főkolompos, úgyhogy segítsen csak a frakció vezető úrnak. Önök írtak egy beadványt, hogy semmisítse meg az Alkotmánybíróság ezeket a jogszabályokat. Kedves Tuzson Bence, figyelj egy pillanatra! Megvárom, még befejezi a sugdolózást. Elnök azt mondja, megvárom, amíg abba adják a beszélgetést a fideszesek.
1: Tisztelt képviselők, legyenek szívesek, figyeljék a felszólalót. Mindenkinek kedves, lehetősége kedves, van.
5: Kedves Tuzson Bence, igen, ön az egyik főkolompos. Ön az egyik, még mindig nem. Nem kell.
1: Elnézést, miniszterelnök úr, egy pillanatra hadd szakítsa meg a felszólalását.
5: A frakcióvezetői pozíció, látom, ön mögött is egy páran csalódottak, na nem, Hankó képviselő úr. De ha már itt van, Hankó képviselő úr. Több bátorság. Nem kéne bebújni a saját alkalmazottjai, beosztottjai háta mögé. Nem kéne bebújni a kis kabinet főnöke mögé. Ön elnézi azt, hogy ön helyett másokat visz be az ügyészség vagy a rendőrség? Hogy van önnek képe még itt ülni, amikor minden közeli munkatársát elvitték a rendőrök? Nem kéne kitállani, nem kéne megvédeni a volt munkatársait? Térjünk vissza az uniós forrásokhoz. Térjünk vissza az uniós forrásokhoz, kedves frakcióvezető úr, válaszoljon. Válaszoljon. Miért akarja ön személy szerint és az egész frakciója, ez a töredezett kis frakció megakadályozni azt, hogy a magyar emberek megkapják az uniós forrásokat? Ön is tudja, hogyha az önök által megválasztott, nem ilyen eljárásban, nem ilyen nyílt, transzparens eljárásban megválasztott alkotmánybírók, még utolsó tettükkel úgy döntenek, hogy visszaküldik ezt a jogszabálycsomagot, akkor Magyarország és a magyar emberek kicsúsznak a határidőből. Nem a Tisza kormány, nem a Tisza képviselőjének a hibájából, hanem azért, mert önök 3 évig nem tettek semmit. Ön, mint uniós ügyekért felelős miniszter, nem tett semmit. Mi 3 hét alatt kitárgyaltuk ezt a jogszabálycsomót, amiben nincs szó még mindig illegális migránsokról, nincs szó ideológiai kérdésekről, nincsen szó háborúról. Csupán csak korrupcióellenes intézkedésekről van szó. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról, az Integritás Hivatalról van szó. Megtettük önök helyett. Éjjel-nappal dolgoznak a minisztériumok, kormánytisztviselői, a diplomaták, miniszterek, mindenki önök helyett. És akkor önök leszavazzák, és utána van képe arra használni a ChatGPT-t, hogy írasson egy alkotmánybírósági beadványt, hogy még tegyen egy lépést, hogy hát, ha sikerül megakadályozni a saját hazáját, a saját szomszédait, a saját szülővárosának, a honfitársait, a lakosait abban, hogy megkapják ezeket a pénzeket. Hát nem szégyeli magát? Miért teszik ezt? Miért utálják? Miért haragszanak a saját hazájukra, a saját honfitársaik? Azért, mert leszavazták önöket? Mert végre egyszer vették a bátorságot, és azt mondták, hogy elég volt. Elég volt a korrupcióból, a lopásból, a gyűlöletpropagandából, a magyarok magyar ellen uszításából. Arra szeretném önöket kérni, és önt személy szerint, frakcióvezető úr, hogy mint egy új kezdet, mint egy új csődbiztos, ne haragudjon a hazájára, és vonja vissza ezt az alkotmánybírósági beadványt. Mert ön sem fog tudni nyugodtan aludni, nyugodtan tükörbe nézni, a gyerekei szemébe nézni, hogyha ön miatt, az ön hozzájárulása miatt nem fogja megkapni Magyarország azt a 6000 milliárd forintot. Ha ön miatt maradott a zsírra szállt por a magyar kórházakban.
4: És ha már beszéltek az alkotmánybírók megválasztásáról, jelöléséről, volt itt egy másik jelölt is, emlékeim szerint. Kérdezte elnök úr, hogy mi a véleményünk Schiffer Andrásról.
5: Abban annak örülök, hogy mindenki egyetértett itt is, egyébként ott a meghallgatáson is, ha jól láttam, hogy dr. Zonneven Pálnál alkalmasabb alkotmánybírót valószínűleg nem lehet ma Magyarországon találni. Szerintem frakcióvezető úr, ön is tanulhatott volna tőle. Tanulhatott volna. De elmondom, hogy ki volt az önök jelöltje, kedves frakcióvezető úr, aki körülbelül 9 alkalommal védte most meg Tusványoson Orbán Viktort és ezt a maffiát. Egy örökös részvevője egyébként Tusványosnak. És hát Marxtól, Lenintől eljutott önig, Torockai Lászlóig. Ki is az a Schiffer András? Ugye ön is tudja, az ön által sokszor emlegetett régi nomenklatúra, a régi elitnek a része. Hagyjuk azt, hogy mit csinált fiatalkorában, amikor a fizika bukástól menekült, ahogy ő mondta. 1990-ben MSZP aktivista, de a saját elmondása szerint az MDF is tetszett neki, az SZDSZ-t és a Fideszt akkor még utálta, mert liberálisnak tartotta őket. 90 és 92 között ez az elfű ember már az ifjú szocialisták mozgalmának útját járja, útkeresésben volt az anarchisták felé tisztelt Torockai elnök úr, alternatív háló. Tudja, mit csinált 92-ben? Tüntetett Horthy újra temetés ellen, az a Schiffer András, akit önök támogattak és akartak jelölni. Ezt majd remélem megmagyarázza a saját szavazóinak. 1996-ban aztán kis liberális behatása, TASZ ügyvívőjeként dolgozik. Aztán ez 2004 és 2008 között már ügyvívőként teszi. NATO ellenes kampányt folytat. Kedves fideszesek, önök hallgatták meg ugye 9 alkalommal most Tusványoson ezt az aktivistát. 1999-ben Schiffer András Gyurcsány Ferenc cégének dolgozik, az önök által jelölt alkotmánybíró jelölt úr. 2000-ben már a Védegyletben van, majd 2004-ben Solyom László kampányán dolgozik. 2026-ban a munkáspártot ajánlja a szavazók figyelmébe, és ő maga is elkötelezett marxista és munkáspárti lesz. Majd eljutunk odáig most júliusra, hogy a Mi Hazánk jelöli alkotmánybírónak. Hát gratulálok hozzá, kedves frakcióvezető úr! Arra tökéletes volt szerintem Schiffer András, hogy tényleg egy mozdulattal, egy emberrel bebizonyítsák azt, hogy amiről beszélünk, amiről már a választás előtt beszéltünk, hogy összenő, ami összetartozik. Önök, a Fidesz, a KDNP, ez egy brancs. És ön ugyan nagy szavakkal szokta itt a régi gárdát, meg az elitet szídni, de önök ugyanennek az elitnek a részei. Itt ülnek évek óta, van, aki már több mint 10 éve a parlamentben. Ön felsorolt dolgokat, hogy mi miket értünk el, hogy miket vezetünk be. Gyógyszerek, vényköteles gyógyszer áfa csökkentés, áfamentessététel, tűzifa áfa csökkentés. Egy dolgot kihagytam, és ön is kihagyta, duplára emeljük a szociális tűzifa keretet. Tudja, az, amire Rétvári Bence két hazugság között hivatkozott, 2019 óta, kedves frakcióvezetők, egy fillérrel nem emelték ezt a keretet. 2019 óta duplájára nőtt a piacon a tűzifának az ára. Önök 7 év alatt egy fillérrel sem emelték a szociális tűzifa keretnek a költségvetését, így fele annyi tűzifát tudtak venni az önkormányzatok, mint például 2019-ben tudtak tenni. Eközben önök állami pénzen, adófizetői pénzen például műanyag motorokat vittek kampányolni óvodákba, bölcsödékbe, eközben elloptak 1300 milliárd forintot a most felsorolt szerződésekkel. Szóval, kedves frakcióvezető úr, mi megduplázzuk ezt a szociális tűzifa keretet. Önök itt ülnek, ön is már jó pár éve itt ül, egy fillérrel nem emelkedett. Ön itt ül, fölveszi a fizetését, ahogy az ön körülött ülő képviselők is. Lehet, hogy nagyon jól érzi magát. Látom, hogy ön szeret itt dolgozni, meleg van, hideg van, de az emberek ebből semmit nem éreztek. Semmit. Semmit nem éreztek, sem a gyógyszerek áfája nem csökkent önöknek köszönhetően, se a tűzifa áfája nem csökkent önöknek köszönhetően, és még sorolhatnám a többi dolgot. Az egészséges élelmiszerről ne is beszéljünk. Szóval azt tudom önnek mondani, hogy a karaván halad, csak annyit mondok. Mi dolgozunk, és azért dolgozunk, hogy minél több teljesüljön a vállalásainkból. Segítek önöknek itt, kollégáim szétgyűjtötték, hogy a külön gyűjtötték, igen, a Tisza által vállalt több mint 1000 pontból hány az, ami már teljesült, amit a kormány teljesített, hány darab, ami folyamatban van, elmondom önöknek. A programban lévők teljesültek, 33 pont, ha akarja, felolvasom önnek. 16 darab pont vállalás, ebbe van, ami nagyon sokba kerül, valami, mondjuk valaminek a megszüntetése, 16 teljesült. Olyanok is vannak, amik csak részben szerepeltek a programunkban, ebből 23 már részben vagy teljesen teljesült, és 73 pont folyamatban van. Szerintem erről érdemesebb lenne beszélni, ezekről a pontokról érdemesebb lenne beszélni, de nem úgy, ahogy Rétvári Bence teszi, hogy belehazudik, és azon küzd, hogy minél nagyobbat hazudjon a honfitársaság. Én tényleg nem értem önöket. Benne van a keresztény szó a pártjuk nevében, szegény Barankovics, Isten nyugosztalja, nem tehet róla. De képes templomok kibejövet így belehazudni az emberek szerint. Azt mondta, hogy 450 milliárd forintot nyernek a bankok. Kamatstop kivezetés. Nem történt ilyen. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy miért hazudik bele a magyar emberek szemébe? Válaszoljon Rétvári Bence, miért hazudik bele a magyar emberek szemébe? Nem történt ilyen. Kérem szépen önök, ugyanúgy, csak talán még szemérmetlenebb módon hazudnak reggel, délben, este, és még mindig azt hiszik, hogy ez majd segít akár egy pár szavazót szerezni a KDNP-nek, akár a Fideszt megmenteni a csőtől. Nem fog segíteni. Szembenézést várnának a magyar emberek. Még mindig azt várják, és nem fogjuk megadni önöknek azt a szívességet, azt a lehetőséget, hogy elfelejtsék a magyar emberek, hogy ne tudják meg a részleteit azoknak az ipari méretű lopásoknak, amit lehet, hogy nem önszemélyesen, de az önnel egy kormányban, egy frakcióban ülők követtek el. Ön is könnyíthetne a lelkén. Biztos vagyok benne, hogy Gulyás Gergelyen kívül volt még, vagy van olyan ebben a frakcióban, aki nem lopott el annyi pénzt, mint mondjuk Tuzson Bence vagy a többiek. Tényleg, hova tűnt megint a híres segítő? Biztos, hogy van ilyen. Kedves Pócs képviselő, elmondtam. Ha gondolja, akkor felolvashatjuk ezt a több mint 100 pontot, hogy mi teljesült. Időarányosan soha kormány ennyi döntést nem hozott. Parlament, országgyűlés soha ennyit nem ülésezett. Én azt szeretném kérni önöktől, és úgy szerintem könnyebben tudjuk közösen szolgálni a szavazóinkat, a honfitársainkat, hogy mostantól, kedves frakcióvezető úr, ne hazudjon bele a saját szavazói szemébe. Ha nem került kivezetésre egy kamatstop, akkor ő ne hazudja bele az emberek szemébe. Ha nem kedveztünk a bankoknak sem 450 milliárddal, akkor ne hazudjon bele az emberek szemébe. Arról beszéljen Bóka János, arról beszéljen ön, Rétvári Bence, de akár mondhatnám a többi képviselőt, Fideszest, KDNP-st, hogy miért szavazták le a magyar embereknek járó uniós források jogszabályát, és miután megszavazta a parlament, hogy elindíthassuk a valaha volt egyik legnagyobb vasútfejlesztést, űrfejlesztést, by the way, űr, ön említette ezt a területet, vagy talán Bóka János, 1500 milliárd forintot próbáltak önök kilopni az űrön keresztül. Be fogjuk mutatni ezeket a szerződéseket. Igen, űrfejlesztésnek álcázott projektekben. Igen, kedves frakcióvezető, jönni fog nem sokára, jönni fognak ezek az ügyek is, és be fogjuk ezeket mutatni. Torockai elnök úrnak azt tudom mondani, hogy beszéljünk ezekről a konkrétumokról, ne felesleg, és köszönöm, hogy megemlítette a végén, és megerősített, ön szerint is szétrabolták és tönkretették az országot ezek az emberek, de akkor talán nem kéne egy közös koalíciót alakítani velük. Tudom, hogy ön úgy érzi, hogy ön profitál a Fidesz gyengélkedéséből, de azért ne engedje megtéveszteni magát, azért körülbelül az 1%-os növekedés az olyan, mint a talajvíz jelenleg ásotthalmon. Annyira erősen sajnos nem jön fölfele. Mi dolgozunk azon, hogy legalább a talajvíz majd jöjjön felfele, és azt kérem öntől is, hogy dolgozzunk ezen közösen. Látom, hogy Takács Péter nagyon jól érzi magát, éppen Hetek című folyóiratot olvas, miközben a magyar emberek az adófizetői pénzükön töltik el. Megkaptam, kedves Takács Péter, tisztelettel az ajándékát. Láttam a gúnyolódó videóit is Tusványosról, ahol Bóka János frakcióvezetőre együtt somolygott. Azt hiszem, azt mondta, hogy küld nekem egy macit és egy hűtőmágnest és egy SS pólót, hát ha az az én méretem. Az az igazság, hogy szeretném csak, hogy ez legyen a méretem, már az MS-sel is néha küzdök, de hogy ne érezze viszonzatlanul a kedvességét, két olvasgatás és telefonozás közben én is készítettem önnek egy ajándékcsomagot. Itt nem tudom átadni, mert azt mondják, hogy tiltják a szemléltetést. Ez egy póló, egy jól ismert, nem SS, de XXXXL-es póló, egy jól ismert fotóval a bukott miniszterelnökről, figyeljen ide Takács Péter, egy jól ismert fotóval, tavaly egy fekete pólóban próbálta átverni a saját híveit Orbán Viktor, az ott ráírva, hogy 4/5. Mellé tettük a mostani méréseket, hiszen a magyar Nostradamusnak végül is igaza lett, csak fordítva, mint ahogy gondolta. Ezt a pólót tudom önnek odaadni. És lássa, hogy kivel van dolga, még egy kötényt is teszek abba a szatyorba, egy latte avokádóval rajta, mert végül is azt is, mint a Slim Fitet is 2 évvel ezelőtt tusványosnak köszönjük, akkor még elhangzottak értelmes dolgok, illetőleg csak az önkedvéért kinyomtattam a házi orvostan és az igazságügyi orvostan szakvizsga tétel sorát. Ezt is bele fogom tenni ebbe a csomagba. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Mielőtt folytatnánk a napi rendelőtti felszólalásokat, tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, kérem legyenek figyelemmel a tájékoztatása, önöket érinti. Személyes érintettség okán jelentkezett Bóka János felszólalásra, mielőtt megadnám a szót, tisztelettel és ismételten tájékoztatom valamennyi képviselőtársunkat, hogy mindannyiukat magasabb tűrési kötelezettség terheli. Indokolási kötelezettsége van. Pócs János úr, ha megengedi, elmondanám még egyszer, a múltkor nem ment túl jól ennek az értelmezése. Személyes érintettségében nem térhet át más tárgyra, és természetesen nem folytathatja más személyes érintettséggel, valamint kizárólag a személyét érintő kérdésben szólalhat fel. Kérem, hogy ennek ismeretében kezdje meg felszólalását. 2 percben parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, a személyes érintettségem az kétirányú. Egyrészt a miniszterelnök úr a beszédében többszörösen ismétlődően hazaárulónak nevezett, szerintem ez az én politikusi tűrési kötelezettségemben nem tartozik bele. Másrészt pedig a miniszterelnök úr többször is ismétlődően konkrét kérdést intézett hozzám, illetve válaszadásra szólított fel. Amennyiben ez nem minősül személyes érintettségnek, tehát erre én nem reagálhatok, akkor javaslom elnök asszonynak, hogy ezektől a kérdésektől tartózkodásra hívja fel a miniszterelnök urat.
6: Köszönöm.
2: Rendben. Ezek szerint akkor beszélhetek. Köszönöm. A miniszterelnök úr, a törvényt azért nem szavaztuk meg, mert az egy rossz törvény. Alkotmánybírósághoz pedig azért fordulunk, mert az alkotmány ellenes. Ez azt jelenti, hogy az önök hazugsága a kormányon inkompetenciával párosul. Önök rendkívül egyszerű eljárási szabályokat sértettek meg, miközben ezt a törvényt elfogadták. Alaptörvényi konzultációs kötelezettségeknek nem tettek eleget, ami egyértelműen közjogi érvénytelenséget eredményez. Mi erre az eljárásban többször ismétlődően felhívtuk a figyelmet, és semmilyen reakciót nem kaptuk. Kértük a zárószavazás elhalasztását azért, hogy önök ennek az alkotmányos követelménynek eleget tudjanak tenni. Önök ezt megtagadták.
6: Úgy van.
2: Ez azt jelenti, hogy önök kormányon egy ilyen jelentőségű ügyben, amint ön elmondta, városokat, családokat, embereket, fejlesztéseket érint, a legelemibb alkotmányossági eljárási követelménynek nem tudnak megfelelni. Ez az önök felelőssége, és ez majd annak az alkotmánybírónak a felelőssége lesz, akit ön majd akkor hazaárulónak fog nevezni azért, mert az alaptörvény rendelkezéseit önön számon kérik.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr! Végighallgattuk a felszólalását, de szeretném tájékoztatni, hogy az indokolása megfelelt a követelményeknek, azonban később eltért a tárgytól. Ez nem személyes érintettség, amit itt ön elmondott. Most pedig megadom a szót Hankó Balázsnak, akire ugyanezek az előző figyelmeztetések érvényesek. Parancsoljon!
6: Köszönöm, házelnök asszony, Magyar Péter most is és pénteken is azzal fenyegetett, hogy börtönbe kerülök. Kérdés, mindezt honnan tudja? Kérdés ez, hogy ezzel félreérthetetlen utasítást ad. Ön is tudja, hogy a mentelmi jogomról lemondani nem tudok, és nem én vagyok az, aki másoknak a szoknyája mögé bújik. A Tanú című filmet indították 19 óra 56-kor. Tudja, egy nagyon szép vállomást várunk magától, Pelikán elvtárs. Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet. Koholt vádak alapján koncepciós eljárás. 7 munkatársamat zárták börtönbe, 5 munkatársamat börtönben tartják. A vizsgálatot és a támogatások vizsgálatát április végén kezdeményeztem. 3 hónapig blokkolták. Miért? Hogy a koncepciós eljárást elindítsák. Azzal tartják börtönbe a munkatársaimat, hogy a bűnismétlés veszélye fenyeget. Önök mindenkit kirúgtak. Önök őket ellehetetlenítették. Indokolatlan kényszerintézkedés. Koncepciós eljárás, mert az egyik feljelentő az, aki akkor mondott le, amikor a pedofil bábszínház előadására visszaküldtem megfontolásra a támogatást. Most már tudom, hogy ez a színházi kérből érkező NKA alelnök ezeket majd mind támogatja. A másik pedig bejelentkezett köztársas...
1: Tisztelt képviselő úr, elnézést kérek, teljesen eltért a tárgytól, megvontam öntől a szót.

0: Tisztelt ház, folytatjuk a munkát. Tisztelt képviselőtársaim, tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy Pócs János is jelentkezett személyes érintettség okán, de nem élt a lehetőséggel, úgyhogy folytatjuk a munkát, haladunk tovább. Tisztelt országgyűlést, napirendelőtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője, elszámoltatás címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretnék beszélni az elszámoltatásról, mert az elmúlt időszakban, az elmúlt pár hónapban, az előbb már beszéltem az előző felszólásomban arról, hogy olyan gyakorlati teendők helyett, amit azért most már joggal várnak a honfitársaink, önök elsősorban az elszámolással kapcsolatban igyekeztek jeleskedni, akkor beszéljünk most akkor erről. De hát az előbbi jelenetek is azt mutatják, hogy amikor én a mohácsi vész előtti állapotokhoz hasonlítottam azt a hangulatot, amit önök teremtenek Magyarországon, akkor az nagyon találó volt. És hogyha valóban elszámoltatásról, mégpedig mindenféle politikai boszorkányüldözéstől mentes elszámoltatásról beszélünk, az nagyon helyes. Hogyha a gyűlöletet akarják kelteni, és szét akarják szakítani az országot, és polgárháborús állapotokat akarnak, akkor ahhoz biztos, hogy mi nem fogunk asszisztálni. Úgyhogy beszéljünk akkor a valódi elszámoltatásról, és nem pedig az elfogult politikai boszorkányüldözésekről, vagy polgárháborús hangulatról. Annál is inkább, mert bár nagyon sok olyan gazdasági intézkedést és tényleges intézkedést várnak még a honfitársaink, ami nem történt meg, de például Bujdosa Andrea frakcióvezető részéről az előbb hallottuk, hogy a politikai befolyás megszűnik például a közmédiában, egyelőre a Hazajáró című műsor szűn meg. Tehát azt nem érezzük, hogy a politikai befolyás megszűnik, legfeljebb az előjele változik, nem fideszes, hanem mondjuk az RTL befolyása fog majd érvényesülni. Úgyhogy akkor nézzük az elszámoltatást, és miniszterelnök úr, hogyha nem haragszik, akkor én abban a játékban, ebben a versenyben önök és a Fidesz között nem szeretnék részt venni, hogy hol ül ugye több SZDSZ-es, vagy ugye Bóka Jánossal kapcsolatban, hogy ön vagy Bóka János tud-e már esetleg egy SS vagy egy MS méretű pólót felvenni. Tehát beszéljünk akkor olyan témáról, amihez kell az ön bátorsága. Ugye önnek egy ilyen becsípődése, mindig nekem szokta szegezni a kérdést, hogy miért nincs több bátorságom. Nekem úgy tűnt a múltkor miniszterelnök úr, hogy önnek kellett nagyon összeszedni a bátorságát, amikor a lakáseladás ügyéről kérdeztem. Hónapok óta folyamatosan újra is megkérdezem öntől, és nagyon érdekes, hogy most is így zúgolódnak a tiszások, hogy hát miért hozom fel ezt a témát. Hát azért, mert önök éppen arról beszélnek, hogy 20 évre visszamenőleg minden képviselő, politikus, vezető vagyonosodási vizsgálatot fog kapni. Tehát kívül belül mindenkit át fognak világítani. Hát akkor ne haragudjanak már a tiszás képviselők, hogyha erről a kérdésről, ami elég fontos kérdés, mert például

0: Kezdtünk ki, amely Jellinek Dániel strómanjáé, 72 millió forint volt az szerint a vételár. A 72 millió forinttal annyi a probléma, hogy ez egy 46 négyzetméteres lakás volt. Miniszterelnök úr, nem, ennek a KSH 2021-es piaci árakat feltüntető adatai szerint nagyjából 43 millió forint volt a valós piaci értéke. Ehhez képest 30 millió forinttal többért vásárolta meg Jellinek Dániel strómanjának a nevén lévő cég. Még mindig nem adott arra választ, hogy sikerült pont Jellinek Dánieléket megtalálni vevőként. És azért is nagyon fontos kérdés ez, mert a múltkor beszéltünk arról, hogy vajon a Baross Gábor tőkeprogramot átvilágítják-e azok után, hogy a Transparency International feljelentéssel élt. És ugye ezzel kapcsolatban a miniszterelnök úr fölmerül még egy kérdés, ugye a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Tőke Holding 2023 márciusában elindította a Baross Gábor tőkeprogramot, amely gazdaság élénkítését tűzte ki célul, legalábbis hivatalosan, és tudjuk, hogy NER közeli nagyvállalkozókat támogatott. De volt egy másik ilyen kockázati tőkealap kezelő ZRT-nek, nagyon hasonló volt a feladat, ugye ez önnek tetszeni fog, mert High Ventures, ilyen gyönyörű nemzeti neveket, ilyen magyar neveket találtak állami pénzek kiosztására. Ön ennek a High Ventures kockázati tőkealap kezelő ZRT-nek a befektetési bizottsági tagja volt. Hány olyan befektetést vétózott meg, amely NER közeli oligarchákhoz küldött állami és uniós pénzről szólt, mert hogy egyébként ez a High Ventures, ez ilyeneket támogatott, mint például a Passenger Kft., ami Mészáros Lőrinc érdekeltsége, vagy a Post for Rent ZRT, ami Boros Attila a letelepítési kötvények kerüzgetelő személy érdekköre, vagy Csiszár Gergők az Elias botrányban érdekelt, Habonykör, Tiborcz kör, mind felbukkan. Ön hányszor vétózott, mint a befektetési bizottság tagja? Na erről beszéljen, ha van bátorsága.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Magyar Péter miniszterelnök úr, adom meg a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm, elnök, azt igyekszem sietni, nehogy visszajöjjenek, itt tudnánk dolgozni, érdemi döntéseket hozni. Én ennyien értékelem ezt a truvájt, hogy ön készít ilyen videókat, és utána leadja, nem vágja be a választ, és úgy csinál, mint amilyen bátran bekérdezett volna. Tisztelt képviselő, nem tudom, hogy tudja, hogy hogyan működnek ezek a befektetési bizottságok. Vannak különböző méretű cégek befektetésre döntő befektetési bizottságok. Én nagyon sokszor szavaztam nemmel, nagyon sokszor tartózkodtam, hogyha válaszával azt mondja, hogy tudja, hogy hogyan működik egy magvető befektetési bizottság, vagy egy nagyobb értékű befektetésnél, nagyon szívesen válaszolok. Nem igazán szerettek ott engem, ott sem, mint a Fideszben, ezekben a befektetési bizottságokban, de akár mondhatnám a felügyelő bizottságokat, a Volánnál is voltam. Megnézheti, talán ki is kérheti a jegyzőkönyveket, rengeteg olyat fog találni, hogy én nemmel szavaztam, vagy tartózkodtam. Nem véletlenül miattam szüntette meg, vonta össze a MÁV és a Volán bizottságait Lázár János, mert rendszeresen felkérdeztem és ellenálltam a döntéseknek, de mondhatnám másokat, és úgy itt is fog ilyet találni. Önnek nem az a feladata, tisztelt frakcióvezető úr, hogy az én nem tudom mikori lakásommal foglalkozom minden alkalommal. Nem ezért küldték önt ide a Mi Hazánk szavazói. 100 milliárdos, 1000 milliárdos lopásokról beszélünk és teszünk feljelentéseket. Ön hány ilyenben tett feljelentést? Hány ilyenben tett ön Toroczkai László feljelentést? Egyben sem. Ön itt most már másodszor, harmadszor, negyedszer foglalkozik Conteókkal és a lakásommal. Világosan elmondtam önnek, hány négyzetméteres, még azt is elmondtam, hogy hány fürdőszoba van benne, hogy milyen magas, mennyit költöttünk a felújítására, mindent. Én igyekeztem a legtranszparensebben, kijön a folyosó, mutatok még fotókat is róla, el fog ámulni, hogy milyen szép volt az a lakás. Pontosan piaci áron adtuk el, ahogy most, ha eladnám, elmondtam önnek, hogy körülbelül annak a 150%-án, de lehet, hogy a dupláján tudnám eladni. Nem tudom, hogy látom a nevet, nem tudja kimondani, tudja, hogy hol van Henselmann Imréről nevezett utca, ő egy híres építész volt egyébként. Budapest legrágább belvárosi utcája együtt a Ferenci utcával, a Károlyi kert mellett. Mi anno egy lepukkant lakást vásároltunk, ha érdekli, egy erdélyi honfitársunktól, de már akkor is megvolt a galéria benne, és ezt a lakást újítottuk föl a volt feleségemmel prémium minőségben. De egészen nevetségesnek tartom, és szomorúnak, hogy ön ahelyett, hogy a magyar embereket valóban érintő kérdésekről beszélne itt, indig ezeket kérdezi, majd idehoz mindenféle konteókat. Lehet, hogy ezzel 1%-ot tudtak növekedni, miközben a Fidesz zuhant 15%-ot, de higgy el, frakcióvezető úr, hogy az önszavazóit és a valódi munka érdekelni. Azt javaslom önnek is, mindenkinek, hogy használjuk.

0: ki a lehetőséget, hogy most egy pár percig lehet dolgozni, és nem kell a felesleges hazugságokat hallgatni. Köszönöm szépen a megértését. Ha szeretné megérteni a befektetési bizottságok működését, vagy szeretne fotókat nézni az egykori lakásunk fürdőszobáiról, vagy akár a hálószobájáról, vagy a konyháról, esetleg lakberendezési tanácsokat kapni, akkor állok szíves rendelkezésének. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napirend előtti felszólalása jelentkezett dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője, a Nemzeti Keresztény Kormányzat család támogatása eredményei címmel, tekintettel, hogy nincs jelen a teremben, nem él ezzel a felszólalás lehetőségével. Napirend előtti felszólalása jelentkezett Németh Zsolt, a Fidesz képviselője, a Nemzeti Konszenzusról címmel, ő sincs a teremben, nem él a felszólalás lehetőségével. Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Jelencsik József, a Tisza képviselője, csatlakozás az Európai Ügyészséghez címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim! A rendszerváltás utáni Magyarország politikai életének az egyik legintenzívebb időszakát éljük meg. A magyar társadalom történelmi felhatalmazás adott a Tisza részére, aminek az egyik legfőbb oka az átláthatóság, az elszámoltathatóság iránti mérhetetlenül nagy társadalmi igény, valamint a NER rendszer korrupciójának az elítélése. A Tisza kormány sorban valósítja meg választási ígéreteit, amelyek között kiemelt helyen szerepelt az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás. Egyfelől ez volt a lakosság egyértelműen kinyilvánított elvárása, de az EU-s pénzek hazahozatala érdekében is ez egy nagyon fontos lépés, a korrupció elleni elkötelezett fellépés bizonyítéka. Ennek megfelelően a Tisza kormány egyik első intézkedése volt Magyarország csatlakozási kérelmének a benyújtása, amit az Európai Bizottság 2026. július 10-én hivatalosan is jóváhagyott. Bár a magyar lakosság mindig is határozottan a csatlakozás pártján állt, a Fidesz szerint ez sértette volna Magyarország nemzeti szuverenitását. Eközben a Fidesz politikusai pontosan tudták azt, hogy mire korlátozódik az Európai Ügyészségnek a jogköre. Az uniós pénzek elköltésével, a határokon átnyúló áfacsalásokkal, valamint a pénzmosással kapcsolatos ügyekre. Vádat emelni pedig a tagállami bíróságokon lehet, tehát büntető jogi konzekvencia a nemzeti bíróságokon születhet meg. Az Orbán kormánynak a szuverenitás érdekében folytatott harca valójában inkább színjátéka, egyre tarthatatlanabbá vált. A 13 országból, amelyek 2004 után csatlakoztak az Európai Unióhoz, Magyarország kivételével valamennyien tagjai lettek az Európai Ügyészségnek, köztük olyan országok is, amelyek kormányaira korábban a Fidesz, mint Európa patriótáira tekintett. Magyarország sajnálatos módon élen járt az Európai Uniós források nem szabályszerű felhasználásában. És most nagyon finoman fogalmaztam. A Fidesz-KDNP kormány tehát nem véletlenül úgy félt az Európai Ügyészséghez történő csatlakozástól, mint az ördög a tömjén füsttől. Erre jó példa az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló szavazás. Mivel a tanácsban a szükséges egyhangú döntés részben Magyarország miatt nem született meg, így az Európai Ügyészség végül 20 ország közötti megerősített együttműködés keretében jött létre. A Fidesz képviselői az Európai Parlament 2017-es szavazásán még azt sem támogatták, hogy ez az együttműködés a résztvevő országokban a saját maguk szuverén döntésével, saját magukra érvényes joghatósággal létrejöhessen. Kinek az érdeke az, hogy kemény határozott fellépés legyen a csalások ellen az unió pénzügyi érdekei védelmében? Hát erre nyilván azt szokták mondani, hogy ez a nettó befizető országoknak az érdeke, ami igaz is. Azonban én úgy gondolom, hogy az elsősorban a magyar embereknek az érdeke az, hogy a Magyarországnak jutó uniós forrásokat a lehető legteljesebb mértékben ellenőrizve zéró korrupcióval használjuk fel. A bukott volt kormánypártok a nemzeti szuverenitás védelmére hivatkozva ellenezték még most is a csatlakozást. Havasi Bertalan a következő találta közölni: az Európai Ügyészséghez csatlakozással Magyarország történetében először merészkednek odáig, ahova még a kommunisták sem, magyar állampolgárokat rendelnek idegen válthatóság alá. Akkor ezek szerint a Fidesz képviselés szerint a többi 25 tagállam is nagyon messze merészkedett, messze, mint a kommunisták. Hát tisztelt képviselőtársaim, szerintem egészen elképesztő az, hogy a társadalom által elvárt korrupció elleni hatékony fellépést még ma is a szuverenitás elleni támadásként próbálja meg a Fidesz beállítani, ráadásul abban a stílusban, amiből a magyar emberek egyértelműen nem kérnek többé. Egy ország szuverenitása nem a kormányának korlátlan hatalmát jelenti, beleértve a közpénzek ellenőrizhetetlen korrupt felhasználását. A valódi szuverenitást az biztosítja, hogy a közpénzeket a magyar emberek érdekében átláthatóan és felelősséggel használják fel. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás ezért nem a magyar érdek feladása, hanem annak megerősítése. Aki a tiszta közéletben hisz, annak ezt a lépést támogatnia kell, és ha már az EU-s pénzekről beszéltem, engedjenek meg még egy megjegyzést, szégyelhetik magukat azon ellenzéki képviselők, akik most nincsenek itt közöttünk, akik szimplán politikai haszonszerzés érdekében az Alkotmánybíróságnál támadták meg az EU-s források hazahozatalát szolgáló jogszabályt, veszélyeztetve ezzel a 16,4 milliárd euró felhasználását a magyar lakosság érdekében. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most tisztelettel kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki hozzászólni. Igazságügyi miniszter asszony, parancsoljon.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Érdemes ezt a kérdést kerek egészen és tisztán látni. Hogy miről is szól az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, és milyen képhez csatlakozik. Hogyha visszakondolunk azokra az eredményekre, amelyeket miniszterelnök úr megjelenített, akkor abból az látszódik, hogy ez egy nagyon fontos dogma, hogy a közvagyont azt a közfeladathoz kell társítani. Az eddigi döntéseink különös tekintette az uniós törvénycsomagra, ezt jelezte. Közvagyon közfeladathoz társítandó. Ez vonatkozott a KEKVA szabályokra, az integritás hatóság ellenőrzés jogkörének megerősítésére, illetőleg a vagyonnyilatkozati rendszer megerősítésére. És ami nagyon fontos tétel még, az az, hogy a kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben. Történjék is a korrupció bármelyik területen. Éppen ezért, hogyha a teljes képet nézzük, és azokat az eredményeket, amelyeket eddig a kormány elért, akkor ebből az látszódik, hogy rögtön az első feladatszabó kormány határozatban megjelent az Európai Ügyészséghez való csatlakozás szándéka május 14-i kormányhatározatban. Május 29-én miniszterelnök úr átadta az erről szóló szándéknyilatkozatot. A bizottság döntése augusztus 2-án válik hatályossá. Európai Unió pénzügyi érdekeit védi, és azt nem szabad elfeledni, hogy tagállami szabályok alapján kerül sor, tehát a szuverenitást nem adunk fel. Tagállami döntéshozatal, tagállami eljárási szabályok során folytatja majd a hatóság az eljárását. Jelenleg, ahogy az a törvényalkotási programban is látható a parlament honlapján, egy két szakaszos jogalkotásra kerül sor. Első körben az alaptörvény megfelelő módosítása, illetőleg az európai ügyészek, delegált európai ügyészekhez kapcsolódó jogalkotás. Az elsődleges lépcső, a második lépcső pedig a büntető igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályi körülmények megfelelő igazítása ehhez a kérdéskörhöz. És ami még nagyon fontos, hogyha ezt a zéró toleranciát figyeljük a korrupcióhoz viszonyítottan, akkor mai nap fogunk arról vitázni, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalt ugyan ezen célok mentén fogjuk megjeleníteni. És ami nagyon fontos, és már ugye a vita során is elhangzott, hogy ez hasonló hatáskor, hasonló feladatra, hasonló célok ment, a cél igen, zéró tolerancia korrupcióval szemben, de mindegyik teljesen mást és másként vizsgál. Az EPPO az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket vizsgálja. Ebbe tartozik a hivatali visszaélés, pénzmosás és a kapcsolódó bűncselekmények. Az integritás hatóság közigazgatási ellenőrzési jogkörrel rendelkezik. Az MVVH pedig egy integrált szerepkör az, ami megjelenik. És így, hogyha ezeket a törvényjavaslatokat és ezeket a módosításokat tekinthetjük, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy valamennyi területhez, valamennyi pénzügyi érdekhez kapcsolódóan megvalósul a kormányzat zéró tolerancia szándéka a korrupcióval szemben. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszterasszony! Tisztelt országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A Keszthelyi Járásbíróság indítványozta Torockai László, a Mi Hazánk képviselője mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyben. Az indítvány házelnöki jogkörben megvizsgálása átadása került a mentelmi bizottságnak. Tisztelt Országgyűlés! 2026. június 29-i ülésnapunkon házelnök asszony tájékoztatta Önöket, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta rágalmazás vétsége miatt indított két ügyben. Az indítványok házelnöki jogkörben megvizsgálása átadása kerültek a mentelmi bizottságnak. A bizottság arról tájékoztatta az Országgyűlés elnökét, hogy az egyik ügyben a büntetőeljárás időközben megszüntetésre került, mert a magánvádló a vádat ejtette, ezért ebben az ügyben szükségtelenné vált a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló vizsgálat és az Országgyűlés döntése. Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend elfogadásával folytatjuk munkánkat. Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Napirendi javaslatomat az Országgyűlés honlapján megismerhették. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Alkotmánybíróság új tagjának titkos szavazással történő megválasztása. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a jelöltet, dr. Zonnevent Pál urat, valamint családtagjait, az Országgyűlés valamennyi állandó meghívottját, vendégeinket, akik részt vesznek az ülésünkön.

0: Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság Esper 419-es számú javaslatában az Alkotmánybíróságról szóló 2011 évi 151-es számú törvény 7-es paragrafusában foglalt jogkörében eljárva dr. Zonneven Pált javasolja az Alkotmánybíróság tagjának megválasztani. A bizottság javaslatát, valamint a jelölt életrajzát képviselőtársaim a honlapon megismerhették. Javaslom, hogy figyelemmel az Alkotmánybíróságról szóló törvény rendelkezéseire az Alkotmánybírót 2026. július 28-ai hatállyal válasszuk meg. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg. Az országgyűlési törvény alapján a szavazás titkos. Tisztelt Országgyűlés! A titkos szavazás menete a következő. A képviselők az Országház alsóházi üléstermének Dunaparti folyosóján vehetik át a szavazólapokat. Elnézést, képviselő urak, legyenek szívesek figyelemmel lenni a szavazás menetére. Köszönöm. Megismétlem, tisztelt Országgyűlés, a titkos szavazás menete a következő. Képviselők az Országház alsóházi üléstermének Dunaparti folyosóján vehetik át a szavazólapokat. A nevük kezdőbetűjének megfelelő csoportból ABC sorrendben 4 csoportban. Tájékoztatom önöket, hogy a szektoroknál 1 darab szavazólapot, továbbá 1 borítékot vehetnek át. Kérem, hogy az átvétel tényét az asztaloknál elhelyezett íveken aláírásukkal igazolni szíveskedjenek. Tájékoztatom önöket, hogy a szavazás során szavazófülkét is igénybe lehet venni. Kérem önöket, hogy a szavazólapon igen, nem, illetve tartózkodom rovatba helyezzék el jelölésüket. Felkérem Sóti Anikó Zsuzsanna jegyzőasszonyt, hogy röviden ismertesse a szavazás szabályait, képviselőtársaimat pedig tisztelettel kérem, hogy a helyükön hallgassák végig ezt. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés! Szavazni csak a hivatalos szavazólapokkal lehet. Érvényes szavazatnak csak az minősül, amit a szavazólapon szereplő jelöltre adtak le, neve melletti igen, nem, vagy tartózkodom négyzetben elhelyezett 2 egymást metsző vonallal. Érvénytelen az a szavazat, amelyről nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a képviselő kire, illetve hogyan szavazott. Semmi is az a szavazat, amit nem a hivatalos szavazólapon adtak le, amelyikről hiányzik a bélyegző lenyomat, illetve ha a szavazólapot a képviselő átveszi, de nem dobja be az urnába. Tájékoztatom önöket, hogy amennyiben a szavazólap kitöltését bárki elrontja, a szavazatszámláló bizottság urnánál tartózkodó tagjai azt bevonják, és helyébe új lapot adnak ki.
0: Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, a szavazási idő alatt az alsóházi ülésterem folyosóján csak képviselők, illetőleg a szavazásban közreműködő munkacsoport tagjai tartózkodhatnak. Tájékoztatom önöket, hogy a szavazatok leadására 20 perc áll rendelkezésre. Megkérem képviselőtársaimat, hogy fáradjanak a nevük kezdőbetűjének megfelelő táblával jelzett asztalhoz, ahol megkapják a szavazólapokat. A titkos szavazás eredményének ismertetésére várhatóan 15:47-kor kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, a titkos szavazást elrendelem.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a jegyzőkből álló szavazatszámláló testület befejezte a munkáját. Megállapította, hogy a szavazási eljárás érvényes és eredményes volt. Ismertetem a szavazás eredményét. A titkos szavazásban 144 képviselő vette fel a szavazólapot. Dr. Zonnevent Pál személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 144 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő. Érvénytelen szavazatok száma 0, érvényes szavazatok száma 144, ebből igen szavazatok száma 138, nem szavazatok száma 6, és tartózkodás nem volt. Ezek alapján az országgyűlés dr. Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság tagjának megválasztotta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az Alkotmánybíróság új tagjának ünnepélyes eskütételére és az esküokmányok aláírására kerül sor. Felkérem dr. Zonneven Pál urat, hogy fáradjon az ülésterem közepére, és tegye le esküjét. Felkérem Sóti Anikó Zsuzsanna jegyzőasszonyt, hogy olvassa elő az esküszöveget, az ülésteremben tartózkodókat pedig kérem, hogy felállva hallgassák meg azt.

0: Én
1: Zonavent Pál
0: fogadom,
1: hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
0: jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom.
1: Alkotmánybírói tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
0: Isten engem úgy segéljen.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Országgyűlés! Most az esküokmányok aláírására kerül sor. Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat. A megválasztott tisztségviselőt pedig kérem, hogy kézjegyével lássa el azokat. Megtörtént. Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében gratuláljak az Alkotmánybíróság megválasztott új tagjának. Gratulálok! Eredményes munkát és sok sikert kívánok!

Még egyszer gratulálunk az alkotmánybíró úrnak. Tisztelt országgyűlés, megköszönöm együttműködéseket, és most 2 perces technikai szünetet rendelek el. Az ülésvezetést átadom Dúró Dóra alelnök asszonynak.

0: Köszöntöm képviselőtársaimat, egyúttal tájékoztatom önöket, hogy a Fidesz és a KDNP képviselői az interpellációk elmondásától visszaléptek. Ennek megfelelően folytatjuk munkánkat. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez, mit tesznek a civilizációs betegségek megelőzése és visszaszorítása érdekében címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben. Parancsoljon!
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Az elmúlt években, de a Covid óta különösen kilőtt a civilizációs betegségek, daganatos és allergiás megbetegedések száma. Az Európai Bizottság jelentése alapján az EU-ban Magyarország rendelkezik lakosság arányosan a legrosszabb mutatókkal a daganatos halálozások tekintetében. Aggodalomra ad okot, hogy a daganatos betegségek növekvő számuk mellett egyre fiatalabbak körében fordulnak elő, ami valóban súlyos jel. Ennek egyik oka, hogy a magyarok a rossz gazdaságpolitika miatt rákényszerültek arra, hogy minél olcsóbban, de minél rosszabb és mérgezőbb élelmiszert vegyenek. Az élelmiszeripar, a növényvédőszerek, az antibiotikumok és a vakcinák elszennyezték a táplálkozási láncot. A magyar gazdaság jó minőségű magyar termékeket exportál, ugyanakkor a kevésbé jó minőséget megvesszük Nyugat-Európából drága pénzen. Tisztelt képviselőtársai, Magyarországon másfél, de közel 2 millióan élnek valamilyen ételérzékenységgel, és ez csupán a diagnosztizáltak száma. És az ételallergiában szenvedők, ami egy sokkal súlyosabb egészségügyi következmény, a lakosság 2-3%-át érinti, de a gyermekek körében ez az arány elérheti a 6-7%-ot is. Az érintettek általános állapotuk javítása érdekében komoly és egy életre szóló diétára kényszerülnek. A diétás termékek a többi élelmiszernél 2-3-szor drágábbak, a cukorbetegek a szénhidrát csökkentett étrendjüket zöldséggel, gyümölccsel tudják kiegészíteni, ami szintén sokkal magasabb költséggel jár. Jelenleg a cukorbetegek egy része, valamint a liszt és a laktózérzékenységgel diagnosztizált betegek adókedvezményben részesülnek, a gyermekek esetén emelt családi pótlék kerül kifizetésre. Az adókedvezmény összege idén havi 16.140 forint, miközben a diétás étrend éves szinten több 100.000 forint extra kiadást jelent, és a cukorbetegek számára sem jár mindenkinek, ami állandó társadalmi feszültséget is okoz. Ezért kérem tisztelt miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogyan, mikor kerül sor majd a programjukban meghirdetett egészséges élelmiszerek áfájának a csökkentésére, milyen népegészségügyi intézkedéseket terveznek bevezetni a daganatos megbetegedések megelőzése és visszaszorítása érdekében, kiterjesztik-e az adókedvezményt valamennyi igazoltan ételérzékenységgel és allergiával élő honfitársunk számára. A gyógyszer TB támogatásához hasonlóan biztosítanak-e nekik a betegségük miatt létfontosságú speciális élelmiszerek megvásárlásához támogatást? Tervezik-e a termelői piacok népszerűsítését, hogy minél többen vásároljanak egészséges magyar és minőségi élelmiszereket? Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen.
0: Válaszadásra megadom a szót Hegedűs Zsolt miniszter úrnak 4 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! A Tisza kormány és az egészségügyi minisztérium kiemelt célja a lakosság egészségi állapotának javítása és az elkerülhető halálesetek számának csökkentése. Már számos alkalommal beszéltünk itt is az egészségügy korábbi elhanyagoltságáról, de a népegészségügy is különösen mostanában kezelt terület volt a korábbi kormányzat alatt, pedig életek 10 000-eit lehetett volna évente megmenteni egy hatékony népegészségügyi politikával. Ezen a területen az eredmények nem azonnal lesznek látványosak, egy-egy népegészségügyi intézkedés hatása sokszor csak több választási ciklus után lesz látható, de ez nem jelenteti azt, hogy akkor sem foglalkozunk vele. Mi szakítani kívánunk azzal az eddigi káros politikai gondolkodásmóddal, mely szerint, ha valaminek nincs egy cikluson belül mérható politikai haszna, akkor azzal mi nem törődünk. Ha belegondolunk abba, hogy 16 év fantasztikus stratégiával mit lehetett volna elérni, akkor tényleg összeszorul a szívem. Meggyőződésünk, hogy tudatos, hosszú távú népegészségügyi programok hiteles tájékoztatásra, szervezett szűrésekre és rendelkezésre álló egészségügyi adatok okos felhasználására van szükség. Az állam sajnos eddig nagyon rossz példát mutatott, a terület elhanyagoltságával azt üzente, hogy az egészség megőrzése, a prevenció, a megelőzés nem volt fontos. Szerintünk rendkívül is fontos és jól mutatja a mostani kormányzat népegészségügy iránti elkötelezettségét is, hogy külön államtitkára van a területnek egy kiváló szakember, professzor Vokó Zoltán személyében. Hogy konkrét kérdésre is válaszoljuk, az egészséges élelmiszerek, különös tekintettel a zöldséges és a gyümölcsök áfa csökkentését célú tárcaközi egyeztetések folyamatban vannak. A bejelentés szerintem a közeljövőben előjön itt a parlamentben is. A daganatos megbetegedések az egyik legnagyobb társadalmi gazdasági terhet képviselő betegcsoport hazánkban. Sajnos Európa utolsó helyein kullogunk. Kialakulásában mind genetikai, környezeti, életmódbeli tényezők egyaránt szerepet játszanak, de sajnos a prevenciós intézkedések elhanyagolták itt a Magyarországon az elmúlt évtizedekben, és ezért sajnos olyan helyzetben vagyunk, amilyenben. Ezt mindenképpen meg akarjuk változtatni. Az elsődleges megelőzés mellett a daganatos megbetegedések visszaszorítása érdekében a kormány kiemelt figyelmet fordít a komplex népegészségügyi szűrőprogramokra is. Tervezzük a hazai szűrésrendszer komplex átvilágítását, fejlesztését, különös tekintettel a szervezett szűrések, a méhnyak, az emlő, a vastagbél szűrésnél. Vastagbél szűrés körülbelül 8%-a megy el az embereknek szűrővizsgálatra, szörnyű. Méhnyak vagy emlőszűrésnél 30%, ez körülbelül 80%-ra kell fölvigyük. Az igazoltan életérzékenységgel és allergiával élők számára egyes kedvezmények a hatályos jogszabályok alapján jelenleg is biztosítottak, de a jogosultság kiterjesztése érdekében további vizsgálatok szükségesek az adózásért felelős tárca bevonásával is. A termelői piacokra reagálva a magyar termékek népszerűsítése fontos és nemzetgazdasági érdek, azonban az élelmiszer elsődlegesen nem attól egészséges, hogy magyar, a kereskedelmi forgalomba kerülő hazai előállítású és import élelmiszereknek egyaránt meg kell felelniük az élelmiszer biztonsági minőségi előírásoknak. Az egészségügyi szaktárca a lakosság edukációját a táplálkozás egészségügyi ajánlások révén folyamatosan ösztönözni fogja honfitársaikat, hogy tényleg egy egészséges étrendet alakítsanak ki. A mostani kormányzat végre a súlyának megfelelően foglalkozik a népegészségügy kérdéskörével, és azon fogunk dolgozni, hogy minél több forrást és szakmai legjobbjait vonjuk be, hogy mielőbb életekben mérhető eredményeket érhessünk el. Nekünk ez a célunk, nem a milliárdos kiadások. Köszönöm szépen.
0: Megkérdezem Szabad István képviselő urat, hogy elfogadja a miniszteri választ. A nyilatkozata megtételére egy perc áll rendelkezésére. Parancsoljon.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Én azt írtam le magamnak, ahogy ön mondta is, hogy a változtatási szándék az mindenképpen látható az önök részéről, viszont ugye van a mondás, hogy az idő az életet jelent, az idő az nem csak pénzt jelent, hanem valóban egészséget is jelent, ezért a kiterjesztett adókedvezmény nyilván annak a bevezetése a lehető leghamarabb sok mindenki számára ez fontos lenne, és a válaszát azért nem fogadom el, mert egyrészt már el vagyunk ezzel késve, és amellett, hogy minden szándék úgy tűnik, hogy az önök részéről is adott annak érdekében, hogy ebben változtassanak, de sajnos az allergiával és más egyéb ételérzékenységben szenvedő embereknek, azoknak már a holnap is problémát okoz, és ezért nyilván a lehető leghamarabb kell ezügyben bármit is elérni. Például a Mi Hazánk a hazai termelők támogatásában is élen járt az elmúlt időszakban, hiszen országot jártunk azzal, hogy minden szegletben elvittük a hazai vásár és az egészséges élelmiszerre való vásárlási hajlam kiterjesztését és a lehetőségét, ezért én arra kérem, hogy minél hamarabb valóban operatív tevékenységet tegyenek ez ügyben. Köszönöm szépen.
0: Képviselő úr nem fogadta el a választ. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e. Kérem, szavazzanak most. Úgy látom, viszonylag sokan vannak, akiknek nem működött. Kérem, hogy magasabbra tegyék a kezüket, hogy meg tudjam akkor számolni, hogy hányan vannak, akiknek nem működött. 1, 2, 3, 4, 5, 6 igen szavazat, gondolom, hogy igen szavazatot kell hozzáadni. Jól láttam, a jegyzők megerősítik, hogy 6 igen szavazatot kell hozzáadni, akkor az ország, kimondom a határozatot, az országgyűlés 135 igen szavazattal, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül a választ elfogadta. Dr. Szabó Alexandra, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez, hogyan kivitelezhető a személyi igazolványok folytonosságának garantálása címmel. Dr. Szabó Alexandra képviselőasszonyt illeti a szó 3 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársak, tisztelt miniszter úr. Nagy büszkeséggel tölt el engem az a tudat, hogy a Tisza kormánynak a felfogásában a közszolgálata végre újra egy emberséges, modern, emberközpontú rendszernek a felépítése és működtetése. Ennek az elvnek különösen akkor kell érvényre jutnia, amikor egy számtalan, szépkorú honfitársunkat érintő adminisztrációs feladatnak a végrehajtásáról van szó. Miről is beszélek? A 2026 augusztusában lejárnak a 2000 előtt kiadott kiskönyv alakú személyi igazolványok. Ezek akkor is lejárnak, hogyha az okmányban a határidő nélküli érvényességi felirat szerepel. Ez körülbelül 160 ezer zömében szépkorú honfitársunkat érinti. Az én felfogásomban, illetve a Tisza kormány felfogásában is a magyar állam feladata az, hogy mindent megtegyen a lehetőségeihez képest a zökkenőmentes átállás garantálása érdekében. És különösen igaz ez akkor, hogyha szépkorú honfitársainkról van szó. Fontos az, hogy az érintettek, tehát felálljon ez a rendszer, és az érintettek időben pontosan és megnyugtató módon tájékoztatást is kapjanak. Tisztelt miniszter úr, mindezek fényében egyértelmű iránymutatást szeretnék kérni, hogy mi a pontos teendőjük azoknak a szépkorú honfitársainknak, akiknek a kezében levő régi okmányuk érvényét veszti. Megnyugtató válaszát köszönöm szépen előre is.
0: Válaszadásra megadom a szót Pósfai Gábor belügyminiszter úrnak 4 perces időkeretben. Parancsoljon!
4: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony! Köszönöm szépen a kérdést, valóban egy nagyon fontos kérdésről van szó, ami nagyon sok idős honfitársunkat, leginkább idős honfitársunkat érinti. Ön 160 ezer emberről beszélt, a jelenlegi szám, amit mi tudunk, az kb. 130 ezer fő az elmúlt hetekben. Több embernek sikerült kicserélni már a személyi igazolványát. Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül, amellett, hogy ezt már 2021 óta tudták, hogy lesz ez a határidő, 2026. augusztusában, és nagyon sokáig nem álltak rendelkezésre azok a technikai feltételek, melyek ezt akár a mobil cserét lehetővé tették volna. Ezt az igényt éveken át folyamatosan jelezték a döntéshozók felé, de csak 2025 végére állt össze az a rendszer, ami alapján akár a mozgásukban korlátozott időskorú honfitársaink kicserélhették volna a személyi okmányukat. A Tisza kormány az elmúlt hetekben, tehát ugye ma már hallottuk, hogy 70 nap óta van a Tisza kormány, az elmúlt hetekben két alkalommal is kommunikált a minisztérium arról, hogy augusztus 3-án törvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Mit kell tenni, mit lehet tenni, nagyon közel van már ez a határidő. Aki tud, az jelentkezzen a kormányablakoknál. Az okmánycsere iránti kérelem az ország bármelyik kormányablakában kezdeményezhető időpontfoglalással és anélkül is. Ha azonban valaki egészségi állapota miatt nem tud, vagy akár mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, akkor mobilbuszt is igényelhet, ugyanígy a kormányhivatalok honlapján közé tett elérhetőségeken. Az igényléshez be kell mutatni a régi okmányt, vagy egyéb érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmányt. Az új okmány érvényességi idejére vonatkozóan a 70. életévet betöltött érintett kérheti, hogy részére a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napjáig, vagy 10 éves érvényességi idejű okmány kerüljön kiállításra. Ugye a magának a procedúrának a része az új nyomat vétele, amennyiben erre nem kerülhet sor, akkor kérhető az egy évig történő érvényességi időnek a meghatározása, vagy egy évre is kérhetik ezt az új személyazonosító okmányt. Aki pedig orvosi igazolással rendelkezik arról, hogy véglegesen képtelen új nyomatot adni, vagy az orvosi igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható, úgy az új okmány érvényesség ideje az előzőekben már említett 6 vagy 10 év lesz. Azt is fontos kiemelni, hogyha valakinek augusztus 3-áig ezt nem sikerül végrehajtani, vagy nem sikerül kicseréltetni az okmányát, utána is ez díjmentesen elvégezhető, augusztus 3 után is, úgyhogy ilyen szempontból nem érheti őket hátrány. Fontos még azt is kiemelni, hogy a kormányablakok azok több időpontot adtak erre az ügymenetre, és minden kormányhivatalon belül külön kijelölt személy foglalkozik azzal, hogy koordinálja ezt az ügymenetet. Még egy újdonságról szeretnék beszámolni, mert ugye itt 130 ezer honfitársunkról beszélünk, és egy nagyon közeli határidőről. Úgyhogy az elmúlt hetekben megvizsgáltuk azt, hogy mi az, amit még pluszban mi tehetnénk, hogy mi az, amit akár átmeneti szabályozás formájában mi bevezethetnénk, ugyanis átmeneti szabályozás hiányában fennáll annak a veszélye, hogy érvényes személyazonosító okmány hiányában alapvető ellátásokat és szolgáltatásokat nem tudnának igénybe venni. Kiemelendő ugye, hogyha nincs valakinek ilyen személyazonosító okmánya, akár kártyaformájú jogosítvánnyal, vagy akár útlevéllel is igazolhatja magát, de a kormány dolgozik egy olyan törvénymódosításon, illetve ki is dolgozta, amely alapján meghatározott ügymenetekre december 31-én belföldön belül meg tudjuk hosszabbítani ezekre az ügymenetekre az érvényességet. Mik ezek? A Magyar Állami Kincstár által folyosított nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások átvétele, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvétele, egészségügyi ellátások igénybevétele, gyógyszertári szolgáltatások igénybevétele, közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése, és anyakönyvi eljárások során, ha ezt a kormány elfogadja, és utána a parlament ezt a törvénymódosítást megszavazza, akkor ez december 31-éig belföldön belül még használható a régi könyvformátumú személyigazolvány. Köszönöm szépen!
0: Megkérdezem Szabó Alexandra képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e a választ. A nyilatkozata megtételére egy perc áll rendelkezésére. Parancsoljon.
3: Tisztelt képviselőtársak, köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt belügyminiszter úr. Köszönöm szépen a megnyugtató választ. Az is már jó hír, hogy már csak 130 ezer körülbelül. Köszönöm szépen, ez 30 ezerrel ezek szerint kisebb szám. Köszönöm, hogy a komplex problémára komplexen néznek rá, és komplex megoldási javaslatokkal állnak elő. Különösen orvosként fontos számomra, hogy az egészségükben nehezített, mozgásukban nehezített egészségügyi állapotuk miatt, akik nem tudnak eljutni, azokra is körvonalazódik megoldás, illetve az, hogy a belföldön, amire a kormánynak ráhatása van, ott rugalmasabb határidőket is ben is gondolkodnak, úgyhogy én ezt a választ elfogadom. Köszönöm.
0: Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez, meddig működhet törvénytelenül az MNB felügyelőbizottsága címmel. Novák Előd képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
5: Köszönöm, hogy szólhatok mélyen, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Törvénysértő módon kiszavazták tavaly az MNB felügyelő bizottságából az ellenzéket az országgyűlésben, pedig a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 14. paragrafusa szerint a felügyelő bizottságba csak az elnököt jelölik a kormánypárti képviselőcsoportok, a tagokat az ellenzék is. Ebbe a testületbe korábban rendszerint választott az országgyűlés ellenzék által jelölt tagot a törvényeknek megfelelően. Tavaly azonban kizárólag kormánypárti tagok kaptak helyet ott a nemzeti együttműködés rendszerében. Bár a széteső balliberális pártok nem javasoltak senkit, de Csat Magdolna közgazdász professzort jelölte a Mi Hazánk mozgalom szabályszerűen, azonban a Fidesz láthatóan nem akarta őt a felügyelőbizottságba így információk közelébe engedni. Pedig szükséges volna, hiszen meglopták az MNB vagyonát a magyar történelem legnagyobb bankrablása keretében, melyhez a felügyelőbizottság is asszisztált. Elképesztő, hogy még mindig egyetlen gyanúsítottja sincs az ügynek. Noha 500 milliárd forint eltűnt, és több mint egy éve nyomoznak. Az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokon kezdeményeztem, hogy az MNB botrány kivizsgálására hozzunk létre vizsgálóbizottságot. Ezt Magyar Péter akkor támogatta, és végül az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottság létre is jött. Tagjait június 8-án megválasztotta az országgyűlés, de a Tiszás elnök lassan két hónapja még egyetlen ülés sem hívott össze. Miért szabotálják a vizsgálóbizottság működését? Persze az MNB bankfelügyeleti feladataival kapcsolatban is volna kritikánk bőven, például, hogy az EU-n belül a magyarok költik jövedelmük legnagyobb arányát banki szolgáltatásokra, tehát nálunk a legmagasabbak a számla vezetési és egyéb bankköltségek, ezt sem tűrhetjük tovább. Vizsgálni kéne aranytartalékunk egy része londoni őrzését is, hogy az mekkora függőséget és kockázatot jelent Magyarország számára, és még sorolhatnám a feladatokat. Ami az általunk korábban az MNB felügyelőbizottságába hiába jelölt dr. Csat Magdonát illeti, nemzeti elkötelezettségét többször bizonyította, és szakmaiságát, kiemelkedő eredményeit tudományos körökben is széles körben elismerik. Oktatói és kutatói életpályája is kiemelkedő, emellett számos rangos tudományos és állami elismerés birtokosa is, miközben kellően kritikus volt a Fidesz kormány gazdaságpolitikájával szemben is. Tisztelt miniszter úr, szükséges volna megújítani az MNB monetáris tanácsát is, melybe szintén csak fideszes jelölteket választott a korábbi országgyűlés, így nem annyira a nemzet bankjaként tekintettek rá, mint inkább egyfajta pártintézményre, sajnos. Mikor kerülhet tehát az országgyűlés elé az MNB monetáris tanácsa tagjainak megválasztása, és meddig működhet törvénytelenül csak fideszes tagokkal az MNB felügyelőbizottsága? Érdemi válaszát előre is köszönöm, miniszter úr.
0: Válaszadásra megadom a szót Kármán András miniszter úrnak 4 perces időkeretben. Parancsoljon!
6: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Mielőtt a kérdésére válaszolnék, engedje meg, hogy először tisztázzam a jegybanki függetlenségnek a kérdését. A Magyar Nemzeti Bank a monetáris politikai és egyéb alapvető feladatai körében, tehát például a kamatok meghatározásában, az árstabilitás védelmében szükséges eszközökről való döntésben független. És ebbe a kormány nem szólhat bele. Ez a függetlenség egyébként a garanciája annak, hogy az inflációt a napi politikai érdekektől függetlenül lehessen kordában tartani, és ehhez a jövőben is ragaszkodunk. Ugyanakkor a Nemzeti Bank a tágabb értelembe vett államháztartásnak is a része, és a rábízott közpénzekkel való gazdálkodását ellenőrizni kell, részben az állami számvevőszéknek, részben az országgyűlésnek. A kettőt tehát szét kell választani. A monetáris politikába a kormány nem szólhat bele, a közpénzek felhasználását viszont az országgyűlésnek kötelessége ellenőrizni. A Fidesz ezt pontosan fordítva csinálta. A monetáris politikába beleszólt, a korábbi nemzetgazdasági miniszter rendszeresen kijelentette, hogy a kamatok túl magasak, mikor kell, vagy mikor nem kell a jegybanknak kamatot csökkenteni, vagy épp a forint árfolyamát gyengíteni. Ugyanakkor a jegybank gazdálkodásának az ellenőrzését elhanyagolták, és minden nyilvános kontroll alól kivonták. Fontos tisztázni a Magyar Nemzeti Bank két legfontosabb testülete közötti különbséget is. A monetáris tanács, a monetáris politika döntéshozó szerve a kamatokról és az árstabilitásról dönt, itt tehát a függetlenség sérthetetlen. A felügyelőbizottság ezzel szemben az MNB tulajdonosi ellenőrzésének szerve azt felügyeli, hogy a bank a közpénzekkel felelősen gazdálkodjon, itt tehát nem a függetlenség, hanem az elszámoltathatóság a kérdés. És itt térhetünk rá az ön kérdésére, meddig működhet törvénytelenül az MNB felügyelőbizottsága. A válasz sem eddig sem, mert a testület jelenleg sem működik törvénytelenül. A törvény szerint a 6 tagból az elnökön kívül 3-at az országgyűlés választ, és őket bármely párt, így a kormánypárt is jelölheti, kvóta nincsen. Azzal tehát, hogy Csát Magdolna nem tagja a bizottságnak, semmilyen jogszabály nem sérül. A valódi kérdés azonban nem ez, hanem hogy ez a szabályozás a magyar emberek érdekeit szolgálja-e. Mert a felügyelőbizottság éveken át tétlenül nézte, ahogy a NER kegyeltjei a Nemzeti Bankból a magyar adófizetők 100 milliárdjait szivattyúzzák ki. Ez a rendszer tehát nem végezte el a feladatát. És a rendszer hibái természetesen nem mentesítik a felelősség alól azokat a felügyelőbizottsági tagokat, akik hosszú éveken át havi sok milliós tiszteletdíjért és céges autóért cserébe tárták szét a karjukat, mondván, hogy sajnos jogállásukból adódóan semmit sem tehetnek a jegybank szisztematikus kirablása ellen. Éppen ezért pénzügyminiszterként a jegybank felügyelőbizottságából a két miniszteri delegáltat visszahívtam, és új tagokat jelöltem, a tiszteletdíjak csökkentése érdekében pedig törvénymódosítást fogunk előterjeszteni. Emellett a pénzügyminisztérium jelenleg is vizsgálja annak lehetőségét, hogy hogyan lehet a Nemzeti Bank közpénzekkel való gazdálkodásának ellenőrzését megerősíteni. Itt a probléma kulcsa egyébként az, hogy a jegybanki belső ellenőrzés és annak vezetője az elnök alá van rendelve, tehát attól kapja a feladatokat és a fizetését, akit egyben ellenőriznie kéne. Megfontolandó tehát, hogy a legjobb nemzetközi gyakorlatot alapul véve létrehozzunk egy olyan ellenőrző szervet, amelynek irányítását közvetlenül a felügyelőbizottság alá van rendelve. Emellett nagyon fontos, hogy a jövőben a felügyelőbizottság hatásköre kiterjedjen az MNB alapítványokra és az ingatlan felújításokat végző leányvállalatokra is. Köszönöm a figyelmet.
0: Megkérdezem Novák előtt képviselő urat, hogy elfogadja a választ a nyilatkozata megtételére egy perc áll rendelkezésére.
5: Miniszter úr, hogy Varga Mihályt nem váltották le a jegybank elnökéről, azt értem is, lényegében végrehajtja azt, amit Magyar Péter elvárt tőle. Ezt látjuk, nem feszegeti azt, hogy Magyarországon a legmagasabbak az egész EU-n belül a banki költségek, nem feszegeti azt, hogy az aranytartalékunk jelentős részét Londonban őrzik, ezzel függőséget, kockázatot okozva. Ezt mind értem, csak nem értek vele egyet, ugye. Azt viszont érthetetlenek tartom, hogy ön hogyan minősítheti törvényesnek azt a felügyelőbizottságot, amely ad egy asszisztált a magyar történelem legnagyobb bankrablásához, 500 milliárd forint eltüntetéséhez. Hogyan asszisztálhat ön pedig ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 14. paragrafusa szerint csak az elnökét jelölik a kormánypártok, azaz akkor a Fidesz, most önök, viszont a tagjait az ellenzéknek is kellett volna már az előző ciklusban jelölni, ezt a Fidesz felrúgta, most az ő embereik vannak ott, és önöknek megfelelők a fideszes felügyelőbizottsági tagok, akik asszisztáltak a Magyar Nemzeti Bank kifosztásához, az általunk küldött szakembereket pedig lesöprik az asztalról. Hát ez mi? A nemzeti együttbűnözés rendszerének folytatása? Válasza elfogadhatatlan és törvénytelen is. Legyen szíves elolvasni a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 14. paragrafusát. Ez alapján lenne helyünk nekünk ellenzékieknek is a felügyelőbizottságban, a mi szakembereinknek is.
0: Tisztelt Országgyűlés, Novák előtt képviselő az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az Országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az Országgyűlés az interpelációra adott választ 132 igen és 7 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Ismét nem működött. Kettő. Jó, akkor csak egy. Jó, akkor 133 igen, 7 nem ellenében az Országgyűlés az interpelációra adott választ elfogadta. Dr. Ruzsa Diana, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be az igazságügyi miniszterhez, garantált védelem a magyarok pénzének és új korszak az uniós források felhasználásában címmel. Dr. Ruzsa Diana képviselőasszonyt illeti a szó 3 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A parlamentarizmus alapelvei szerint mi képviselők a tevékenységünket a köz érdekében végezzük. És egy olyan új hivatal felállításáról döntünk, amely történelmi garanciát jelent a magyar családok számára. Ez a felálló intézmény biztosítja a jelenben és a jövőben felhasználható közpénzek kérlelhetetlen, sziklaszilárd és megalkuvást nem tűrő védelmét. És vajon miért sorsdöntő ez a lépés a nemzet jövője szempontjából? vagy miért tekintünk erre a hivatalra a kormányzásunk egyik legfontosabb tartópilléreként? A válasz világos. Mert minden egyes forint a magyar emberek kemény munkájából, a magyar vállalkozások teljesítményéből származik. A most felálló hivatal egy olyan áthatolhatatlan pajzsot fog vonni a közös forrásaink köré, elzárva a kiskapukat és garantálva a források megfelelő felhasználását. Ez az intézmény a magyar emberek pénztárcáját védi meg. Nem csak a múltban, de a jövőben is. Minden olyan kísérlettel szemben, amely sajátjaként tekintene a közösre. Tisztelt Országgyűlés, vajon hol csapódik le mindez a mindennapokban? Kinek jelent ez a hivatal valós, a hétköznapokban is érezhető változást? Hát pontosan ottól a legnagyobb szükség van rá, a választópolgárainknál. Úgyhogy kérdezem államtitkár urat, megnyugodhatnak-e végre a magyar állampolgárok, hogy a nekik járó fejlesztési pénzek ezentúl 100%-ban a magyar gazdaságot fogják gyarapítani? Köszönöm válaszát előre is.
0: Válaszadásra megadom a szót Bódis Péter államtitkár úrnak 4 perces időkeretben. Parancsoljon!
8: Tisztelt elnökasszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Nagyon aktuális a téma a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, ugyanis nem sokára majd a második körös vitáról is lesz szó itt az országgyűlésben. Ugye ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy múlt héten már egy részletes vita lefolytatásra került, ahol elég sokan szép számban az ellenzéki képviselők közül is, akik most nincsenek itt, hozzászóltak. Meghallgattuk őket, és észérvekkel válaszoltunk valamennyi felmerülő kérdésre. És mai nap már szó volt egy részben azért az MVVH-ról, illetve nagyon sok esetben az Európai Ügyészség is a napirend előtti felszólás egyik témája volt, amely szintén egy olyan szerv az MVVH-val együtt, amely a korrupció visszaszorítására hivatott. Ezzel kapcsolatban láthatjuk, hogy Magyarország az Uniónak a legkorruptabb tagállama volt, és még mindig azért dolgoznak a fideszes KDNP-s képviselők, hogy a magyar embereknek járó 6000 milliárd forint ne kerüljön ide Magyarországra. Szégyen, gyalázat. Simicskó képviselő úrnak tisztelet, hogy nem ment ki és nem asszisztált ehhez a bohózathoz, de üzenem a többi képviselőnek, hogy ez elfogadhatatlan, ahogyan ők viselkednek. És nyilvánvalóan a nemzet, erről már sokat beszéltünk, Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalnak a céljáról, feladatáról, az egész szervezeti struktúrájáról, hogyan fog működni, kik lesznek a tagjai, hogyan lesznek megválasztva, de a lényegi részeket akkor ismét szeretném kiemelni. Abszolút mértékben politikától független lesz, egy önálló szervről van szó, amelynek célja az, hogy a jogellenesen elvett közvagyon visszakerüljön oda, ahova az való, a magyar emberek tulajdonába, vissza az állami tulajdonba. Nyilván ennek során meg fogja vizsgálni, hogy a közpénzek hogyan kerültek felhasználásra, az európai uniós és állami pályázatokat, különböző forrásokat fogja vizsgálni, hogy hogyan kerültek felhasználásra. A cél pedig nem a büntetőjogi bosszú, bár ezt is elmondtuk rengetegszer, hanem nyilvánvalóan az, hogy a jogellenesen megszerzett közvagyon visszakerüljön ide a magyar emberekhez. A hivatal átfogó közvagyonvédelmi vizsgálatokat is folytathat, vizsgálhatja a központi költségvetési szervek gazdálkodását, az állami és önkormányzati források felhasználását, a nemzeti vagyonkezelését, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vagyongazdálkodását, illetve az Európai Unió által finanszírozott programok és projektek megvalósítását is. Egy fontos dologra azért még felhívnám a figyelmet, hogy napjainknak a gazdasági bűncselekményei azok rendkívül összetettek. Tehát ezt látni kell, hogy itt offshore céghálózatok vannak, gyakran nagyon bonyolult összefonódásokban, és ez a hivatal, ez azt hivatott kivizsgálni, hogy az egész folyamatot az elejétől a végéig, ahogy a közvagyon kikerül az állami tulajdonból, és ahogy magánvagyonba vándorol, ez milyen úton történik. Ez nagyon fontos feladata lesz a hivatalnak, amely nyilvánvalóan, hogy ezzel a konstrukciók mögé így képes lesz betekinteni. Azt is elmondtam sokszor, hogy nyomós indok kell ahhoz, hogy vizsgálatot indítsanak el. Ezzel kapcsolatban is számtalan kérdés hangzott el itt a parlamentben. Szigorúan a jogállamiság keretei között fog vizsgálódni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, és ez nem nyilvánvalóan a szükségszerűség és arányosság elveit is betartva, ez nagyon fontos alapelv, és
9: Az erős jogosítványokat átlátható működés, dokumentált döntések, világos felelősségi szabályok és folyamatos parlamenti kontroll kíséri majd. Úgyhogy tisztelt képviselőtársam, képviselőasszony, a válaszára, vagy a kérdésére azt a választ tudom adni, hogy amennyiben a mai általános második körös általános vitát követően holnapi nappal az országgyűlés úgy dönt, hogy létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, úgy egy lépést teszünk annak érdekében, hogy a magyar állam és a magyar emberek tulajdona biztonságban legyen.
10: Köszönöm szépen.
0: Megkérdezem Ruzsa Diana képviselőasszonyt, elfogadja az államtitkári választ a nyilatkozata megtételére, egy perc áll rendelkezésére.
7: Köszönöm a választ, államtitkár úr. Pécsi országgyűlési képviselőként én pontosan tudom, mi az ára a korrupciónak. Pécs ezt a saját bőrén tapasztalta meg. A Volvo-gate vagy az Elios botrány az szerintem ismerősen cseng, és azután egy dolgot tanulhattunk meg, hogy a korrupció árát mindig a becsületes emberek fizették meg. És a legszomorúbb az, hogy ilyenkor mindig akadtak politikusok, akik a megmagyarázhatatlant akarták megmagyarázni, és pont ők azok, akik éveken keresztül a közvagyont a sajátjukként kezelték. Úgyhogy, és ugyanez a frakció kockára tenni az uniós forrásainkat is, és annak a hazahozatalát, pedig a magyar emberek csak elszámolást várnak tőlünk, ők pedig mindig a leszámolásról beszélnek. Pedig az elszámolás ez igazságot szül, az igazság bizalmat, és a bizalom következtében ezt az országot talpra állíthatnánk. Úgyhogy én köszönöm, elfogadom a megnyugtató válaszát.
0: Tisztelt Országgyűlés, az interpellációk tárgyalásának végére értünk. Megköszönöm együttműködésüket. Az elnöklést átadom Kőszegi Krisztián alelnök úrnak. 2 perces technikai szünetet rendelek el.

0: Köszöntöm a tisztelt országgyűlést. A Fidesz és a KDNP képviselői bejelentették, hogy az azonnali kérdések elmondásától visszalépnek. Tisztelt országgyűlés, dr. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek, mikor szerzik vissza a devizakárosultak vagyonát címmel. Dr. Apáti István képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt pénzügyminiszter úr. Nagyon örült az egész Mi Hazánk frakció annak, hogy a parlament megtette az első, de a könnyebbik lépést a deviza alapú hitelkárosultak igazságtétele kárrendezés kapcsán. Teljes egybehangzó akarattal fogadta el az országgyűlés a devizalapú hitelkárosultak a kapcsolatos eljárások felfüggesztéséről szóló törvényt néhány héttel ezelőtt. Nagyszerű, ezt a feladatot kipipáltuk, de neheze még hátra van. Önök nagyobb rész jogosan komoly vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hevületben vannak, de valahogy mélyen hallgattak az elmúlt hetekben arról, hogy a legkönnyebben körülírható elkövető és sértetti kör a devizalapú hitelkárosultak esetén mikor kívánják kártéríteni ezeket a károsultakat. Hozzáteszem, ehhez kell igazán nagy bátorság, tehát nem ahhoz kell, hogy 141-en leszavazzanak 6 képviselőt, vagy 141-en teljes ellenzéket, ahhoz kell nagy bátorság, pénzügyminiszter úr, öntől jobban kevesen tudják, hogy a világ egyik legerősebb lobbiával, a bankárkasztal, a követeléskezelőkkel és a végrehajtó mafiával kell szembe menni. 2.108.898 darab deviz alapú hitelszerződést kötöttek 2001 végétől egészen addig, meg ezt a hibás TORZ pénzügyi terméket forgalmazni lehetett. A szerződések 90%-a svájci frank, 7%-a euró, 3%-a japán jen alapú volt, és 7300 milliárd forintot helyeztek ki 140 forintos svájci frank árfolyamon tőkeösszegen. Ez most a több 10.000 milliárdos nagyságrendre rúg. Legalább 38.000 honfitársunkat lakoltatták ki, milliós nagyságrendű a közvetlen letiltások, az inkasszók, az ingó végrehajtások száma, és legalább 10.000 milliárd forintra rúg az a kártérítés összeg, amely az EU bíróság 630/23-as ítélete alapján járnak károsultaknak. Kérdezem tisztelt pénzügyminiszter úr, hogy ebben a naptári évben számíthatunk az eljárások felfüggesztése után egy teljes körű maradéktalan, legalább 10.000 milliárd forint értékű kártérítéssel kapcsolatos törvénycsomagra, vagy úgy gondolják, hogy kiteszik a tornácra, majd kihűl alapon, nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, majd megszüntetik a felfüggesztéseket, és újra rászabadítják az emberekre a végrehajtó mafiát, a követeléskezelőket és a bankár mafiát. Mellébeszélésektől mentes, egyenes és érdemi választ várok. Köszönöm.
0: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Kármán András miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Válaszomat muszáj azzal kezdenem, hogy rendkívül szomorúnak tartom, hogy a bedőlt devizaiterek témája 2026. júliusában még mindig az országgyűlés terítékén szerepel. Lassan 20 éve velünk élő problémáról beszélünk, és kiábrándító, hogy még mindig nem sikerült megnyugtatóan lezárni minden ezzel kapcsolatos ügyet. Kénytelen vagyok azt is megjegyezni, hogy ez a helyzet annak a Fidesznek a 4 cikluson át tartó kormányzását követően áll fenn, amely egyébként lépten nyomon azt hirdette, hogy megoldotta a devizahitelesek gondjait. Nos, kedves ellenzéki képviselőtársaim, akik ugye most nincsenek jelen a teremben, nem oldották meg ezeket a problémákat. A végrehajtó maffia egyre csak gyarapodott, miközben magyar családok rokkantak bele azokba a fizetési nehézségekbe, amelyeket a fogyasztókat kiszolgáltatott helyzetbe hozó szabályozás idézett elő. Nem véletlen tehát, hogy a TISZA prioritásként kezeli ezt a kérdést, és fellép a devizahitel károsultak érdekében. Egy a devizahitelesek helyzetét hosszú távon és megnyugtató módon rendező jogalkotási folyamatot azonban nem kapkodhatunk el. Ahhoz időre és alapos megfontolásra van szükség, de ez korán sem jelenti azt, hogy az új szabályozás megszületéséig ne tartanánk fontosnak a károsultak védelmét. Melétei Barna Márton és Hantosi István képviselőtársaim erre vonatkozó előterjesztését már júniusban elfogadta az országgyűlés, így a devizahitelekkel kapcsolatos végrehajtások és a még folyamatban lévő perek felfüggesztésre kerültek a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig. Ezeket a lépéseket pedig meg fogjuk tenni, méghozzá a magyar és az uniós jog tiszteletben tartásával, jogbiztonságot teremtő módon. Köszönöm a figyelmet.
0: A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt államtitkár úr, kétségtelen tény, hogy az elmúlt 16 évben nem rendezték ezt a kérdéskört, de az is kétségtelen tény. Az elmúlt 16 évnek egy kisebb részében vagy hányadában ő mégiscsak egyik Orbán kormánynak tagja volt. Ettől félte nem önteszem személy szerint felelőssé a kialakult helyzetért. De most már az önök kezébe adták a választópolgárok a kormányzás lehetőségét, példátlan mértékű felhatalmazás, példátlan mértékű felelősséggel jár, és érzem, hogy a felfüggesztés ellenére hetente érkeznek hozzám is olyan hírek, hogy devizalapú hitelkárosultak rovására, sérelmére, kilakoltatást kísérenek meg a végrehajtók, és egyéb végrehajtási cselekményeket foganatosítanak, fittyet hányva a parlament egybehangzó akarattal meghozott döntésére. Legalább 10 000 milliárd forintot, tisztelt miniszter úr. A lényeg az, hogy mindenkit olyan helyzetbe kell hozni, mintha fel sem vette volna ezt a hibás pénzügyi terméket. In integrum restitúciónak, az eredeti állapot helyreállításának van helye. Legalább 10 000 milliárd forintot kell visszaadni a magyar embereknek, nem pedig fejenként legjobb esetben 4 év alatt 4 800 000 forintot, mint hogy a miniszterelnök úr ezt megígérte. Mert ez az az eset, amikor annak idején az orvos, amikor még volt paraszolvencia, azt mondta, hogy köszönöm szépen, kávét már ittam. Tehát a 4 800 000 forint kávépénz a devizalapú hitelkárosultaknak. Visszaadják a 10 000 milliárdot, vagy sem? Köszönöm szépen.
0: Viszont válasz illeti meg a minisztert egy perces időkeretben.
2: Azt tudom mondani, hogy az új országgyűlés és a kormány azonnal cselekedett, amint erre lehetősége volt, és ahogy elmondtam, leállítottuk a végrehajtásokat, és összefoglalva pedig azt tudom elmondani, hogy a kormány felülvizsgálja a devizahitelkárosultak helyzetének szabályozását, elő fogja készíteni a szükséges jogalkotási lépéseket, addig pedig a devizaalapú végrehajtási ügyekben végrehajtási cselekményekre nem kerülhet sor. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, Csák László a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Első a biztonság címmel. Csák László képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A politika célja a mindennapi biztonságunk garantálása. Éveken keresztül azt láttuk, hogy a magyar utakon elszaporodtak az illegális gyorshajtók, a kirívó szabályszegők, a közutakat versenypályának néző, felelőtlen sofőrök, akik egyáltalán nem foglalkoznak mások testi épségével. Az előző kormányzat ölbetett kézzel nézte a tragédiákat, miközben 10 milliárdokat égetett el, például az irányított, hazug nemzeti konzultációkra. Mi a Tiszánál más utat választottunk. Valódi párbeszéd, biztonságos utak, felelős döntések. Miniszter úr a múlt héten elindította az új közlekedésbiztonsági kérdőívet. Egyetlen adóforintot sem költöttünk óriás plakátokra vagy hirdetésekre. Az emberek mégis néhány nap alatt több, mint 100 000-en mondták el a véleményüket. Én egyetlen egy gondolatban szeretném összesűríteni a közlekedéssel kapcsolatos véleményemet. Az emberi élet védelme és a balesetek megelőzése mindenek fölött van, minden más szempontot megelőz. Ha a közúti közlekedés során a jogszabályok módosításával egyetlen egy ember életet is megmenthetünk, egyetlen egy balesetet megelőzhetünk, már is megérte. A jogszabályváltoztatások mottója: lassíts, elsőbségadás kötelező az életnek. Tisztelt miniszter úr, Magyarország közlekedésbiztonságának javítása közös nemzeti érdek. Kérdezem önt, mi a kérdőív és a konzultáció végső célja, és az eddig beérkezett válaszok alapján melyek lesznek a főbb intézkedési pontok.

0: a kérdőívet úgy, hogy egyetlen forintot sem költöttünk ennek a hirdetésére, nem voltak kék plakátok. Nem voltak kék plakátok és 20 milliárdos lounge hirdetések. Mégis, ha olyan kérdésekről kérdezzük a magyar embereket, ami az életüket érinti, ami érdekli őket, akkor úgy látszik, ennek hamar híre megy, és meg is tudjuk őket kérdezni. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek innen is, aki akár egyetértőleg és támogatólag ezeket a kérdéseket, akár vehemensen vitatkozva néhány feltevéssel, vagy néhány kérdésfeltevéssel, de megosztotta velünk a véleményét. E-mail címen keresztül szabadszavas válaszokat is most már tudunk fogadni, erre volt igény, és ezt megteremtettük. Tettük ennek a lehetőségét. Ez a kérdőív azt célozza, hogy olyan kérdésekben, amelyek az elmúlt években foglalkoztatták a magyar közvéleményt, hogy például milyen jogkövetkezménye legyen annak, hogyha valaki illegálisan utcai autóversenyzést folytat, legyen-e büntetőjogi következménye önmagában ennek a ténynek, akkor is, ha azzal nem okoznak balesetet, és nem okoznak mondjuk halálos balesetet, akkor önmagában a tény büntethető legyen-e. Hogy az extrém kirívó sebesség túllépésnél, ha mondjuk valaki 200 km/h-nál gyorsabban halad az autópályán, legyen-e önálló, szigorúbb büntetési tétele. Hogyha valaki behajt a vasúti átjáróba a tilos jelzés ellenére, az objektív felelősség útján kamerával büntethető legyen-e, hogy ennek a visszatartó ereje nagyobb legyen. Most is pár nappal ezelőtt is történt ilyen halálos baleset a hétvégén Magyarországon, és ez egy rendszeres probléma. Lehessen-e átlagsebességmérést végezni az autópályáinkon? Tehát ezek nagyon is fontos kérdések, és persze a rollerek szabályozása is, ami főleg a városainkban egy visszatérő közlekedés biztonsági kérdés. Mindenkit arra kérek, hogyha teheti, töltse ki ezt a kérdőívet, segítsen abban, hogy a kormány jogalkotása tükrözze a magyar emberek igényét, hiszen minden egyes kérdés és az arra adott válaszok összesítése után jogalkotási lépésekre fogunk javaslatot tenni a kormánynak, illetve egyes esetekben az országgyűlésnek is. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, miniszter úr. A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
2: Köszönöm a válaszát, miniszter úr. Tisztelt képviselőtársaim! A közlekedésbiztonság nem lehet politikai vita tárgya. Matematika-fizika szakos tanárként szeretném hangsúlyozni, hogy például a sebesség kétszeresére növelése az autó mozgási energiáját, és a fékutat is a négyszeresére növeli. A közlekedési balesetek túlnyomó részében a megengedett sebesség túllépése a meghatározó tényező. Nagyon sokan vannak, akik kijátsszák a jelenlegi rendszert, mert az út jelentős részén veszélyesen nagy sebességgel közlekednek, a sebességmérő kamerák előtt lelassítanak, majd újra felgyorsítanak. Mindezek miatt javaslom az átlagsebességmérés bevezetését, amely rá fogja bírni az embereket a közlekedési szabályok betartására mindannyiunk biztonsága érdekében. Ezt teljes mértékben alátámasztják a nemzetközi tapasztalatok. Minden egyes megelőzhető baleset, minden megmentett emberélet,
1: képviselő úr, kérem, kerekítse le.
2: Közös sikerünk lehet. Köszönöm azt.
1: Viszont válasz illeti meg a minisztert egy perces időkeretben.
0: Köszönöm szépen, elnök úr, képviselő úr, köszönjük az észrevételét. Ezért is tettük fel ezt a kérdést, hogy minél több véleményt be tudjunk csatornázni a jogalkotási folyamatba. Az átlagsebességmérés valóban egy olyan eszköz, amely számos európai országban, legutóbb például széleskörű bevezetésére Olaszországban került sor, alkalmas volt arra, hogy nagy mértékben csökkentse a sebesség túlépések számát az autópályákon, vagy az olyan hosszabb, egybefüggő, nem gyorsforgalmi útként működő közutakon is, ahol ezt bevezették. Azt csak jelzem, hogy egyébként ennek a technológiai készültsége Magyarországon teljes egészében rendelkezésre áll. Tehát például az útdíjszedéssel foglalkozó kamerarendszerek ma is hitelesített módon működnek, tudjuk pontosan hol vannak, másodperc alapon rögzítik a rendszámokat. Ma is megvan az az adat egyébként, hogy átlagsebességet kilép túl és mikor, csak ma ennek a büntethetőségét a jogszabályok nem engedik meg az erre feljogosított szerveknek. Tehát míg ugye egy pontszerű sebességmérésnél konkrét trafipax kell, ami méri a sebességet, átlagsebességmérésnél valójában csak két adott ponton a rendszám és az időpont leolvasása fontos. Tehát, hogyha a társadalom ezt támogatja, és utána a kormány a megfelelő jogalkotást megteszi, akkor készen állunk arra, hogy ezt bevezessük. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek. Mikor lesz végre változás címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Barna Szabó Tíme államtitkár asszonyt jogosította fel. Kérdezem a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszadó szemét. elfogadja. Duró Dóra képviselőt illeti a szó.

0: két perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár asszony. A munkaügy aktuális problémáit szeretném a tisztelt országgyűlés elé hozni. A munkavállalók több alkalommal is szerveztek az elmúlt hónap során munkabeszüntetést az IKEA-ban. Legfontosabb követelésük egy egységes 6%-os alapbér emelés volt a fizikai dolgozók számára. A vállalat eleinte nem is akart erről tárgyalni sem, a nyomásgyakorlást követően azonban meghátráltak. Szegeden a gumiipari dolgozók is kiálltak az érdekeikért, ők mindössze 2%-os béremelést szerettek volna elérni, és egy egyszeri bruttó 230 ezer forintos jutalmat kérnek. A Dunai Vasmű esetében is egy újabb 150 fős csoportos létszám leépítést jelentettek be. Mindeközben 5 szakszervezeti szövetség, országos konfederáció közös levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, amelyben a párbeszéd, a munkajogi szabályozás és a bérpolitika átfogó megújítását sürgették. A KSH legfrissebb adatai szerint a foglalkoztatottak száma egyetlen hónap alatt 8200-zal csökkent, a munkanélküliek száma pedig május óta 5200-zal növekedett. Mindezek alapján teszem fel a kérdést államtitkár asszonynak, hogy a munkavállalók számíthatnak-e arra, hogy az érdekeiket érdemben figyelembe veszik és segítik érvényesíteni az ő elvárásaikat. Mit tervez a kormány a munkavállalók érdekében? Várom érdemi válaszát.
0: Köszönöm, képviselő asszony. Megadom a szót államtitkár asszonynak két perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a kérdést. Önök 16 éven keresztül itt voltak és asszisztáltak a Fidesz rendszeréhez. Végignézték, ahogy kivéreztetik a szakszervezeteket, ahogy meggyengül a munkavállalói jogvédelem, és ahogy a kollektív szerződések szerepe visszaesik, és mindeközben tömegével érkeztek be a vendégmunkások. Ez csak a foglalkoztatás politika. Nem beszéltünk valid szegénységi adatokról, egészségügyről, gazdaságról, vagy akár a korrupcióról. És amikor mi például bevezetünk egy iskolakezdési támogatást, vagy akár egy vendégmunkás stoppot, azt önök ócsárolni tudják. Az uniós források hazahozatalának még az sem volt egyértelmű a frakciójuknak, hogy szüksége van a hazánknak ezekre a pénzekre, vagy nem. Be kellene végre látni, hogy nem csak a győzelmünk történelmi, hanem az örökségünk is. És ez utóbbi már nem olyan fényes, mint a győzelem. És ehhez a történelmi örökséghez önök is épp úgy hozzájárultak. Önökkel ellentétben viszont le fogjuk mosni az elmúlt 16 év gyalázatát, és el is kezdtünk egyeztetni a szakszervezetekkel. Bevezettük a vendégmunkás stoppot. Felül fogjuk vizsgálni a munkatörvénykönyvet, és erősíteni a munkavállalók érvényesítési lehetőségeit. Alig 2 hónap, nem sok, de így is többet tettünk, mint önök az elmúlt években. Mert a mi fókuszunk van, valóban a magyar munkavállalók érdeke az első. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, államtitkár asszony. A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
1: Egészen elképesztő, államtitkár asszony, amikor minket, ellenzéki pártot tesznek felelőssé olyan döntésekért, amit kormánypártok hoztak meg. Tehát döntsék el, hogy mi 6 törpe vagyunk, és semmi befolyásunk nincsen semmire, mert ugyanennyien ültünk itt, ugyanígy egy fideszes kétharmaddal szemben az elmúlt 16 évben, vagy pedig mi is felelősek vagyunk minden döntésért, ami itt az országgyűlésben születik, mert hol az egyiket, hol a másikat vetik a szemünkre. Mi ellenzéki pártként kiálltunk akkor is a munkavállalók érdekei mellett, amikor a Fidesz volt kormányon, és számos alkalommal az utcán is, és itt az országgyűlésben is felemeltük a szavunkat, értük. Ahogyan 7 pontos javaslatcsomagot is megfogalmaztunk az előző kormányzatnak is, és önöknek is elmondtuk, és ismertettük ezt a 7 pontos javaslatcsomagot a munkavállalók érdekében. Az önök kormányzása alatt viszont az a helyzet, hogy még egy olyan helyettes államtitkár sincsen, akinek a hivatalos megnevezése vagy munkaügyért felelős lenne, vagy foglalkoztatáspolitikai felelős, ez az önök felelőssége viszont.
0: Köszönöm, alelnök asszony. Viszontválasz illeti meg az államtitkár asszonyt egy perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen. Azt csak csendben szeretném emlékeztetni a kedves Mi Hazánk frakciót, hogy a Tisza 3 éve még nem létező párt volt. És most nézze meg, hogy mennyien ülünk itt a parlamentbe. Úgyhogy a lehetőségek tárháza itt volt önök előtt is, és nem csináltak semmit. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés! Szavkó Zoltán Péter, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Milyen mérföldkövekkel számolhatunk címmel? Szavkó Zoltán Péter képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Éveken át azt kellett hallgatnunk, hogy Magyarországon minden rendben van. Miközben a vasúthálózatunk szép lassan, az enyészetté lett. Így választókerületemben a Kelet-Nógrádot végszelő 81-es számú vasútvonal is. Kurbli sorompók, aláducolt állomási épületek, repedezett peronok, már hogyha egyáltalán van peron, irreális csatlakozások, 40 év feletti BZ motorvonatok. Mindez a fővárostól 80 kilométerre. Somoskőújfalu Salgótarján Bátonytelenye, az Agyvavölgy települései és Pásztó nagyszámú ingázó lakossága ma közvetlenül Budapestre csak autóbusszal jut el. És egyben pazarol el a családdal is tölthető időt dugókban, például az M3-as fővárosi szakaszán, ha egyáltalán a buszjáratra felfér. Kelet-Nógrádban csodás tájak vannak. Szeretnénk, hogy a hozzánk érkező gyalogos vagy kerékpáros túrázóknak váraink, településeink, a Cserháta Mátra vagy a Medvesvidék elérhetőségei vasúti és intermodális kapcsolatokkal biztosítva lennének. Nem csak Nógrádban, hanem az egész országban a vasút leépült. Miniszterelnök úrral a napokban bejelentették a történelmi jelentőségű Baross Gábor vasútfejlesztési tervet 3500 milliárd forint értékben. Ez az összeg az, amelyet hazahoztunk az Európai Uniótól, és amit végre nem túlárazott presztízsberuházásokra fordít a kormány. Tisztelt miniszter úr, kérdezem önt, mik a Baross Gábor program mérföldkövei, és mennyiben járul hozzá a naponta ingázó magyarok életének könnyebbé tételéhez. Várom megtisztelő válaszát.
0: Köszönöm képviselő úr. Megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Hát, ha mérföldköveket nézzük és maradok az ön példájánál, abban bízom, hogyha a 2030-as évek legelején Salgótarjánba szeretnénk menni Budapestről, akkor ezt átszállás nélkül vasúton meg tudjuk tenni, és felszállunk egy olyan összecsatolt motorvonatra, aminek az egyik fele megy mondjuk Gyöngyös felé, a már addigra még a mainál jobban felújított, sőt, hát valójában felújított 60 és Füzesabony közti 160-as pályán tovább tud haladni. Abba az irányba, a másik fele pedig lecsatol, és Salgótarján felé akkumulátoros üzemmódban felső vezeték nélkül megy, és így közvetlenül eléri Salgótarján. Szégyen az, hogy ma a Nógrád megye fővárosába nem lehet közvetlenül eljutni, miközben egy Pest megyével, szomszédos megyéről beszélünk, gyakorlatilag nincsenek jó minőségű közvetlen vasúti kapcsolatok. Ezen változtatnunk kell, és a Baross Gábor terv rengeteg más fejlesztés mellett erre is koncentrál. De azt ebben a szűk időben azért hagyd mondjam el, hogy bár a Fidesz-KDNP frakció bátran elmenekült, miután a miniszterelnök szembesítette ezzel őket, most azon dolgoznak nagy erőkkel, hogy ez ne történhessen meg. Hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv beruházásai, legyen szó a hévek fejlesztéséről, legyen szó a Debrecen nagyállomás fejlesztéséről, legyen szó a salgótarjáni akkumulátoros motorvonatokról, vagy bármely más fejlesztésről, ezek ne valósulhassanak meg. Az Alkotmánybíróság előtt egy olyan beadvánnyal élt a Fidesz-KDNP Tuzson Bence és Bóka János, ami amellett érvel, hogy a vagyonnyilatkozatok átláthatatlansága, vagy éppen a KEKVÁK, a közérdekű vagyonkezelő pénzkimentő alapítványok látszólagos függetlenségének fenntartása, azok fontosabbak, mint az uniós pénzek, és azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy semmisítse meg azokat a jogszabályokat, amiket ez a parlament gyorsított eljárásban elfogadott, annak érdekében, hogy az ő 3 éves semmittevésük után most még a nyáron meg tudjuk menteni a Magyarországnak járó uniós pénzeket, és az augusztus 31-i határidő előtt haza tudjuk ezeket hozni. Tehát itt most nyíltan egy olyan akció zajlik, amelynek a célja bevallottan az, hogy még Polt Péter alkotmánybírósági elnökségének utolsó hónapjában Magyarországot megfosszák a neki járó uniós pénzektől. Szerintem fontos, hogy erről Salgótarjánban és az ország minden táján értesüljenek az emberek. Köszönöm szépen.
0: A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
3: Tisztelt miniszter úr, válaszát nagyon szépen köszönöm, és a fejlesztéseket nagyon várjuk. Egyben felháborító, hogy az immár ellenzék továbbra is a vasút rombolás híve, és hogy akadályozza a források felhasználhatóságát. Miniszter úrnak egyúttal meg szeretném köszönni azt is, hogy a kötött pályás közösségi közlekedés fejlesztése mellett a volán szakma szintén megörökölt, égető problémáinak megoldásán is intenzíven dolgozik. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen! Viszontválasz illeti meg a miniszter urat egy perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen! Még annyival kiegészíteném az előbb elmondottakat, hogy egy olyan évtizedek óta nem látott léptékű vasútfejlesztési programot tudtunk bejelenteni Magyar Péter miniszterelnökkel közösen néhány nappal ezelőtt, ami valóban egy szintlépést, egy érdemi, érezhető tempóváltást, ha úgy tetszik, az osztrák tempó felvételét jelenteni a magyar vasútfejlesztésben. Összehasonlításképp mondom, hogy a tavalyi teljes évben 20 milliárd forintot költött a magyar állam a teljes magyar vasúti hálózat fejlesztésére. Ehhez képest most a következő évtizedre 3550 milliárd forint fix Európai Uniós forrás és egyéb forrás vonatkozó kötelezettségvállalást tett meg a kormány, tehát így érdemes látni ezeket a nagyságrendeket, és ebből lehetőség nyílik a budapesti agglomerációban számos feladat elvégzésére, hívek megújítására, erővárosi vasutakra, a nagy megyeszékhelyeinket is összekötő vasúti fővonalak megújítására, a nagyvárosokban és kisebb településeken is vasútállomások megújítására, a nagy megyeközpontjainkban, nagyvárosainkban, elővárosi fejlesztésekre, tramtrain fejlesztésekre, tehát számos olyan intézkedésre, amire régóta várnak a magyar emberek, és eddig nagyon sok minden másra költötték a pénzt. Ehelyett most ezen változtatunk.
0: Köszönöm, miniszter úr! A Fidesz és a KDNP képviselői bejelentették, hogy a kérdések elmondásáról visszaléptek. Tisztelt országgyűlés, most 17 óra 05 perckor áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Hajlandók-e visszaállítani az MVS állami támogatás címmel? Novák Előd képviselő urat illeti a szó két perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, Hazánk patinás szervezete a Magyarok Világszövetsége, melynek állami támogatását azért vonta meg a Fidesz 26 éve, mert nem az Orbán Viktor által javasolt Boros Pétert választották meg elnöknek, hanem Patrubány Miklóst, aki nélkül viszont talán még ma sem lenne a határon túli elszakított területeken élő honfitársainknak magyar állampolgárságuk. Az erről szóló népszavazást Patrubány Miklós nélkül az MVS nem kezdeményezte volna, és 2004. december 5-e nélkül a Fidesz véhetően azután is csak a magyar igazolványt hirdette volna, a közvita pedig mondjuk arról szólna, hogy évente egyszer vagy kétszer utazhassanak a magyar igazolvány birtokosai ingyen Budapestre. Bizony, a 2004. december 5-én az igenek győzelmével végződött népszavazás nélkül nem született volna meg 2010-ben a magyar állampolgárságot a külhoni magyarok számára is elérhetővé tevő törvény. Mindezek fényében egyrészt illő volna, hogy a magyar állam ünnepélyesen felajánlja Patrubány Miklósnak is a magyar állampolgárságot, hiszen ez máig sem adatott meg neki. Másrészt indokolt volna a Magyarok Világszövetségének állami támogatásának visszaállítása is, amit számtalan alkalommal nyújtottam be parlamenti indítványként az évek, évtizedek alatt, de a Fidesz mindig leszavazta. Költségvetési módosító javaslatomban én például a Rákóczi Szövetséggel megegyező összegű állami támogatást kezdeményeztem, miután a társadalmi beágyazódottságukat mutató SZIA 1%-ok felajánlásából nagyságrendileg hasonló összeget kapnak, mint a Rákóczi Szövetség, amely szinte hetente bekerül ilyen vagy olyan ürüggyel a hírekbe, legalábbis eddig így volt, míg az elmúlt 26 évben a 2004. december 5-i népszavazás leszámítva csak elvétve szerepelhetett a magyarországi médiában az MVS elnöke, a közszolgálatiban például 2004. decemberre óta, több mint 20 éve egyetlen egyszer szerepelt Patrubány Miklós egy október 23-ai koszorúzás kapcsán. Itt az ideje tehát teret adni a Magyarok Világszövetségének is. Hajlandók-e tehát visszaállítani az MVS állami támogatását? Érdemi válaszát előre is köszönöm.
0: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Tarzoltán miniszter úrnak két perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, köszönöm a kérdést, ami picit úgy hangzott, bár elmondta, hogy nem mi állítottuk le az MVS támogatását, hanem a Fidesz, de mégis kicsit a számunk kérő a hangulata, mint hogyha már nem teljesítettünk volna valamit. Hadd mondjam azt, hogy nyitottak vagyunk. Nyilván, hogyha maga az MVS megkeresi a kormányt, illetve pályázik majd a lehetőségekre, vagy bármilyen egyéb formában ez előkerül, akkor azt gondolom, hogy erről lehet beszélni. Mi nem politikai, hanem szakmai alapon szeretnénk a jövőben a különböző civil kezdeményezéseket, civil szervezeteket támogatni. Kifejezetten nagy odafigyeléssel leszünk azokban az esetekben, ahol egyértelmű volt, hogy az elmúlt időszakban politikai okokból zártak ki, vagy, hogy is mondjam, hoztak nehéz helyzetbe egyes szervezeteket. Ez igaz a Magyarok Világszövetségére és még nagyon sok más szervezetre is. Úgyhogy készen vagyunk arra, hogy ha oda kerülünk majd a jövő évi költségvetés tárgyalásánál, illetve a jövő évben reményeink szerint átalakítandó pályázati támogatási struktúrában, ha folyamodik a Magyarok Világszövetsége támogatásért, akkor ez szakmai alapon, a programjuk, a terveik alapján nem egyedi döntésként, mint ahogy az elmúlt időszakban nagyon sok döntést miniszteri döntésként valósítottak meg, hanem megfelelő szakmai grémiumok tanácsára hallgatva fogunk majd eldönteni. Ez az a rendszer, aminek a kiépítésén dolgozunk, és értelemszerűen majd az illetékes bizottságok, illetve maga a parlament elé is szeretnénk ide terjeszteni, hogy milyen formában tervezzük a jövőben a pályázati támogatási rendszer átalakítását, átláthatóvá tételét. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, Müller Anna a Tisza képviselője kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Közlekedési és területfejlesztés az M3-as metró meghosszabbításával Rákospalota Újpest vasútállomáson és környékén címmel. Müller Anna képviselőasszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben.
7: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! A múlt heti bejelentése alapján egy régóta várt vasúti fejlesztési program indul el. Ahogy hallottuk már a Baross Gábor program keretében, 10 éves távlatban ez több mint 3500 milliárd forintnak a befektetését és az építését jelenti. A saját választókörzetemben a Rákospalota Újpest állomás fog megújulni. Saját magam is bemutattam a választási kampányban, hogy mennyire szűkek a peronok, milyen veszélyes biciklivel, babakocsival közlekedni, hogy nem lehet akadálymentesen megközelíteni az állomást, és hogy nem megoldott a P plusz R parkoló sem. A másik nagy fejlesztősi terv, hogy az M3-as metró vonala az meghosszabbodik idáig, eddig az állomásig. 1996-ban vásároltunk lakást Káposztásmegyeren, és akkor olyan térképet kaptam az eladótól a kezemben, amelyben ez az állomás is ott volt, továbbá még a Káposztásmegyeri állomások. Akkor nem gondoltam, hogy erre több mint 30 évet kell várni, hogy egyáltalán elinduljon ez az építkezés. Ez a két fejlesztés magába vonza azt is, hogy itt területfejlesztés is lesz. A kérdéseim arra vonatkoznak, hogy Újpesten van egy fejlesztés, az Újpesti stadionnak az építése, ami nagyon közel van ehhez az állomáshoz, és hogy mi a véleménye, hogy ez a vasúti infrastrukturális fejlesztés, ez mennyiben fogja a stadion ügyét befolyásolni. Továbbá, hogy az itt élők hogyan lesznek bevonva ezeknek a területfejlesztéseknek az előkészítésébe, illetve ezek a vasúti fejlesztések, ezek mennyiben fogják megváltoztatni az újpesti, a rákospalotai, illetve az agglomerációból közlekedő embereknek a közlekedési komfortját, és konkrétan mik azok a lépések, ez az utolsó kérdésem, ami 2030-ig megtörténik megvalósítás szempontjából.
0: Köszönöm, képviselőasszony. Megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen a kérdését, képviselőasszony. Valóban nagyon fontos fejlesztéseket jelentettünk be Rákospalota Újpest esetében, meg is kapom néha még Velkei képviselő úrtól is, hogy miért nem Zugló irányába megy inkább a metró, ami szerintem egy relevánsan felvethető kérdés, azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy a Tököli úti tengelye milyen kötött pályás fejlesztésekre van szükség, de azoknak nincsenek tervei. A 3-as metró északi meghosszabbítása pedig abban a kedvező helyzetben van, hogy építési engedéllyel rendelkezik. Éppen ezért azt kerestük meg, a kormányzat részéről kerestük meg a fővárost egyébként, hogy működjünk ebben együtt. Ha már haza tudtuk hozni az uniós pénzt, nézzük meg, hogy hogyan tudunk előrelépni ebben az ügyben. ne csak a vasútállomást újítsuk fel, ami nyilván eredetileg is tervünk volt ezen a vonalon, és így néztük meg, hogy 2030-ig, ameddig fel lehet használni a kohéziós alap forrásait, mi fér bele, Rákospalota-Újpestig fér most ez bele. Ez nem azt jelenti, hogy bárki lemondott Káposztásmegyerről, csak azt jelenti, hogy most ebben a következő pár évben ez az, ami reális. Ráadásul a meglévő járműparkkal, anélkül, hogy új járműveket vennénk, és azoknak a régi orosz vonatokkal való együttműködését ki kéne találni, eddig lehet most eljutni. Rákospalota-Újpest ebből egy teljesen megújuló városközpontosodó terület lesz, gyakorlatilag olyan városszerkezeti pozíciója lesz, mint Kőbánya-Kispestnek vagy Kelenföldnek, hiszen itt az elővárosi vonatok fognak találkozni a metróval. Ha valaki mondjuk a Váci út térségében dolgozik és jár be Dunakesziről, Vácról, Őrbottyán felül, itt fog átszállni. Ez nyilván azt jelenti, hogy itt egy jelentős területfelértékelő hatás lesz, és beszéljünk erről nyíltan, egy ilyen fontos közlekedési csomópontban az a helyes, hogyha minél több lakás épül. Ha minél többen a jó közlekedés hatásait gyalogtávon belül élvezhetik. Amikor arról beszélünk, hogy bérlakásprogram kell, és nem az elmenekült fideszes képviselők által nyomott otthonstartós ilyen mindenhova a város szélére ledobált random lakóparkok, amit a 15. kerületieknél jobban a Szilasliget révén nem is ismerhetne senki jobban, mint ön. Ha azt szeretnénk, hogy jó közlekedés mellé épüljenek lakások, mert tényleg szükség van Budapesten új lakásokra, hogy a lakhatási válságot leküzdjük, ahhoz minél inkább a tömegközlekedés köré érdemes ezeket megépíteni. Tehát én azt gondolom, hogy úgy kell ránéznünk a területfejlesztési tervekre a térségben, hogy ezt a célt tudjuk szolgálni, és így kell megnézni azokat a beruházásokat is, amik ott már ott folyamatban vannak, hogy ehhez illeszhetők-e vagy sem. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek, miért engednek ki a forgalomba fékhibás krédóbuszokat címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Nyilatkozata szerint még az átfogó KRESZ reform előtt megszületnek majd a közlekedés biztonságot érintő módosítások, például az elektromos rollerek szabályozásában, amivel egyetértünk. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az elektromos rollerekkel összefüggő közlekedési balesetek, amelyek közül több gyermekeket is érint, olykor elég vad jeleneteket is lehet látni az utakon, utcákon, sőt még a járdákon is, de olykor még a közlekedés során az útkereszteződésben is mindenféle jelzés nélkül egyszer csak megjelennek a vad rolleres harcosok, de a közlekedés biztonsági problémák sürgős megoldását nem csak az egyéni, hanem a közösségi közlekedésben is fontosnak tartjuk. Aggodalomra ad okot az, hogy a sajtóban megjelent információ szerint több tucat új krédóbusz uniós előírás szerint kötelező holtérfigyelő szenzorok nélkül, illetve rögzítőfék hibával közlekedik, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy bennünket nagyon sok busz sofőr hívott fel, és hívta fel a figyelmünket arra, hogy bajok vannak ezekkel a buszokkal. Körlevélben figyelmeztették őket például arra, hogy minden megállóban, minden egyes ajtónyitás után a busz áramtalanításával lehet ezt a problémát megoldani. A MÁV szerint a buszok így is biztonságosan üzemeltethetők. A közlekedési kabinetünk álláspontja szerint azonban a buszok jelenleg rendeltetésszerű használata aggodalomra ad okot. Érdekes módon eljutotta az információ a Krédó buszgyártó cég tulajdonosa felé is, hogy ma a tisztelt házban erről szó lesz, és felhívott és tájékoztatott az álláspontjáról. Fontosnak tartom én is kiemelni azt, hogy magyar cég által gyártott termékről, járműről van szó, és fontos a helyi, illetve a magyar gazdaság tekintetében, hogy Magyarországon gyártsunk mindent, amit csak lehet, de azért kérem miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy felülvizsgálják-e a fékhibás krédőbuszokat, illetve kivizsgálják-e, miért nem került a buszokra holtérfigyelő szenzor, és a gyártó mikorra biztosíthatja ezek a hibák kijavítását. Várom szíves válaszát, köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Fitézi Dávid miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm. Képviselő úr kérdését sajátos volt, hogy elmondta, hogy mennyire vigyázni kell a magyar gyártókra, majd egy parlamenti felszólalást használta arra, hogy különböző műszaki hibákat tulajdonítson ugyanennek a gyártónak, aki magyar gyártóként beszállítója a MÁV-nak. Ez egy sajátos új patrióta gazdaságpolitikai megközelítése a Mi Hazánknak. De természetesen abban egyetértek képviselő úrral, hogy közlekedésbiztonsági problémákkal küzdő járművek nem közlekedhetnek a magyar utakon. A MÁV vezetéseinek az álláspontja is ez. Tehát, hogyha olyan hibára derül fény, fény, végképp, ha olyan sorozathibára derül fény, ami a közlekedés biztonságot veszélyezteti, akkor azok a járművek nem mehetnek forgalomba. Nyilván előfordulhatnak olyan hibák is, ahol mondjuk egy visszajelző hibás jelzést ad, úgyhogy valójában nincsen közlekedés biztonsági probléma, de mégis a rendszerek nem működnek jól, ilyenkor kiadnak átmeneti rendelkezéseket, illetve új utasításokat, ameddig a hiba javítására sor kerül. Én azt kértem, mivel valóban a legutóbbi szériás krédobuszok kapcsán számos észrevétel van, ön még nem is mondta, de a klímáik működőképessége kapcsán is. Pont a legújabb buszokon volt a legtöbb klíma probléma itt a nagy hőségriadó idején néhány héttel ezelőtt. Azt kértem, hogy egy átfogó felülvizsgálat történjen meg annak, hogy a szállító minden tekintetben teljesítette a szerződéses kötelezettségeit, és az átvétel minden tekintetben szabályosan történt. A MÁV személyszállítási ZRT vezetőinek az a feladat, hogy ezt a vizsgálatot elkészítsék, lehetőleg független szakértelmet is vonjanak be ebben, ne csak belső erőforrásokkal vizsgálják ezt meg, és ha ennek a jelentésnek az ismeretében vagyok, akkor arról örömmel tájékoztatom is majd képviselő urat. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, Pásztor Anett, a Tisza képviselője kérdést kíván feltenni a külügyminiszternek. Milyen érdekeket szolgálhatott a volt külügyminiszter címmel? Pásztor Anett képviselő asszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen, házelnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselők, tisztelt államtitkár úr. Amikor a Tisza párt felhatalmazást kapott a kormányzásra, akkor egyértelmű ígéretet tettünk, hogy leszámolunk a titkos paktumok korszakával és a nemzeti vagyon kiárusításával. Az előző kormányzat éveken át felelőtlenül osztogatta az adófizetők 100 milliárdjait, óriás vállalatokat tömtek ki felfoghatatlan mértékű támogatásokkal, miközben a hazai kisvállalkozásoknak a helyzetét ellehetetlenítették. Több ezer milliárd közpénz vándorolt baráti és üzleti körök zsebeibe, miközben nem jutott pénz például az egészségügyre, ha csak egyet szeretnénk kiemelni. Napjainkban is több ezer ember hal meg kórházi fertőzések következtében, mert nincs megfelelő tisztító eszköz vagy szakképzett munkaerő. A Fideszben még mindig sokan nem értik, hogy sok millió ember miért szavazott a Fidesz kormány leváltására. Pedig szerintem ez nagyon egyszerű. Az emberek többségének elege lett a felfoghatatlan mértékű lopásból, az autokratikus irányításból, és hát nem utolsó sorban a gyűlöletkeltő és arrogáns kommunikációból. Erre mondtunk nemet sok millióan 2026 áprilisában. Államtitkár úrtól szintén egy aggályos ügyben várunk egyértelmű válaszokat ma. Miniszterelnök úr korábban említette, hogy Szijjártó Péter közbenjárására az előző kormány 300 milliárd forintos nagyságrendben támogatta a BYD magyarországi beruházásait. Miniszterelnök úr azt is említette, hogy a minisztériumok átvizsgálják ezeket a dokumentumokat. A magyar adófizetőknek joga van tudni, hogy a volt külügyminiszter pontosan milyen háttéralkukat kötött. A következőket szeretném tehát kérdezni öntől, államtitkár úr. Milyen dokumentumokat sikerült eddig átnézni, és milyen következtetések vonhatóak le azokból? Milyen jellegű támogatásokat járt ki Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszterként a későbbi munkáltatójának, a BYD-nak? Helytálló-e a miniszterelnök úr által jelzett nagyságrend? Köszönöm szépen a válaszát.
0: Köszönöm, képviselő asszony. Megadom a szót Velkei György László államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
10: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Az üres széksorokat látva felmerült bennem a kérdés, hogy esetleg az összes fideszes és KDNP-s képviselő a BYD-hoz ment át dolgozni? Minden esetre valóban nagyon aggályos, amit feszeget. Azt szeretném először is tisztába tenni, hogy mi minden külföldi beruházást megvizsgálunk, továbbra is a külügyminisztérium és a GEM, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium célja az az, hogy a lehető legmagasabb hozzáadott értékű, a legtöbb magyar munkahelyet teremtő, a legfejlettebb ipari technológiákat megvalósító beruházásokat segítsen Magyarországra érkezni. Ebben nincs semmilyen nemű változás, azonban ami itt történt, az egészen más. Ez nem is a BYD-ról szól, ez valóban Szijjártó Péter korábbi külügyminiszterről szól. Azt látjuk átvizsgálva a szerződéseket a külügyminisztériumban, a különféle felkészítőket és rendelkezésre álló iratanyagokat a külügyminisztériumban és a többi minisztériumban, amiért nagyon köszönöm a kollégák együttműködését. Azt látjuk, hogy nagyon változatos támogatásokat járt ki Szijjártó Péter még külügyi és külgazdasági miniszterként a későbbi munkaadójának. Ezek a támogatások, ezek részben infrastrukturális beruházásokat valósítottak meg a BYD-nak a későbbi telephelyén, ez több mint 70 milliárd forint értékű, itt ivóvíz, szennyvíz, út és vasút létesítésről és beruházásokról beszélhetünk, amelyek csak és kizárólag a BYD érdekét szolgálták. Ennél még talán súlyosabb, hogy egyébként arról is tudomásunk van, igazolható módon iratok alapján, hogy közel 10 000 vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt ez a kínai globális gyár. Ez nagyságrendileg ugyanannyi egyébként, mint amennyi munkahelyet ígértek, amikor a beruházással jöttek Magyarországra. Döbbenetes. És a harmadik legnagyobb tétel az pedig egy közvetett anyagi támogatás, amit a magyar kormány a kínai óriásnak ígért. Ennek a pontos összege üzleti titok, de nagyjából ugyanarról a nagyságrendről beszélhetünk, mint a debreceni CATL gyár esetében. Tehát a 300 milliárdos miniszterelnök úr által jelzett összeg az egy konzervatív becslés. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, a kérdések végére értünk. A zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitájával folytatjuk a munkánkat. Az elnökülést Vitajos Eszter alelnök asszony veszi át. 2 perces technikai szünetet rendelek el.

0: Szeretném megkérni a képviselőket, hogy foglalják el a helyüket, folytatnánk a munkát. Soron következik a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülő Állománykezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazás előtti jelentés és zárószavazás előtti módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés téper 304-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Miskolci Orsolyának, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselőasszony!
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. július 23-án tartott ülésén a zárószavazás elhalasztását követően újra megtárgyalta a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülő Állománykezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T304 számú törvényjavaslatot. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a törvényjavaslatot először 2026. július 16-án tárgyalta meg a Törvényalkotási Bizottság, majd az Országgyűlés 2026. július 21-én a zárószavazás elhalasztásáról döntött. Az előttünk fekvő törvényjavaslatnak a célja, hogy az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások megrendelői feladatainak ellátására a vasúti pályahálózat megrendelői funkciói szakmai támogatására országos közlekedés szervező kerüljön létrehozásra és kijelölésre annak érdekében, hogy kormányzati megrendelői szinten egy professzionális, megfelelő erőforrással rendelkező szakmai szervezet működjön. A törvényjavaslat másik célja pedig egy 100%-os közvetlen állami tulajdonban lévő intézményi és gazdasági szempontból független gördülő állománykezelő társaság létrehozása. Tisztelt ház! A zárószavazás előtti módosító javaslat pontosítja a Gördülő Állománykezelő Társaság és az Országos Közlekedés Szervező kapcsolatát. Részletesebb garanciákkal egészíti ki az Országos Közlekedés Szervező jogállását és működését is. A miniszter szakmai felügyeleti jogot kap, amelynek keretében meghatározott eljárás szerint megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti az Országos Közlekedés Szervező döntéseit, és évente értékeli annak tevékenységét is. Az Országos Közlekedés Szervező vezetői tekintetében pontosítja a szakmai és függetlenségi feltételeket összhangban a Gördülő Állománykezelő Társaság vezetőire előírt feltételekkel. Előírja továbbá, hogy legalább 3 fős felügyelő bizottság látja el az ellenőrzését. Módosító javaslat emellett pontosítja a menetrendi feladatmegosztást, kiegészíti a miniszteri rendeletalkotási felhatalmazást, valamint az összeférhetetlenségi szabályokból elhagyja a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének tilalmát is. A Törvényalkotási Bizottság a háttéranyagon túl saját módosítási szándékot nem fogalmazott meg, a zárószavazás előtti jelentést és a zárószavazás előtti módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 53 paragrafus 2 bekezdés A pontja alapján 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében és 0 tartózkodás mellett fogadta el. Tisztelt ház, kérem önöket, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés. Most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom a figyelmüket, hogy a képviselőcsoportoknak 5-5 perc áll a rendelkezésükre. Elsőként megadom a szót Csiszár Béla képviselő úrnak, a Tisza párt képviselőjének. Parancsolja.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Veterán jármű szakmérnökként és veterán jármű rajongóként bevallhatom, hogy számomra a MÁV-val való utazás az egy igazi szakmai utazás tulajdonképpen. Csak felszállok a... Köszönöm. Csak felszállok a vonatra, vagy hát tulajdonképpen bárkinek mondhatom, felszállunk a vonatra, és nem csak Budapestre, vagy én éppen haza Székesfehérvárra utazom, hanem vissza egyenesen, hát nem az 1955-ben, ugye fluxus kondenzátorral, hanem csak vissza a 70-es évekbe, amikor vonatozunk. Pont a minap történt meg egyébként, hogy felszálláskor, amikor hazafelé tartottam, megnéztem az adattábláját annak a vasúti kocsinak. Én vannak ilyen szakmai érdeklődési területeim, mondom, ez megint nem meglepő, amit az előbb kezdtem a beszédemet, és pont 1974, tehát velem egyidős vasúti kocsival utaztam haza Székesfehérvárra. A vasúti kocsik 50 éves átlag életkoráról, ugye többször beszéltünk már, és hát mindenkinek vannak gyerekkori kedvencei, nekem a kis bizmotok, mi így hívjuk, a kis bizmotok voltak annak én a kedvenceim, ahol amelyiken a nagyszüleimmel sokszor utaztam. Szóval ezek már nem is, lassan nem is járművek, hanem mozgó múzeumi tárgyak, ezt azt hiszem kijelenthetjük. Ha valaki a nosztalgia jegyében szeretne utazni, nem is kell külön nosztalgia vonatot indítani, elég csak, ha felszáll valamelyik vonatra. Természetesen ez azért egy kis túlzás, kérem, ezt tehát nem akarok senkit sem megbántani, csak szerettem volna az állapotokat egy-két személyes példán keresztül érzékeltetni. Na de éppen ezért fontos a T304-es törvény és annak a jelenleg tárgyalt módosítása. Tudjuk jól, hogy ez a javaslat nem öncélú jogszabályalkotás, hanem egy olyan keretrendszer megteremtése, amely lehetővé teszi, hogy Magyarország végre a 21. századba emelje a vasúti közlekedést. A törvény célja, hogy a vasúti infrastruktúra fejlesztése, a járműpark megújítása és a szolgáltatási színvonal emelése ne ad-hoc döntésekből, hanem kiszámítható, hosszú távú, stratégiai irányból történjen. Ez a módosítás biztosítja a beruházások jogi és pénzügyi hátterét, és egyértelművé teszi, hogy a vasút nem maradhat tovább a na majd egyszer kategóriában. A jelenleg tárgyalt módosítás célja, ahogy az előttem felszólaló dr. Miskolci Orsolya képviselőtársam említette, az, hogy technikailag tovább pontosítja a törvénytervezetet, és további garanciákat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy mind az országos közlekedésszervező, mind a Roszkó Társaság a lehető legjobban, optimálisan és átláthatóan tudjanak majd működni. Röviden, amit képviselő asszony elmondott, csak röviden összefoglalva, részletes garanciákkal egészíti ki az országos közlekedésszervező jogállását és működését, a miniszter szakmai felügyeleti jogot kap, teljesítményértékelést végez, és ennek eredménye alapján döntéseket hoz. Az állami társaságok vezetőire egyértelmű kritériumokat fogalmaz meg, és biztosítja a szakmai függetlenséget, és előírja a legalább 3 fős felügyelőbizottság felállítását és működését. Miért jó ez az országnak? Mert a vasút, tudjuk, nem luxus, hanem alapvető közszolgáltatás. A modern vasúti közlekedés csökkenti az autópályák terhelését, mérsékli a környezeti terhelést, erősíti a vidéki térségek elérhetőségét, és versenyképesebbé teszi az országot gazdasági szempontból. A T304-es törvény módosítása tehát nem csak a vasútról szól, hanem arról, hogy Magyarország képes-e olyan infrastruktúrát építeni, amely méltó a 21. század kihívásaihoz. Tisztelt ház, a bizmotoknak és az Intercity kocsiknak tehát a múzeumban a helyük. Csodáljuk majd meg őket ott, és vigyük el majd gyermekeinket, unokáinkat, egy-egy nosztalgiavonatozásra velük, hogy meg tudjuk mutatni, milyen volt apának, mamának, nagymamának utazni azokban az időkben. De a mindennapjainkban utazzunk inkább modern, környezetbarát, kényelmes és biztonságos vasúti járművekkel. Ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük, képviselő úr. Kérdezem az országgyűlést, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki felszólalási lehetőséggel élni? Igen, de majd ön előterjesztőként kap szót. Amennyiben nem, vitát lezárom, és átadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak előterjesztőként. A vitában elhangzottakra 5 perces időkeretben van lehetősége reagálni. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Csiszár képviselő úr által elmondottakat csak annyiban egészíteném ki, hogy a múzeumból ne felejtsük majd ki a híveket sem, amiknek a cseréjét éppen ez a törvényjavaslat szolgálja. Azért ott is vannak 50-60 éves darabok, amik azt gondolom, hogy jócskán megtalálják a helyüket majd az újjáépülő közlekedési múzeumban. De nem elviccelve, nagyon fontos törvényjavaslatról van szó. Két okból is, egyrészt egy átfogó szervezeti reformot hoz ez a törvényjavaslat a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező és a gördülőállomány eszközkezelő, a vonatflotta társaság létrehozásával, ami letisztítja a megrendelői és szolgáltatói funkciókat, és lehetővé teszi, hogy a magyar állam az általa megrendelt közszolgáltatásokban egy magasabb színvonalat érjen el, jobban összehangolt menetrendeket, egymáshoz közelebb kerülő busz és vasúti pályaudvarokat, magasabb színvonalú utastájékoztatást, magasabb színvonalú zavarkezelést, hogyha valamilyen elkerülhetetlen zavarhelyzet áll elő, tehát összességében jobban szervezzük az ország közösségi közlekedését. De ugye nem csak emiatt van itt ez a törvény, most így a nyár közepén. Amiatt is van itt, mert a hazahozott uniós források elköltéséhez szükség volt ezt megvalósítani, ahhoz, hogy azt a 700 milliárd forintot, amit új hévek és új intercity vonatok beszerzésére, még egyszer csak az ismétlésképp, a szentendrei, a ráckevei és a csepeli hév járműflottájának teljes cseréjére, illetve a debreceni, a nyíregyházi, a miskolci, a szegedi, a pécsi intercity, vagy éppen a Székesfehérváron át, akár Veszprém, akár Balaton felé tartó intercity teljes járműcseréjéhez szükséges forrást, hogy föl tudjuk használni, szükség volt arra, hogy ezt a törvényjavaslatot beterjesszük. Köszönöm szépen a TAB eljárását az áruszavazás előtti kiegészítéssel, amit természetesen a tárcánk támogat, és erre tekintettel kérem az országgyűlés, hogy támogassa a törvényjavaslat elfogadását, de muszáj még a hátralévő két percben egy dolgot mondanom. Ez az egész erőfeszítésünk feleslegessé válik, ha a Polt Péter vezette alkotmánybíróság a Fidesz és a KDNP képviselőinek javaslatára úgy dönt, hogy fontosabb a vagyonnyilatkozatok titkossága, fontosabb a közérdekű vagyonkezelő alapítványokba kiszervezett közvagyonnak a magánvagyonként való kezelése, fontosabb mindenféle, egyébként a Fidesz-KDNP által az előző években soha be nem tartott olyan eljárásjogi csűréscsavarásnak a hivatkozási alapként való felhasználása, melynek nyomán egy technikainak tűnő döntéssel esetleg visszautalják az Európai Uniós források hazahozataláról szóló törvényt, vagy akár később éppen ezt a törvényt ide az országgyűlésnek egyfajta ilyen összjáték nyomán. Ha ez megtörténik, és elbukjuk az helyreállítási alapforrásait, mert ott már nincs mód korrekcióra, augusztus 31-ig minden jogszabálynak hatályba kell lépnie, és a különböző végrehajtási rendeleteknek is hatályba kell lépnie, tehát ez nem játék, hogyha ez megtörténik, és végül egy ilyenfajta közjáték nyomán ezeket az uniós pénzeket elbukjuk, akkor nem lesznek új hévek, és nem lesznek új intercity vonatok sem a helyreállítási alapforrásaiból. Ez az uniós pénz, ez már megvan. A 693 milliárd forintot, amit a gördülőállomány flotta kezelőnek, amit ezzel a törvénnyel létrehozunk, ezt már jóváírták a minisztérium számláján. Ahhoz, hogy mi a tőkeemelést elkezdjük ennél a társaságnál, az kell, hogy az országgyűlés ezt a törvényt elfogadja, és ennek a kihirdetése megtörténjen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy hazahoztuk az Európai Uniós forrásokat, ez igaz. De el is tudjuk veszíteni a Fidesz-KDNP által benyújtott alkotmányjogi kifogáskeresés és esetleges a Polt Péter által vezetett alkotmánybíróság utolsó hónapjában való esetleges összjáték révén. Tehát most a Fidesz és a KDNP képviselői bár még csak 50-60, de nincsenek itt az ülésteremben, és nem vesznek részt ennek a nagyon fontos törvénynek a vitájában. Hadd kérjem őket innen is, illetve hadd kérjem ebben elnök asszony segítségét is, aki hát egy héves választókerületet képviselt korábban, és sokszor kiállt, bár közepes eredménnyel a szentendrei hév megújítása mellett, hogy igenis segítsenek abban, hogy ne történjen ez meg, ne álljon elő egy olyan helyzet, ahol csak kicsinyes, rövidtávú politikai számításból, azon logikán, hogy minél rosszabb a magyar embereknek, annál jobb az ellenzéknek, típusú logikát követve a Fidesz megakadályozza azt, hogy az uniós pénzeket fel tudjuk használni a közszolgáltatások javítása érdekében, mert ha ez megtörténik, akkor ennek a törvénynek is sokkal kevesebb haszna lesz, mint amit szánunk neki, hogy ne csak általánosságban szervezzük újra a közösségi közlekedés szervezését, hanem le is cseréljük az öreg héveket és az öreg intercityket, amiket egész Magyarország és a hévek esetében az egész budapesti agglomeráció régóta vár és megérdemel. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Soron következik a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 168-as törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés TPER 303-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Varga Lőrinc Mihálynak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt jelenlévő képviselőtársaim. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság a 2026. július 23. napján tartott ülésén a házszabály 46. szakasza szerint megtárgyalta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 168. törvény módosításáról szóló T/303. számú törvényjavaslatot. A törvényjavaslat célja, hogy megteremtse a kárenyhítési előleg igénybevételének mi hamarabbi lehetőségét a tavaszi fagykárt szenvedett szőlő és gyümölcstermelők számára. A szélsőséges időjárás már az elmúlt években is jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban, ez a probléma a klímaváltozás következtében állandósulni látszik, sőt, az idei évben a kilátások sajnos tovább romlottak. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága 2026. júniusáig meghaladta az előző évit. A károsult mezőgazdasági termelők túlélésének érdekében meg kell teremteni a kárenyhítési rendszerből való előlegfizetés lehetőségét, ezért a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 168. törvény módosítása szükséges. A Törvényalkotási Bizottság által tárgyalt háttéranyagban szerepelt az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság két pontos, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata. A Törvényalkotási Bizottság a háttéranyagot támogatta. A törvényjavaslathoz a bizottság kormánypárti és ellenzéki tagjai sem nyújtottak be módosítási szándékot. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. szakaszának 5. és 7. bekezdése alapján 21 igen szavazattal, 0 nem szavazat ellenében tartózkodás nélkül fogadta el. Ezért kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a zárószavazáson támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e most felszólalni. Köszönöm szépen. A kijelölt Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság nem állított előadót. Most a képviselői felszólalások következnek a napi rendszerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. Felhívom a figyelmüket, hogy a vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Ráki Zsolt képviselő úrnak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon.
5: Tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház. A magyar gazdatársadalom nagy bajban van. Az axiómák ellen lehet küzdeni, de nem érdemes. Az első axióma: Magyarország egy kis nyitott gazdaság. A nemzetközi piaci környezetnek ki vagyunk szolgáltatva. Bármit is csinálunk, nem mi határozunk meg az árakat. 2. Ahogy képviselőtársam is elmondta, az elmúlt 6 évből 5 aszályos volt. Ne is számítsunk arra, hogy optimális időjárásunk lesz. 3. Az állattenyésztők éjjel-nappal, esőben, fagyban, hőségben, hétköznap, hétvégén és ünnepnap is dolgoznak mindannyiunkért. Hogy legyen tej, tojás, hús az asztalon. Becsüljük meg őket, tegyük munkájukat érdemessé és ne értelmetlenné. A magyar agrárium most egyszerre több fronton küzd az életben maradásért. Szembe kell néznünk azzal, hogy alacsony a versenyképességünk, rossz a költséghatékonyságunk, lassú az alkalmazkodó képességünk, hogy leépült és modernizációra szorul a feldolgozóipar, kevés a szakképzett munkaerő, és még sorolhatnám. Ehhez járul hozzá, hogy az ukrán, orosz, illetve amerikai-iráni konfliktus miatt drasztikusan csökkentek az inputköltségek. Miközben a gabonák, olajos növények, sertés, tej felvásárlási árai a 10 évvel ezelőtti szinten vannak. Ebben a forint erősödése is ellenünkre van. Itt kell megjegyeznem, hogy az erős forint miatt a termelőket megillető uniós támogatások is érdemben kisebbek lesznek, mint az elmúlt években. A magyar mezőgazdaság történetében arra még nem volt példa, ami 2026-ban történik. Én csak 31 éve vagyok ebben az ágazatban, ilyet még nem láttam. Az ágazat súlyos válságban van, ez indokolja, hogy a kárenyhítési juttatás előrehozott kifizetéséről döntsünk. A bajok már télen és koratavasszal elkezdődtek. A gyümölcstermelők az almától a cseresznyéig ültetvényei súlyos fagykárt szenvedtek. A szántóföldi növénytermesztés tőket fagykár, jégkár és aszálykár egyaránt sújtja. Talán az eddig legnagyobb terméskiesés is önmagában indokolná a gyors és hatékony állami beavatkozást. Tisztelt képviselőtársaim! Az elemi károk, a drasztikusan megemelkedett költségek, az önköltséget sem fedező felvásárlási árak szinte minden termelőt veszteségbe sodornak. Egyre többen kényszerülnek felhagyni a termeléssel, felszámolni az állományokat, adják el a földjeiket, egyre szélesebb körben fenyeget a csőd és felszámolás veszélye. És innentől kezdve ez már szuverenitási kérdés is lehet. Ennek súlyát a háznak látni kell, amikor a kárenyhítési juttatás előrehozott kifizetéséről döntünk. Meg kell jegyezni azonban, hogy ennél nagyságrenddel nagyobb kárt okozott az aszály a szántóföldi növénytermesztésben. Ezen gazdákat ez a javaslat, az előrehozott kártérítési döntés sajnos nem érinti, de ezzel is kell majd foglalkoznunk. Engedjék meg, hogy a jégkárok kapcsán egy kis kitérőt tegyek. A jéger rendszer folyamatosan működik. Igaz, több területen is súlyos jégverés pusztított, tehát nyilván nincs 100%-os hatása. Érzékeljük a társadalmi feszültséget az ügyben, sok helyen követelik az azonnali leállítását. Azt gondolom, sürgős lépések kell.

0: az árak, a felvásárlási árak. Ehhez társulnak az állategészségügyi problémák, járványok, amelyek a baromfi, sertés és szarvasmarha ágazatot is érzékenyen érintik. Tisztelt Ház! A felsorolt kedvezőtlen körülmények azt jelentik, hogy a gazdák, a gazdálkodók a rendszerváltás óta nem voltak még ilyen nehéz helyzetben. Most egyszerre kell szembesülniük az ágazat versenyképességének a gondjaival, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás kényszerével, ezért fontos, hogy a gazdatársadalom széles körének bevonásával elkészítsünk egy középtávú cselekvési programot. Addig is kiemelten fontosnak tartom, hogy a kárenyhítési juttatás kifizetése ne a megszokott ütemben, hanem előrehozottan történjen meg. A gazdálkodóknak nincs idejük hónapokat várni a következő vetési szezon, a takarmányvásárlás, a hitelek törlesztése, a földbérleti díjak kifizetése, és mindolyan kötelezettség, ez nem tűr halasztást. Az előrehozott kifizetés nem kegy, hanem a túlélés feltétele sok gazdaság számára. Emellett javaslom annak megvizsgálását, hogy lehetséges-e speciális aszályhitellel is segíteni a túlélést. Ugye itt július 24-én megjelent egy rendelet, ami a tejtermelőket, illetve tejfeldolgozókat segíti, de ugye ez a de minimis keret terhére történik, tehát elég korlátozott segítséget jelent. És meg kell vizsgálni a kárenyhítési rendszert a költségvetés helyzetének áttekintésekor, és kérem a kormányt, illetve kiemelten a pénzügyminiszter urat, hogy nézzük meg, milyen forrásokat lehet még felszabadítani a gazdák megsegítésére. Meg kell vizsgálni az egyéb vállalt kötelezettségek esetleges eltörlését, felfüggesztését. Ilyen például az AÖP Agrár Ökológiai Program rendszerében a kaszálás. Hiszen a kiégett legelőket, kiégett kaszálókat nem biztos, hogy lehet kaszálni. Illetve ugyanígy az állatjóléti intézkedésben a plusz egy kiló szénát, hiszen a nincsből nem lehet a plusz egy kilót sem biztosítani. Ezek az intézkedések sem oldanak meg mindent. Sok más intézkedésnek is követni kell, de lépésről lépésre, tégláról téglára kell haladnunk. Kérem a tisztelt házat, hogy támogassa ezt a kezdeményezést, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy kárenyhítés mielőbb eljusson a gazdákhoz. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Dócs Dávid képviselő úrnak, a Mi Hazánk képviselőjének. Parancsolja.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Hát mondhatnám azt is, hogy akárcsak, mintha én mondtam volna, amit Ráki képviselőtársam mondott, hiszen hasonló témákat hoztam ide múlt héten a ház falai közé, és azt gondolom, hogy egy jó keretet sikerült adni képviselőtársamnak arról, hogy valóban milyen problémákkal kell szembenézni a hazai agráriumnak. És hát a legfontosabb, amit ki kell emelni, ugye a Jéger rendszer működését. Múlt héten ajánlottam agrárminiszter úr figyelmébe, és nagyon szépen köszönöm a gyorsaságot, hiszen miniszter úr már a múlt hét végén egy széleskörű társadalmi egyeztetésre bocsájtotta ezt a témát, és meg fogják kérdezni a gazdatársainkat arról, hogy mi a véleményük erről a rendszerről, ennek a rendszernek a működéséről, és mit tartanak jobb ötletnek, hogyha ez a rendszer működik, vagy hogyha éppen mondjuk le van állítva és szüneteltetik a működtetését, hiszen bár miniszter úr hozzátette, hogy tudományosan nem bizonyított, hogy az és a Jéger működése között bármilyen összefüggés lenne, de én megfordítám akkor ezt a kérdést, az sem bizonyított, hogy nincs összefüggés. Így egy teljes körű kivizsgálás eredményéig én úgy gondolom, hogy mindenképpen szüneteltetni kell, és keresni kell a további okokat is arra, hogy azt a fajta aszályos időszakot, ami úgy látszik, hogy beköszöntött most már nem csak egy-egy évben, hanem folyamatosan ide hazánkba is, ezeket hogyan lehet tompítani, és a vízgazdálkodást azt hogyan lehet minél magasabb fokra csavarni, hiszen hogyha ebben nem lesznek azonnali lépések téve, akkor látjuk, hogy milyen eredményeket fog ez szülni. Én a hétvégén Nógrád vármegyében, ami az északi középhegységhez tartozna területileg, egy kiszáradt tó medrei mellett fotózkodtam, hát higgyék el, hogy nem volt egy nagyon jó látvány, de erre kell felkészülnünk akkor, hogyha nem lesznek érdemi lépések téve. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a kormány

0: kormányzat új lendülettel fog majd neki ennek a témának, hiszen az előző kormányt láttuk sajnos, hogy nem igazán jeleskedett ebben. Ígéretek voltak, retorika szintjén próbáltak mismásolni 4,7 milliárd forinttal vizet a tájba programot meghirdetni és vizet juttatni a tájba, de ugyanakkor ugye a Gödi Samsung gyár víziközműrendszerére 34 milliárdot adtak. Tehát megvan az arány, hogy hova kellett volna ezeket az összegeket csoportosítani, és hova nem kellett volna talán ekkor összegeket adni. Én bízom benne, hogy önök ezt máshogy fogják csinálni, mert hogyha nem, akkor a szomorú sorsunkat azt előre láthatjuk. Köszönöm szépen a szót.
1: Köszönjük, képviselő úr. Felszólalásra jelentkezett Újvári Szilvia, a Tisza párt képviselője. Parancsoljon, képviselőasszony.
2: Köszönöm szépen, elnökasszony. Tisztelt ház. A fagykár és az aszály a klímaváltozás következményei. Tavasszal a fagykár tizedelte a gyümölcsösöket, most már az aszály hatásaival is szembe kell néznünk. A magyar mezőgazdaság az elmúlt években újabb és újabb nehézségekkel szembesül, a klímaváltozás hatásai minden korábbinál világosabban látszanak. Hosszantartó aszályos időszakok, jégesők, villámárvizek, tavaszi fagyok jelzik, hogy a szélsőséges időjárási események intenzitása és gyakorisága növekszik. Magyarország csak akkor őrizheti meg mezőgazdaságának versenyképességét, élelmiszertermelésének biztonságát és vidéki közösségeinek erejét, ha a vízgazdálkodást, az aszálykezelést és a kockázat csökkentést egy összehangolt, egységes rendszerbe szervezzük. Az aszállyal kapcsolatban muszáj szót ejtenünk a jégerrendszerről. Az országos lefedettségű talajgenerátors jégkár elhárító rendszert 2018-ban helyezték üzembe a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezelésében. A rendszer célja, hogy a felhőkbe jutatott ezüst jodid segítségevel csökkentse a jégszemcsék méretét. A hálózat teljes kiépítése nagyságrendileg 2 milliárd forintból valósult meg, és éves fenntartása is hasonló összegbe kerül. Választókerületi képviselőként a gazdákkal folytatott párbeszédek során azt tapasztalom, hogy a jégkár elhárító rendszer működését óriási társadalmi és szakmai bizalmatlanság jellemzi és övezi. Futó tűzként terjed az a meggyőződés, hogy a generátorok működtetése közvetlenül hozzájárul az esőfelhők feloszlásához és a csapadék elmaradásához. Széles körben elterjedt nézet, hogy a talajgenerátorok nem csak a jégképződést akadályozzák meg, hanem az eső kialakulását is. A bizalmatlanság olyan mértéket ért el, hogy a generátor kezelőket is már atrocitások érték, a berendezésekben pedig kárt tettek. A helyzetet jól mutatja, hogy 12 ezer aláírás gyűlt össze a rendszer felülvizsgálatának érdekében. Az a kérésem és javaslatom, hogy vizsgálja meg a minisztérium, milyen eredményekkel és hatékonysággal működik a jégkár elhárító rendszer, mekkora kártól sikerült megóvni a magyar mezőgazdaságot a rendszer indulása óta, hogy készül-e független, nem a rendszer üzemeltetője által finanszírozott hatásvizsgálat, valamint hogy vizsgálják-e a jéger meteorológiai hatásait radar, műhold és csapadék adatok alapján. És ezen kívül ne feledkezzünk meg a legnagyobb kárról is, ami készülőben van. A kivonulót fújt Fidesz és KDNP frakció leszavazta, majd az Alkotmánybíróságon megtámadta azt a törvénycsomagot, amely azokat a korrupció ellenes jogszabályokat tartalmazza, amelyek lehetővé teszik az uniós pénzek hazahozatalát. A kárenyhítés érdekében kérem a fideszes képviselőtársakat, primum non nocere, először is ne árts. Nagyon szépen köszönöm.
1: Most megadom a szót Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőjének.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, Ráki képviselő úr, minden szava arany, úgy igaz képviselő úr, ahogy elmondta. Nekem a gyümölcs ágazatra van rálátásom, hiszen a családom a keleti határon almatermeléssel foglalkozik évtizedek óta. 30 hektáron nagyobb rész szuperintenzív, kisebb hányadban intenzív ültetvényeink vannak, és messze a legfenyegetőbb veszély a gyümölcsültetvényeinkre a tavaszi fagy, amely a technológia felső határában rejlő lehetőséget kihasználva is gyakorlatilag csak ez ellen korlátozott mértékben lehet védekezni. Ami történik általában április-május tájékán, az a halál ellen nincs orvosság tankönyvi alapesete. Tehát, hogyha kimaxoljuk a lehetőséget, amely jelenlegi technológiában rejlik, akkor sem tudunk teljes biztonsággal védekezni a tavaszi fagy ellen. Az aszály ellen az öntözési rendszer korszerű gyümölcsösökben adott, ugyanakkor a másik nagy kockázati tényező a vihar és a jégkár. Mi alkalmaztunk 20 évvel ezelőtt olyan úgynevezett jégágyukat, amelyeknek a hangja ijesztő, a honvédség nehéz tüzérségi ágyúihoz hasonló, de vegyi anyagot nem juttat a légkörbe, tehát ilyen kockázatokat, mint az ezüstiodid egészen biztosan nem rejt magában. A leghatékonyabb védekezés a rendszer, ez biztonsággal állíthatom önöknek, a beton kerámiára kifeszített jéghálós rendszer, de ennek a bekerülési költsége alsó hangon 7 millió forint hektáronként, tehát még uniós támogatás igénybevételével is a jelenlegi felvásárlási árak mellett nagyon hosszú a megtérülési ideje. A piaci alapú mezőgazdasági biztosítások megfizethetetlenek egy átlag családi gazdálkodó számára, hiszen akkor gyakorlatilag a biztosítónak dolgozik a magyar parasztember, hogyha azokat kifizeti. Tehát ott nem találunk megoldást. A jelenlegi mezőgazdasági kár enyhítgetési rendszer még a nevében foglalt funkciót sem képes ellátni, hiszen a számítás szabályait kellene megváltoztatni. Jelen pillanatban a valós bevételkiesés elenyésző töredékét fizeti ki csak az állam. Tehát nagyon fontos, hogy időben előre hozzuk, ez támogatandó, de az összegszerűséget is meg kell változtatni. És hogyha mindezen még szerencsésen túljutottunk ott, a legnagyobb probléma a felvásárlási árak kérdése. 8-10 évvel ezelőtti felvásárlás árakon nem lehet minden egyes elemében növekvő kiadási tételeket kigazdálkodni. Amikor tőlünk az első osztályú étkezési almát, amire öröm még ránézni is, teljesen egészséges élelmiszert fogyaszt az, aki azt megvásárolja, mondjuk 150 forintért viszik el, és ugyanazt 750 meg 1500 forintért látjuk viszont a rabló multik polcain, akkor ott alapvető probléma van, és a csőd előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kívánnak-e még felszólalni? Amennyiben nem, akkor a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, miniszter úr jelzi, hogy szeretne szót kérni. Parancsolja, miniszter úr, öné a szó.
4: Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, hogy én nekem nagy örömömre szolgál, hogy végre van egy olyan téma, ahol úgy tűnik van nemzeti minimum. Legalábbis fideszes képviselők nincsenek itt, de ugye arról tájékoztattak minket, hogy egyhangulag elfogadták ezt a törvénymódosítást a Törvényalkotási Bizottságban, tehát nagy valószínűség szerint ők is támogatták. Viszont itt a vitában már nagyon sok olyan kérdés került elő, ami nem feltétlenül kimondottan és közvetlenül ehhez a törvénymódosításhoz tartozik, és közvetlenül hozzá kötődik. Viszont nagyon fontos kérdések jöttek elő. Valóban egy olyan év előtt állunk zárásában, egyébként az év nagy része most már sajnos a hátunk mögött van, ami kimondottan gyenge, sőt, lehet kimondani, hogy katasztrofális lesz a mezőgazdaság számára. És amit látunk, hogy erre nem készültünk föl. Nem készítették föl az agráriumot, és ez a felelősség, ez azt gondolom, hogy nem a Tiszát illeti, viszont nekünk jutott az a kihívás, hogy valahogyan feleljünk meg neki. A beterjesztett törvénymódosítás az első lépcső abba, hogy ezt az ágazatot, az élelmiszer termékpályákat megpróbáljuk rendbe tenni. Sok kérdés és sok felvetés elhangzott itt a képviselők részéről, egyrészt a jégerrendszerrel kapcsolatban, azt gondolom erről is érdemes beszélni. Csalódott gazdálkodók, akik nem látják a kiutat, és most már nem csak a gazdálkodók, hanem lehet azt mondani, hogy teljes magyar társadalom, aki szembesül azzal az aszállyal, azzal a vízhiánnyal, ami Magyarországon jellemző lett, azok egész egyszerűen okokat keresnek, okokozati összefüggéseket gyártanak különböző rendszerek kapcsán, hogy mi is a probléma, mi okozza az aszályt. Mi arra vállalkozunk, hogy egy tudományos testületet hívunk össze, ezek a meghívó levelek a mai napon kimentek, és szeretnénk valódi tudományos hátteret, illetve feltárást adni a magyar társadalom részére a Jéger működésével kapcsolatosan. Erre lesz lehetőség, hiszen a következő ciklus, amikor el kell indulnia a Jégernek a leállítás követően, jövő év áprilisában lesz. Addigra remélem, hogy ezzel kész leszünk, és le tudunk tenni egy ilyen anyagot, egy ilyen szakmai anyagot a magyar társadalom elé. Ez még nem megoldás, és nem válasz arra a felháborodásra, és arra a társadalmi, lehet azt mondani lassan már, hogy konszenzusra, hogy a Jéger az aszály okozója. Úgy gondolom, hogy az a felmérés, amit most elindítottunk, és gondoskodunk arról is, hogy ez valóban egy transzparens felmérés legyen, még hogyha a NAK-ot is bíztuk meg vele, az valóban adjon egy olyan eredményt, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi legyen a sorsa az év hátralévő részében a Jéger rendszernek, méghozzá ezt gyorsan meg tudjuk tenni. Arra is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy itt több olyan dolog elhangzott, hogy mivel kellett volna foglalkozni az elmúlt időszakban, a tavaszi fagy kapcsán csak egy apró színes szeretnék megemlíteni. A tavalyi évben volt jégkár elhárító rendszerekre, fagykár elhárító rendszerekre kiírt pályázat. Tavalyi év decemberében pályázhattak erre mezőgazdasági termelők, kertészek, és decemberben ez a pályázati kiírás le is zárult. Ebből egyetlen egyet nem bíráltak el az elmúlt időszakban. Azt kell tudni, 3,6 milliárd keretösszeggel írta ki az előző kormányzat, közel 26 milliárdnyi igény érkezett be, akik szerettek volna ilyen eszközöket beszerezni, és halkan merem csak megjegyezni, hogy az ez évi tavaszi fagykár, amit Apáti képviselő úr is megemlített, az több mint 20 milliárdos nagyságrendű kárt okozott a gyümölcs és szőlő ágazatban. Elhangzottak olyan kérdések, hogy hogyan lehet fellépni a tisztességtelen kereskedelmi magatartással szemben. Senki semmit nem tett az elmúlt 16-25 évben annak az érdekében, hogy megszervezze a termékpályákat, megszervezze a termelőket. Olyan termelői szerveződéseket hozzon létre, amik képesek terméktanácsként működni, terméktanácsok etikai kódexeket fogadjanak el, és tudjanak termékpályákat szabályozni. Azon belül a tisztességtelen magatartást is. Én azt gondolom, hogy nekünk ez egy fontos feladatunk. Enélkül nem fog menni. Versenyjogi szabályok érvényesek az Európai Unióban, ahhoz, hogy a versenyjogi szabályokat felül lehessen írni, ahhoz a termékpályáknak kell saját magukat szabályozni. Mi erre kész vagyunk, erre készülünk. És nem véletlenül hangzott el Ráki képviselő úr szájából, hogy nagyon fontos lenne olyan programokat hirdetni, amik segítik egyrészt ezeket a termelői együttműködéseket. Másrészt segítik likviditásában az agrártársadalmat, mert csak így lesz életképes, és így lesz hosszú távon fönntartható, és valóban egy stratégiai kérdés Magyarország élelmiszer önrendelkezése, az aszály ebből a szempontból nagy probléma. Nevetségesen 4,7 milliárdot elkölteni arra, hogy vizet a tájba programot hirdessünk, én másik kérdéssel vetném ismételten össze. Egy Kékbolygó nevű alapítvány több mint 7 milliárd forintot kap többletforrás csak azért, hogy egy rendezvény tartson a klímaváltozás problémáiról, ahelyett, hogy a klímaváltozás problémáira költenénk ezt a pénzt, illetve azoknak a kezelésére, azt gondolom, hogy ez több mint fölháborító. Mi ennek megfelelően fogunk cselekedni. Mi a magyar gazdákat fogjuk képviselni, és csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm szépen, hogy végre volt egy nemzeti egység egy döntésbe, és abban bízom, hogy az összes többi döntést, amit azért fogunk behozni a tisztelt ház elé, hogy a magyar agráriumot, a magyar élelmiszer termékpályát végre a helyére tegyük, és el tudjuk indítani egy fejlődési pályán, azt is bízom benne, hogy hasonló konszenzus mentén fogják támogatni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és köszönöm szépen a támogatást, és kérem, hogy a szavazatukkal is támogassák. Köszönöm.
1: Köszönjük, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most soron következik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés téper 357 számon, a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az országgyűlés. Tisztelt országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Rák Rihárdnak, a bizottság elnökének, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsolja.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt ház! A Törvényalkotási Bizottság a 2026. július 23-án tartott ülésén a házszabály 46. szakasza alapján és a házszabály 60. szakasza szerinti sürgős tárgyalásban megtárgyalta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló T/357. számú törvényjavaslattal összefüggő módosító javaslatokat. A törvényjavaslathoz részletes vitát lezáró bizottsági módosítójavaslat nem került benyújtásra. A törvényjavaslathoz azonban a Törvényalkotási Bizottság kormánypárti tagjai első hivatkozási számon 115 pont terjedelemben nyújtottak be módosítási szándékot, amelyet a kormány támogatott és a bizottság is elfogadott. Az elfogadott módosítójavaslatok közül kiemelendők azok a rendelkezések, amelyek pontosítják az MVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelésével és közvagyonvédelmi vizsgálatával kapcsolatos garanciákat. Emellett az elfogadott módosítójavaslatok egyértelművé teszik az MVVH által a saját hatáskörébe vonható ügyeknek az ügyészség hatáskörére vonatkozó joghatását. A törvényjavaslathoz a Törvényalkotási Bizottság ellenzéki tagjai nem nyújtottak be módosítási szándékot. Azonban a bizottság ülésén Gulyás Gergely képviselő úr a Fidesz képviselő csoportjának álláspontjaként azt az aggályát fogalmazta meg, hogy a törvényjavaslatból hiányzik a megfelelő jogorvoslati jog, illetve a közvagyonvédelmi felügyelet elrendelése bizonytalan feltételekhez lesz kötve. Erre reagálva a bizottság elnökeként felhívtam a szíves figyelmet arra, hogy az MVVH kockázatértékelési eljárása és közvagyonvédelmi vizsgálata, vagyis az adagyűjtési célzatú eljárási cselekmények sok tekintetben az állami számvevőszék ellenőrzéseihez lesznek hasonlók, amivel szemben az ÁSZ-törvény sem biztosít önálló jogorvoslatot. Bár az MVVH sem alkalmazhatna az együttműködések kötelezés esetén kényszert, nem teljesítés esetén bírságot szabhatna ki, amellyel szemben a törvényjavaslat biztosítja a jogorvoslati jogot. Hangsúlyoztam továbbá, hogy az MVVH eljárása eszkalációs logika mentén épülne fel. A közvagyonvédelmi kockázatértékelés, majd a közvagyonvédelmi felügyelet, közvagyonvédelmi vizsgálat alapján csak meghatározott feltételek esetén lehetne helye közvagyonvédelmi felügyelet elrendelésének, mint egyfajta vagyonmegóvási intézkedés, illetve büntetőeljárás indításának. Ez utóbbiak során pedig már a büntetőeljárásról szóló törvény garanciái is relevánsak lesznek. Tájékoztattam a tisztelt országgyűlést, hogy a Törvényalkotási Bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a házszabály 46. szakasz 5. és 7. bekezdése alapján 14 igen szavazattal, 5 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Végezetül szeretném kifejezni a köszönetemet mindazoknak, akik ennek a jelentős választópolgári igényre reagáló nagy terjedelmű törvényjavaslatnak az előkészítésében, társadalmi egyeztetésében és finomhangolásában részt vettek. Ha a képviselő társaim támogatják a zárószavazáson a törvényjavaslat elfogadását, akkor bízzunk a mielőbbi eredményes implementációjában. Köszönöm a szót!
1: Köszönjük szépen! Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e most felszólalni. Köszönöm, miniszterasszony. Felszólalásra jelentkezett Molnár Zoltán képviselő úr, a Tisza képviselője. Parancsoljon.
6: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Amikor egy nemzet tagjai elveszítik hitüket abban, hogy a közpénz valóban az ő boldogulásokat szolgálja, ott nem egyszerűen politikai válságról, hanem az állam és a polgárai közötti bizalmi kapcsolat megrendüléséről kell beszélnünk. A demokrácia alapja a közbizalom. Az a meggyőződés, hogy az állam a rábízott vagyont felelősen, átláthatóan és a közjót szem előtt tartva kezeli. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslat nem egy egyszerű jogtechnikai intézkedés. Ez a javaslat az állam egyik alapvető kötelességét, a rábízott vagyon védelmét és a jogellenesen elvont közvagyon visszaszerzését állítja vissza a jogrendszer középpontjába. A modern korrupció ugyanis átalakult. Már nem a sötét szobákban átadott borítékokról szól, hanem jogszerűség köntösébe bújtatott vagyonszerzésről, átláthatatlan, a tényleges tulajdonú viszonyokat elfedő cégstruktúrákról, közvetítő láncokról és a közérdeket háttérbe szorító személyre szabott állami döntésekről. Ezzel a gyakorlattal kell most jogállami eszközökkel következetesen és véglegesen leszámolnunk. Tisztelt képviselőtársaim! Szögezzük le a legelején. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal koncepciója szerint olyan szervezet, amelynek feladata nem kommunikációs díszletként működni, és nem is politikai leszámolás eszközeként kell működnie. Feladata az, hogy a magyar emberek vagyonát érintő visszaélésekkel szemben célzott, dokumentált és jogilag érvényesíthető fellépést biztosítson. A hangsúly a bizonyítékok feltárásán, a pénzmozgások visszakövetésén, a rejtett tulajdonosi és közvetítői szerkezetek feltárásán, valamint a vagyonelemek biztosítására, zárolására és törvényes visszaszerzésére irányuló eljárások előkészítésén van. A politikai nyilatkozatok helyett a szakmai garanciát a hivatal 5 lépcsős eljárási rendje biztosítja. A közpénzből felépített céghálók, tulajdonosi viszonyok, kapcsolt struktúrák és pénzügyi nyomok azonosítása. A pénz útjának végigvezetése a belföldi kifizetésektől a külföldi számlákig. Köztes jogi konstrukciókon át. Az offshore cégek, alapítványok, strómanok és más közbeiktatott szereplők mögé rejtett vagyonelemek feltárása. Zárolási és elkobzási eljárások indítása a tisztességes eljárás garanciáival. A visszaszerzett vagyonelemek visszajuttatása a magyar államhoz és átlátható garantált közérdekű hasznosításuk biztosítása. A célunk határozott. A jogellenesen vagy jó erkölcsbe ütköző módon megszerzett vagyonelemek nem maradhatnak többé következmények nélkül. A római jog óta ismert elv nemo plus juris ma is érvényes. Senki nem ruházhat át több jogot másra, mint amennyivel ő maga rendelkezik. Ha a közvagyon elidegenítése a közérdek nyilvánvaló sérelmével, az állam céljainak kijátszásával történt, ott nem szerzett jogról, hanem intézményesített jogvisszaélésről beszélünk. A jogállam ereje éppen abban áll, hogy a visszaszerzés nem politikai kijelentések, hanem bizonyítékok, törvényes eljárások és független jogorvoslati garanciák alapján történik. Senkitől nem lehet vagyont elvonni pusztán politikai értékítéletre hivatkozva, de senki sem tarthatja meg azt a vagyont, amelyről jogszerű eljárásban bebizonyosodott, hogy jogellenesen, esetleg jó erkölcsbe ütköző módon került hozzá. A hivatal feladata pontosan az, hogy precíz és célzott fellépéssel választóvonalat húzzon a piaci alapon működő tisztességes magánvállalkozások és a közjavakat megcsapoló struktúrák közé. A vállalkozói szabadságot és a jóhiszeműen szerzett jogokat védenünk kell, a közvagyon jogellenes kisajátítását azonban fel kell tárnunk, és annak következményeit érvényesítenünk kell. Tisztelt Ház! A helyreállított vagyon a magyar állam stratégiai autonómiáját, a közszolgáltatások megerősítését és a társadalmi igazságosságot szolgálja. A visszaszerzett erőforrásokat közvetlenül a magyar emberek mindennapjait meghatározó területekre kell visszacsatornázni, az oktatás, a kutatásfejlesztés és az egészségügy felzárkóztatását célzó fejlesztésekre, hogy a közvagyon valóban a közjót és a jövő nemzedékének fejlődését szolgálja. Ez a törvényhozás nem kizárólag a jelen szabályozásról szól, hanem arról a jelzésről is, amit a jövő nemzedékének küldünk. Ezzel a döntésünkkel meghatározzuk a magyar politikai kultúra, a közpénzügyi felelősség és a jogállami integritás jövőbeni normáit. Arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Simon Krisztián Márknak, a kijelölt igazságügyi és alkotmányügyi bizottság előadójának 6 perces időkeretben. Parancsoljon.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Tájékoztatom önöket, hogy az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság tagjaként részt vettem a bizottság 2026. július 22. napján tartott ülésén, mely megtárgyalta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló TPER 357-es számú törvényjavaslatot, és az ahhoz benyújtott TPER 357 4 kötőjel 5 számú képviselői módosító javaslatokat. A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a házszabály rendelkezéseinek, az alaptörvényből eredő tartalmi formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból, Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek, megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. A bizottság részletesen megvitatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint az ügyészség hatásköri megosztásának a kérdését, és megállapította, hogy a Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak törvényjavaslatban megfogalmazott hatáskörei nem csorbítják az ügyészség hatásköreit. A hivatal létrehozásának célja ugyanis kizárólag a közvagyonvédelme, az ezzel összefüggő igazságszolgáltatás és büntetőjogi igényérvényesítés előmozdítása, gyorsítása. A hivatal ennek érdekében kizárólag szükséges, arányos, indokolt lépéseket tehet. Tisztelt Országgyűlés! Bizottság megtárgyalta Nacsa Lőrinc képviselő úr által benyújtott módosító javaslatokat is. A módosító javaslatok egy része a hivatal közvagyonvédelmi eljárásával kapcsolatban került benyújtásra, és arra irányultak, hogy a közvagyonvédelmi eljárással kapcsolatban a jogszabály alkalmazza az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályait, azaz ennek a hatálya alatt álljon. A bizottság ezt nem támogatta, az előterjesztő sem. Egy szakasz kivételével nem vonatkozik rá az általános közigazgatási rendtartás, ez pedig a 47. paragrafus a bírság kiszabásának az elve. Ezekben az eljárásokban a bírság kiszabásának a kivételével közigazgatási pernek helye nincs. A módosító javaslatok második része pedig arra vonatkozott, hogy az MVVH törvény létrehozásával módosul a büntetőeljárási törvény. A büntetőeljárási törvényben új fejezet iktatódik, ez az MVVH-ra vonatkozik. A törvénytervezet alapján az MVVH kijelölt vezetője gyakorolja a felettes ügyészre vonatkozó jogköröket. A módosító javaslat arra vonatkozott, hogy az MVVH határozatával, intézkedésével, mulasztásával szemben előterjesztett jogorvoslat panasz kizárási indítvány, a vádemelésig nyomozási bíró, azt követően pedig kijelölt bíróság bírálja el. Ezekkel a módosító javaslatokkal sem értett egyet sem az előterjesztő, sem a bizottság, mivel a törvényjavaslat kellő garanciákat tartalmaz a jogorvoslatok elbírálására. Bizottság megvitatta továbbá Apáti István képviselő úr javaslatát, amelyben a jogosulatlanul megszerzett közvagyon visszaszerzésére, különadó bevezetésére tesz javaslatot. Bizottság megfontolásra alkalmasnak tartotta a képviselői felvetést, azonban az nem a vagyon visszaszerzési hivatal feladat és hatáskörébe tartozó kérdés, így ezt nem tudta támogatni. Tisztelt Ház! A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat arra a társadalmi igényre ad választ, hogy az elherdált és jogellenesen megszerzett közvagyont vissza kell szerezni. Az elkövetőket, akár az a múltban, akár jövőbeli cselekményekről legyen szó, jogállamiság követelményeinek betartása mellett felelősségre kell vonni. Annak érdekében, hogy a demokratikus újjáépítés megvalósulhasson. Kérem ezért, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Az Európai Uniós pénzek hazahozatalával ellentétben kérem a Fidesz frakciót is, hogy az MVVH törvényt szavazzák meg. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy a fennmaradt időkeretekben kívánnak-e hozzászólni a vitához. Amennyiben nem, A vitát lezárom, és megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni. Parancsoljon, miniszterasszony, öné a szó.
8: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! Az ember ilyenkor egy vitához szól hozzám, de miután ennek a vitának az értelmezési tartományába eső elemek kevésbé voltak érezhetőek a mai napon, így engedjék meg, hogy a bizottsági ismertetésekben szereplő módosító javaslatokhoz fűzzek néhány szót azzal, hogy először is azt szükséges tisztán látni, hogy mi is a célja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. Egy nagyon fontos alaptételre, egy nagyon fontos dogmára épül, miszerint a közhatalom gyakorlása és a közpénzzel való rendelkezés során a közérdekében kell eljárni. Ez az az alaptétel, amire az egész MVVH eljárási rendszere épül. Ahhoz, hogy ezt a célt meg tudjuk valósítani, három kritériumnak kell megvalósulnia. Ennek a közpénz felhasználásnak törvényesnek, ellenőrizhetőnek és átláthatónak kell lenni. Ugye ez az a három kitétel, ami egyébként az Európai Uniós források kapcsán és a vagyonnyilatkozatok és az integritás hatóság eljárása kapcsán már felmerült. És ha és amennyiben ez a rendszer megbicsaklik, ezek a kritériumok megbicsakolnak, akkor lép az állam működésbe. És az MVVH által egy integrált szervezet, ami pártatlan, független és kizárólag a törvényeknek alárendelt szervezet jár el. Az általános vitán sokszor elhangzott, hogy mi szükség arra, hogy egyetlen egy szervezet. Ugye hatékonysági célkitűzés az, amit szükséges megvalósítani, és az is elhangzott, hogy nincsen mintája Európában. Hogyha az európai modelleket tekintjük, akkor egységes vagyonvisszaszerzési modell az Európai Unióban nem létezik. De különböző modellek képeződnek le, és ilyen centralizált modell Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Belgiumban, illetőleg Írországban jelenik meg. Egyetlen egy centralizált szervezetben megjelenő vagyonvisszaszerzési célzattal. Azok a indítványok, amelyek a ismertetések során a módosító javaslatokban megjelentek, egy nagyon fontos kérdés köré vonhatóak. És ezek a kérdéskörök akkor merülnek fel, amikor valamilyen szervezetnek a eljárási szabályainak a kialakításáról van szó. Hiszen azt a kérdést boncolgatja, ugye megjelent a jogorvoslat, a jogköröknek a gyakorlása, ügyészségen belül MVVH-hoz viszonyított rendszerben, hogy egy ilyen eljárási szabályozási rendszerben egy nagyon fontos dilemma az eljárási hatékonyság és az eljárási garanciák kérdésében való állásfoglalás. Hogyha az eljárási hatékonyságot nézzük, az mindig gyorsítja a folyamatot, az koncentrációt tesz szükségessé. Hogyha az eljárási garanciákat nézzük, azok egy picikét természetüknél fogva lassítják, és jogköröket szeparálnak egymástól. Éppen ezért ahhoz, hogy ezt az egyensúlyt megjeleljük, és jó válaszokat tudjunk adni, amikor eljárási szabályokat rendelünk valamely szervezet mellé, akkor a valós alapjogi védelmet jelentő garanciákat kell megtalálni. És az azt jelenti innentől kezdve leképezve a szabályozás szintjére, hogy ott kell jogorvoslatot biztosítani, ahol az intézkedés alapjogi sérelmet okozhat, vagy alapjogot korlátozhat. A jogköröknél pedig érdemes a nemzetközi és a magyar szabályozási gyakorlatot tekinteni. És hogyha ezt a kettő, illetőleg három kiindulási pontot tekintjük, akkor a módosító javaslatokban szereplő felvetésekhez kapcsolódóan azok a megoldások, hogy az, ami felvetésre került, hogy integrált rendszer, nem idegen a magyar gondolkodásban, a magyar intézményi szervezetrendszerben, hiszen a közigazgatás és a büntető eljárási tevékenység adott esetben megjelenik. A NOV-on belül is, meg a rendőrségen belül is. Felmerült az, hogy az MVVH-n belül az intézkedéssel szembeni panasz, jogorvoslat, stb. Az miért az MVVH rendszerén belül valósul meg. Hogyha a magyar gondolkodásmódot tekintjük, és hogyha az MVVH ugye a két szinten belül, amikor ugye ellenőriz, abban az esetben az állami számvevőszékkel vonhatjuk hasonlatosságban, egyébként pedig, amikor eljárási cselekményeket, büntetőeljárási, nyomozati cselekményeket végez, válthatóságot képvisel, akkor az ügyészséghez rokoníthatjuk. És hogyha az ügyészséggel rokonítjuk ebben a kérdésben, akkor ugye azt látjuk a magyar szabályozást tekintve, hogy ügyészségi rendszeren belül a fellevitelű ügyészség, az alárendelt ügyészség intézkedései vonatkozásában ér ugyanezzel a jogkörrel, a hatáskörrel. Felmerültek ugye olyan kérdések is, amelyek adott esetben az áttételt elrendelő határozattal kapcsolatos jogorvoslatra utalnak. A magyar jogrendszer nem ismeri ezt az eljárást, nem ismeri a büntető eljárási jog, és következetesen nem ismeri. Nem ismeri azt, amikor a vádemelés megelőzően egy önálló jogorvoslat lenne lehetőség arra az esetre, és melyik bűnüldöző szerv jár el. A másik kör, ami megjelent a módosító javaslatokban, ugye a közvagyonvédelmi vizsgálata kapcsolatosan, hogy az általános közigazgatási eljárás szabályai kerüljenek ránézve alkalmazásra. Az AKR szabályait közigazgatási ügy vonatkozásában, államigazgatás ügy vonatkozásában lehet. Az MVVH közvagyonvédelmi vizsgálata kívül esik, teljes egészében ezen a fogalmi körön kívül. És ez azért egyrészt ezt szükséges rögzíteni, másrészt azt, hogy mi ennek a közvagyonvédelmi vizsgálatnak a célja. Ha nagyon leszeretném egyszerűsíteni, ezt tekinthetjük egy dobbantónak. A közvagyonvédelmi vizsgálat során tények kerülnek kivizsgálásra, tények, adatok, információk, és ez alapján hozhat az MVVH egy közvagyonvédelmi intézkedést. És a természetének a függvényében ez lehet vagyonvédelmi, egy közvagyonvédelmi felügyelet, lehet egy szignalizáció más szervek irányába, és lehet az, hogy az MVVH saját hatáskörben maga folytatja le az eljárást. Tehát emiatt a kettő szempont miatt sem lehetséges, és ahogy elnök úr is megjelenítette, abban a szerepkörben, amikor az állami számvevőszék ellenőrzési jogosítványaihoz hasonlatos jogosítvány kap, ott a mi magyar gondolkodásmódunk ott sem biztosítja ezt a jogorvoslati lehetőséget. Azokkal a módosító indítványokkal, amelyek mind a két bizottságban elfogadást nyert, a kormány egyetért, azt támogatja, hiszen ezek megerősítik azokat a garanciákat, amely garanciák egyébként is magában a törvényjavaslatban megjelennek. És ugye a legfontosabb üzenete az, amit már a kollégák is megjelenítettek, miszerint ez a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat nem csupán azt jelenti, hogy a múltban megvalósított visszaélésszerű közpénzfelhasználás kapcsán jár el, hanem nagyon fontos üzenetet hordoz a jövőre nézve is. A közpénzekkel való gazdálkodás során a köz érdekében kell eljárni, ezt a két nagyon fontos üzenetet hordozza. És ha megengedik, zárásként miniszterelnök úr a mai napirend előtti felszólalásában számos elfogadott törvényt jelenített meg, amely e ház falai között kerültek elfogadásra, és bár tudom, hogy nem szokás, de mégis engedjék meg nekem, hogy miután ezen törvények közül számosan voltak olyanok, amelyeket az igazságügyi minisztérium kollégái készítettek elő, illetőleg terjesztettek elő, én itt a parlament falai között is megköszönjem az ő munkájukat, szakmai elkötelezettségüket és a lelkesedésüket. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, miniszterasszony! Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most soron következik a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében szereplő energetikai tárgyúvállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés téper 359-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Tóth Norbertnek, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
9: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt Országgyűlés! A Törvényalkotási Bizottság 2026. július 23. napján tartott ülésén a házszabály 60. szakasza szerint sürgős tárgyalásban megtárgyalta a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat módosítja a villamosenergiáról szóló, a magyar építészetről szóló, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló, a bányászatról szóló és az energiahatékonyságról szóló törvényeket. Ezeknek a módosításoknak az összegzett célja, hogy felgyorsítsa Magyarország zöld energiára való átállását, növelje a villamosenergia tárolók elterjedését, növelje a megújuló energia részarányát, és elősegítse a geotermikus projektek elindítását. A bizottság által megtárgyalt módosító javaslatban a következők voltak. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem került benyújtásra. A Törvényalkotási Bizottság saját módosító javaslatot nyújtott be 27 pont terjedelemben, amely a törvényjavaslat pontosítását és egyértelműbbé tételét szolgálta. A törvényjavaslatot előterjesztő gazdasági és energetikai minisztérium képviselője az első hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot teljes mértékben támogatta. A módosító javaslatot a bizottság a házszabály 46. szakasz 4. bekezdése alapján 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében és 0 tartózkodás mellett támogatta. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. szakasz 5. és 7. bekezdése alapján ugyancsak 14 igen szavazattal, 7 szavazat ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. A bizottság összességében tehát támogatta a javaslat elfogadását, ezért kérem, hogy majd támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönjük, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, kérdezem az előterjesztőt, kíván-e most reagálni? Államtitkár úr, öné a szó. Felhívnám viszont a figyelmét arra, hogy a vitában történő felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon.
10: Köszönöm szépen a szót, elnökasszony. Igyekszem nem kihasználni teljes mértékben a szót. Igazából én is csak meg akarom köszönni a bizottságoknak a részletes vitában való részvételt, illetve a Törvényalkotási Bizottságnak szintén. A Gazdasági és Energetikai Bizottságnál felmerült egy kérdése Bilicsics képviselőasszonynak, és adós voltam, mert kérte a képviselőasszony, hogy itt a másodolvasatos vitába fejtsem ki azt, hogy egy olyan 5 vagy 10 évletes vagy éves távlatban milyen ideális energiamix összetételt képzelünk el, vagy vizionálunk. Ott is hangsúlyoztam, hogy azért... ez egy dinamikusan változó helyzet, és kell, hogy legyen rugalmasság a rendszerben, hogy tudjunk reagálni a későbbi kihívásokra, de ettől függetlenül a jelenlegi energiastratégiának a finomításában vizsgálunk bizonyos számokat. Ezekben a nukleáris egy 30-40%-os arányt töltene ki, a napenergia 25-30% körülit, itt lesz a nagy változás, a szélenergia ugyanennyit, azaz 25-30%-nyit, és a maradékot, amit mi valahol olyan 10-20% körülre becsülünk, az foszilissal, geotermiával, főleg fűtés céljából, illetve importtal szeretnénk kiegészíteni. Ez több szempontból is nagyon jó, főleg azért, mert az import részarányunk, ami jelenleg egy harmadát tölti ki gyakorlatilag az energiamixnek, az jelentősen lecsökkenne. Ezen felül a foszilis energiahordozók iránti kitettségünk, amelyek főleg így fűtés szempontjából azok kiváltatóak lennének geotermiával. Ez szerintem egy sokkal fenntarthatóbb, önállóbb energiamix, amelyben Magyarország nem lenne olyan szinten kiszolgáltatva a határon túli tényezőkre. Bízunk benne, hogy minél hatékonyabban ezt meg tudjuk valósítani. Ezen felül csak ismét hangsúlyozni szerettem volna, hogy a Törvényalkotási Bizottságnak a módosítóját említette Tóth képviselő úr, hogy 27 pont, ezeknek a többsége, ezek finomítások, jogtechnikai pontosítások, viszont a geotermikus koncesszió az egy nagyon fontos eleme volt, hogy pontosítsuk ennek a törvénynek a vállalásait, és az Európai Bizottság is elégedett legyen ennek a megfogalmazásával. Alapvetően egy több mint 800 milliárd forintos RF keretről van itt szó, és ennek a geotermikus koncessziónak az eltörlésével gyakorlatilag az utolsó akadályokat is eltöröljük, hogy ezek a források minél hamarabb hazajöhessenek, és a magyar infrastruktúrát, energiarendszert fejleszhessék. Ezen dolgozunk. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót Kis Jánosnak, a kijelölt Gazdasági és Energetikai Bizottság előadójának. 6 perces időkeretben parancsoljon.
11: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Tájékoztatom önöket arról, hogy Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló TPER 359 számú törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatására, feladatköri illetékességére tekintettel a házszabály 32. paragrafus első bekezdése szerint a Gazdasági és Energetikai Bizottság került kijelölésre. A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 44-45 paragrafusa alapján 2026. július 22-én megtartott ülésén lefolytatta a törvénytervezet, a törvényjavaslat részletes vitáját. Az ülésen a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok nem vettek részt. Tisztelt képviselőtársaim! A bizottság által megtárgyalt törvényjavaslat számos célt szolgál. Energetikai reformok végrehajtását segíti elő. Előmozdítja szélerőművi beruházások megvalósítását. Lehetőséget biztosít a megújuló energia részarányának növelésére. Egyszerűsíti a megújuló energiaforrásokkal összefüggő beruházások engedélyezési eljárását. Lehetővé teszi a villamosenergia rendszer rugalmasságának növelését, az energetikai infrastruktúra fejlesztését, megszünteti a Geotermikus Energiabizottság intézményét, összhangot biztosít az Európai Uniós szabályozással azáltal, hogy átülteti a nemzeti jogba az energiahatékonyságra irányadó követelményeket. A bizottsági ülésen jelenlévő, kizárólag a TISZA képviselőcsoportjához tartozó tagok által felvetett kérdések a törvényjavaslat eredeti céljainak megvalósulását elősegítő, azt támogató módon jelentek meg. A javaslat elfogadása ugyanis elősegíti, hogy hazahozhassuk azokat az uniós forrásokat, melyek a kitűzött energetikai fejlesztési célok megvalósítását szolgálják. A bizottság tagjainak több hozzászólása arról szólt, hogy új szemlélet kialakítására van szükség a hatóságok feladatellátásában, fontos az engedélyezési eljárások gyorsítása és egyszerűsítése, az ellenőrzések határozott, következetes, hangsúlyozottan szakmai alapon történő lefolytatása, de indokolt az is, hogy a hatóságok szerepe folyamatos és transzparens kommunikáció megvalósításával a lakosság és a vállalkozások felé történő tájékoztatásban növekedjen. Tiszta, érthető és világos legyen mindenki számára, hogy építés, fejlesztés, beruházás esetén milyen környezetvédelmi és más elvárásoknak kell megfelelni. A bizottság kiemelte, hogy az energiahatékonyság növelése létfontosságú, ugyanakkor ennek eléréséhez a legkorszerűbb technológiát alkalmazó új építésű építmények mellett a régebbi energetikai szempontból elavult épületek korszerűsítésére, hőszigetelésére is hasonlóan célszerű, komoly erőfeszítéseket tenni. A bizottság kiemelten fontosnak tartotta az energiatudatosság, a tudatos energiafogyasztás szemléletének minél szélesebb körben történő terjesztését, nem csak és nem elsősorban tájékoztatással és kommunikációs eszközökkel, hanem kiemelten az okosmérők telepítésének és használatának elősegítésével. Ez az intézkedés nem csak az elfogyasztott energia mennyiségének csökkentése és a költségek optimalizálása felé tett jelentős lépés, és így nem csak takarékossági kérdés, hanem az energiahálózat stabil működését elősegítő lépés is. A bizottság a T/359 számú törvényjavaslatot megvizsgálta, és megállapította, hogy az megfelel a házszabály 44. paragrafus első bekezdésében foglalt követelményeknek. Mivel a törvényjavaslathoz módosító javaslat nem érkezett, illetve a bizottság módosításra irányuló szándékot nem fogalmazott meg, ezért a részletes vitát egyhangúan 12 igen szavazattal lezárta. Tisztelt képviselőtársaim, a Gazdasági és Energetikai Bizottság nevében és képviseletében kérem és javaslom a törvényjavaslat támogatását. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napi rend szerinti időkeretekben, amelyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. Tájékoztatom önöket, hogy a vita során 2 perces hozzászólásokra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Juhász Roland Csongor képviselő úrnak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon!
12: Tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! A T-359 számú törvényjavaslat záróvitájában olyan előterjesztésről döntünk, amely túlmutat az egyes törvénymódosításokon. Arról határozunk, hogy Magyarország képes lesz-e olyan szabályozási környezetet kialakítani, amely egyszerre biztosítja az energiaellátás biztonságát, támogatja a gazdasági növekedést, és megfelel a 21. század energetikai kihívásainak. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy az energiabiztonság nem kizárólag termelési kérdés. Legalább ennyire hálózati, szabályozási és rugalmassági kérdés is. Hiába épülnek új termelőkapacitások, legyen szó naperőművekről, szélerőművekről, vagy ipari önellátó rendszerekről, ha az átviteli és elosztó hálózat nem képes befogadni azokat. Magyarország energiarendszerének értékét nem kizárólag az határozza meg, hogy mennyi villamos energiát tud termelni, hanem az is, hogy milyen gyorsan, milyen rugalmassággal és milyen biztonsággal képes azt a fogyasztókhoz eljuttatni. A törvényjavaslat éppen ezért fontos. Olyan jogszabályi környezetet kíván kialakítani, amely egyszerre gyorsítja az energetikai beruházások előkészítését, egyszerűsíti az engedélyezési folyamatokat, valamint támogatja a villamosenergiahálózat fejlesztését és a megújuló energiaforrások rendszerbe integrálását. A Gazdasági és Energetikai Bizottság tagjaként számomra különösen fontos volt, hogy ezek az egyszerűsítések ne az ellátásbiztonság, az üzembiztonság vagy a fogyasztóvédelem rovására valósuljanak meg. Tisztelt képviselőtársaim! Az elektrifikáció felgyorsul, a villamosenergiaigény folyamatosan nő, miközben egyre több időjárás függő, megújuló termelő kapcsolódik a hálózathoz. Önmagában azonban nem elég az új erőműveket és vezetékeket építeni, vagy egyszerűsíteni az engedélyezést. A hálózat fejlesztése, az energiatárolás, a rugalmasság növelése nélkül a beruházások és a gazdaság fejlődése is le fog lassulni. Ezért a jövő energiaellátásában a termelés mellett egyre nagyobb szerepet kap az energiatárolás, a digitalizáció, az intelligens hálózatok fejlesztése és a hatékony irányítás. Ebben a megközelítésben a szárazföldi szélerőműveknek is helyük van. Ha süt a nap, termeljen a nap, ha fúj a szél, termeljen a szél. Amikor pedig egyik sem áll rendelkezésre, az energiatárolás, a szabályozható erőművek és a fejlett villamosenergia hálózat garantálja a lakosság energiaellátását. A napenergia és a szélenergia nem egymás vetétársai, hanem egymás kiegészítői. Megfelelő hálózatfejlesztéssel és tárolási kapacitásokkal együtt olyan rugalmas energiaellátás alakítható ki, amely növeli a megbízhatóságot, csökkenti az importfüggőséget és javítja Magyarország versenyképességét. A Tisza kormány elkötelezett a megújuló energiaforrások támogatása mellett. Meggyőződésünk, hogy a napenergia, a szélenergia, a geotermikus energia és minden fenntartható hazai energiaforrás fejlesztése nem csupán klímavédelmi cél, hanem gazdasági és nemzet stratégiai érdek is. Magyarországnak minden olyan hazai energiaforrás ki kell használnia, amely erősíti energiafüggetlenségünket és csökkenti kiszolgáltatottságunkat. A Tisza frakció álláspontja világos, versenyképes gazdaság csak korszerű, rugalmas

0: nélkül nincs biztonságos villamos energiarendszer, nincs versenyképes gazdaság, és nincs valódi energiabiztonság. Az energia nem csupán gazdasági vagy környezetvédelmi kérdés. Magyarország versenyképességének, a magyar családok biztonságának és a nemzeti szuverenitásnak az egyik legfontosabb alapja. Ezért a végén ismét ki kell mondanunk. A jelen energiaellátásának biztonsága mellett a jövő kihívásaira is fel kell készülnünk. Olyan energiarendszert kell építenünk, amely képes támogatni a gazdaság fejlődését, garantálni a magyar emberek biztonságát. A következő évtizedek magyar energiainfrastruktúrájának alapjait kell ma megteremtenünk. Ezért kérem Önöket, támogassák a törvényjavaslat elfogadását, és mindemellett felszólítom az itt jelen nem lévő fideszes képviselőket, hogy ne akadályozzák a magyaroknak járó Európai Uniós pénzek hazahozatalát. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
1: Köszönjük, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretek terhére kívánnak-e még további felszólalásokat tenni. Amennyiben nem, akkor a vitát lezárom. Megkérdezem, az előterjesztőt szeretne reagálni. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én is csak meg szeretném erősíteni Juhász képviselőtársamnak az üzenetét. Főleg azért, mert itt is egy viszonylag nagyobb EU-s forrás csomagról van szó, 2 milliárd euróról, ami nagyon kell a magyar gazdaságnak, az energiainfrastruktúrán korszerűsítésének, és én személyesen nagyon örülök, hogy elnök asszony itt van velünk, pont azért, mert a kapitányminiszter úrnak az egyik interpellációja, pontosabban az elnök asszony interpellációja és a kapitányminiszter úrnak a válaszát elnök asszony elfogadta, és akkor is szó volt egyfajta nemzeti minimumról. A Gazdasági és Energetikai Bizottságban az ellenzéki képviselők nem vettek részt, közben kíváncsi lettem volna esetleg, hogyha valami gondjuk van a törvényjavaslattal, akkor hogyan egészítették volna ki. A Törvényalkotási Bizottságon részt vettek, de ott kérdés nem merült fel. Alapvetően szerintem mindannyiunknak az érdeke az energiainfrastruktúránk és az energiahálózatunknak a korszerűsítése, diverzifikálása, szóval bízom abban, hogy ez is egyfajta nemzeti minimumként szolgálhat, és az összes ellenzéki képviselő és a holnapi reggelen meg fogja szavazni ezt a törvényjavaslatot, egyhangúan átmehet majd. Az szerintem egy nagyon jó üzenet lenne a magyar emberek számára, hogy igenis van konszenzus bizonyos nemzeti minimumokban. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most következik a helyreállítási és ellenálló képességi terv egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés téper 387-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Bóka Zsoltnak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Köszönöm, elnök asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a Törvényalkotási Bizottság a 2026. július 23-i ülésén tárgyalta a helyreállítási és ellenálló képességi terv egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló téper 387. számú törvényjavaslatot. A Törvényalkotási Bizottság a Határozati Házszabály 46. és 60. szakaszainak megfelelően sürgős tárgyalásban folytatta le a vitát. A törvényjavaslat az EU-s források felhasználásával kapcsolatos vállalásokkal összefüggésben a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozóan új személyjövedelmadó szabályozást alakít ki bizonyos adóelkerülési

0: gyakorlatok megszüntetésére. Emellett a törvényjavaslat megszünteti az uniós jogba ütköző széndioxid kvóta adóját, ugyanakkor a levegőterhelési díj vonatkozásában a szennyező fizet elvének fokozottabb érvényesítését írja elő. Továbbá a törvényjavaslat az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi 18. törvénnyel való koherencia biztosítása miatt további törvények módosításáról rendelkezik egyes vagyonnyilatkozattételi szabályokkal összefüggésben. A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, illetve a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, mint kijelölt szakbizottság sem nyújtott be módosító javaslatot. A törvényjavaslathoz azonban a Törvényalkotási Bizottság kormánypárti tagjai egyedik hivatkozási számon 23 pont terjedelemben nyújtottak be módosítási szándékot. Továbbá kiosztásra került az ülésen az első hivatkozású számú TAP saját szándékot módosító javaslat 2 pont terjedelemben. Ezek főleg jogtechnikai jellegű módosításokat tartalmaztak, amiből kiemelendő a törvény címének a módosítására irányuló módosító javaslat. A bizottsági vita során Gulyás Gergely és Balla György képviselők az EU-s vámszabályok hazai jogba való átültetésével, hatásával és hatályba léptetésével kapcsolatban tettek fel kérdéseket, amelyeket dr. Kövesdi Attila Zoltán államtitkár válaszolt meg. Ezt követően a Törvényalkotási Bizottság a határozati házszabály 46. szakaszának 5. és 7. bekezdései alapján 14 igen szavazattal, 0 nem szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot. Tisztelettel kérem a képviselőtársaimat, hogy az árószavazáson a szavazatukkal támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a szót és a megtisztelő figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, pénzügyminisztrőt, hogy kíván-e felszólalni majd a végén. Köszönjük szépen. Megadom a szót Borsós Gabriellának, a kijelölt Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előadójának 6 perces időkeretben. Parancsolja.
2: Köszönöm a szót, tisztelt alelnökasszony, tisztelt képviselőtársaim. A helyreállítási és ellenálló képességi terv egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/387-es számú törvényjavaslat kapcsán tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2026. július 22-én kijelölt bizottságként sürgős eljárás keretében lefolytatta a részletes vitát. A határozati házszabály 44. paragrafus 1-es bekezdése alapján a bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel az alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. A törvényjavaslathoz képviselő módosító javaslat nem érkezett, és a bizottság sem fogalmazott meg további módosításra irányuló szándékot. A határozati házszabály szerint a bizottság a következő döntéseket hozta, 12 egyhangú igen szavazattal a részletes vitát lezárta, majd 9 igen, 3 nem szavazattal támogatta a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását és benyújtását azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. paragrafus 1-es bekezdésében foglaltaknak való megfelelés is. Kérem képviselőtársaimat, támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Most megadom a szót Trentin Balázsnak, a vitához kapcsolódó Európai Ügyek Bizottsága előadójának, szintén 6 perces időkeretben. Parancsolj.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Egyszerűen nem tudok csendben maradni az üres pacsorok láttán. Nekem úgy tűnik, hogy a Fidesz-KDNP összekeveri az autoritárt lehetőségének az elvesztését a demokrácia végével. Sajnálatos, hogy a demokrácia védelme annyira sem fontos nekik, hogy személyes jelenlétükkel biztosítsák a képviseleti demokráciát, képviseljék a választóikat, lelkük rajta. A törvényjavaslatra visszatérve, a Tisza kormány célja, hogy Magyarország ismét kiszámítható és hiteles partner legyen az Európai Unióban. Ez a törvényjavaslat is ezt a célt szolgálja, lezárjuk a felesleges jogvitákat, teljesítjük a helyreállítás és ellenálló képességi terv vállalásait, egyszerűbbé és átláthatóbbá tesszük az adórendszert, és biztosítjuk, hogy az országnak járó uniós források teljes körűen hozzáférhetővé váljanak. Mindezt azért tesszük, mert ez Magyarország gazdasági érdeke, ez szolgálja a kiszámítható működés és végsősorban a magyar emberek boldogulását. Az első fontos terület a széndioxid kvótaadó. A Fidesz kormány olyan költségvetést hagyott maga után, amely számolt ennek az adónemnek a bevételével, pedig jól tudták, hogy ellentétes az Európai Uniós joggal. A Tisza kormány most rendezi ezt a helyzetet, a törvényjavaslat viszonylagos hatállyal megszünteti ezt az adónemet, és rendelkezik a korábban befizetett összegek, valamint azok kamatainak visszafizetéséről is. Ez egyben sajnos azt jelenti, hogy egy újabb jelentős, mint egy 280-300 milliárd forintos lyuk keletkezik az amúgy is rogyadozó költségvetésen. Mindez ugyanakkor jól példázza, hogy a Tisza számára a felelős gazdaságpolitika nehéz helyzetekben sem arról szól, hogy elhazudjuk a valóságot, vagy éppen elfedjük a problémákat, hanem arról, hogy őszintén szembenézünk velük, és olyan költségvetést építünk, amely valós fenntartható bevételekre épül. A második fontos terület a kiskereskedelmi különadó. Halljuk ilyenkor szinte persze a politikai lőzungokat, hogy aki a szabályok módosítását támogatja, az a multi vállalatok érdekeit képviseli. Ez egész egyszerűen nem igaz. A kérdés nem az, hogy egy vállalkozás magyar vagy külföldi tulajdonban van-e, hanem az, hogy ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e minden piaci szereplőre. A tisztességes verseny ugyanis egészen egyszerűen a magyar piacgazdaság alapja. Éppen ezért teljesítjük azt a vállalást, amely biztosítja az egységes versenyfeltételeket, mert hosszú távon ez szolgálja legjobban a magyar vállalkozások és a magyar fogyasztók érdekeit. Ezzel egy olyan kötelezettségszegési eljárást is lezárunk, amelyet korábbi szabályozás idézett elő, és amely évek óta felesleges jogvitát jelentett a Fidesz miatt Magyarország számára. A törvényjavaslat ugyanakkor az adórendszer egyszerűsítéséről is szól, nem bevezetjük, hanem megszüntetjük az EBA-adót, és kivezetjük a bevándorlási különadót is. A migrációs különadó kivezetésének oka nyilvánvaló, az adórendszer optimalizálása, amelynek célja az állami feladatok kiszámítható és valós finanszírozása. Ezért indokolt azokat az adónemeket megszüntetni, amelyek nem töltenek be érdemi költségvetési szerepet. Hangsúlyoztuk mindezt már az Európai Ügyek Bizottsági ülésén is. Magyarország határainak védelme és az illegális migráció elleni fellépés természetesen továbbra is változatlan kötelességünk marad. Ezt azonban nem egy önálló adónem megléte vagy hiánya határozza meg. Tisztelt képviselőtársaim, ez a törvényjavaslat valójában arról szól, hogy a Tisza kormány lezár egy korszakot. A felesleges konfliktusok helyett kiszámíthatóságot választjuk, a politikai szlogenek helyett a működő megoldásokat, az állandó jogviták és kötelezettségszegési eljárások helyett pedig olyan európai együttműködést építünk, amely egyszerre védi a magyar nemzeti érdeket, és biztosítja a költségvetés és a magyar emberek számára az erre forrásokat. Mi nem azért működünk együtt az Európai Unióval, mert bárkinek meg akarnánk felelni, hanem azért, mert ez Magyarország érdeke. Ugyanakkor, ha a magyar gazdák, a magyar vállalkozások vagy Magyarország szuverenitása kerül veszélybe, ugyanilyen határozottan fogjuk képviselni a nemzeti érdekeinket. Ez a különbség a Fidesz és a Tisza politikai gondolkodása között. A Fidesz azon ügyködik minden erejével, hogy hazánk ne kapja meg nekijáró 6000 milliárd forintot, mi pedig minden idegszálunkkal azért dolgozunk, hogy a nekünk járó pénzek megérkezhessenek, és a forrásokat az ország fejlődésének szolgálatába állíthassuk. A Fidesz az örök konfliktusban keresi a politikai hasznot, mi pedig az együttműködésben látjuk Magyarország sikerének zálogát. Ezért kérem a Tisztelház támogatását a T387-es számú törvényjavaslat elfogadásában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnének, ha látnék ilyet a kijelzőn. De azért szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg önök között, aki szeretne felszólalni? Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen. A vitát lezárom, és akkor most megadom a szót Kármán András pénzügyminiszter úrnak, hogy a vitában elhangzottakra reagáljon, parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! A kormány 2026. július 17-én nyújtotta be a helyreállítási és ellenállóképességi terv egyes kormánypontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat mindenekelőtt arról szól, hogy hazahozzuk a magyar emberek pénzét, és több ezer milliárd forintról beszélünk. Miközben a teremből hiányzó fideszes és KDNP-s képviselők az uniós források megszerzéséért szükséges szupermérföldköveket tartalmazó törvénycsomag megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól, és ezzel megakadályoznák az uniós források hazahozatalát, a jelenlegi kormány világos célja, hogy a nekünk járó uniós forrásoknak végre a magyar emberek és a magyar gazdaság fejlődését kell szolgálniuk. A törvényjavaslat célja tehát kettős. Egyrészt biztosítja a helyreállítási és ellenálló képességi tervben vállalt intézkedések végrehajtását, másrészt segíti, hogy az előző kormányzat torzító hatású adópolitikai intézkedései minél előbb kivezetésre kerüljenek. Tisztelt képviselők! Ahogy az expozémban is utaltam rá, felülvizsgáltuk a társasági adókedvezmények rendszerét, és eltöröljük mindazokat, amelyek a NER közeli cégek gazdagodásán túl semmilyen valós célt nem szolgáltak. Így megszüntetjük a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, azaz a kekvákkal kapcsolatos kedvezményeket, a műemléki projektek kedvezményeit és a növekedési adóhitelt. Túlzó, visszaélésekre lehetőséget adó, milliárdokba kerülő, vagy éppen teljesen kihasználatlan kedvezmények megszüntetéséről van szó, amelyeknek a továbbiakban nem lehet helye egy átlátható és részlehajlástól mentes adószabályozási környezetben. Tisztelt képviselőtársaim! Egyszerűsítjük az adórendszert és kivezetjük azokat az adónemeket, amelyek csekélybevételt hoztak, miközben aránytalan adminisztratív terhet jelentettek. Ezzel egyszerre csökkentjük a bürokráciát, és teljesítjük a helyreállítási és ellenálló képességi tervben vállalt kötelezettségünket. Ennek keretében megszüntetjük a bevándorlási különadót, valamint a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is, mivel ezeket csak kevés önkormányzat alkalmazta, és beszedésük költsége nem állt arányban a bevételeikkel. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat elfogadásával a bevezetésére visszamenőleges hatállyal megszűnik az uniós jogba ütköző széndioxid kvótaadó és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díj. Ennek az adónemnek a kidolgozása során az előző kormányzat szinte minden olyan hibát elkövetett, amit e területen lehetséges volt. Olyan szabályozást hozott létre, amely nem összeegyeztethető az EU-s joggal, bizonyos a NER által kiszorítani akart gazdasági szereplőket célzottan terhel, miközben jelentős jogi és költségvetési kockázatokat hordoz magában. Ennek az alapvetően rossz adópolitikának a következményeként ma sok milliárd forintos visszafizetési kötelezettség terheli az államot, melyre tekintettel a javaslatban az adó visszatérítésére vonatkozó szabályok és megállapításra kerülnek. Ugyanakkor a továbbiakban sem engedünk a szennyező fizet elvéből, hiszen a javaslat részeként megduplázzuk a levegőterhelési díjat, aki szennyezi a levegőnket, ezentúl kétszer annyit fizet majd érte. A kiskereskedelmi ágazatot terhelő különadó szabályozása az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében változik. Megszűnik az egyes kiskereskedelmi vállalatok átalakulására vonatkozó korlátozás. a vita során a ma hiányzó ellenzék pacsoraiból többen is felvetették, hogy a változtatás eredményeképp a nagy hálózatok franchise rendszerré alakulva kikerülhetnek a 4,5%-os legfelső adósávból. Jelenleg nagyon kis esélyt látunk egy ehhez hasonló forgatókönyv megvalósulására. Az egyenlő verseny feltételének megteremtését azonban egyértelműen a magyar nemzeti érdeket szolgáló lépésnek tartjuk. Nem beszélve arról, hogy már ezzel az egyszerű módosítással is lezárhatunk egy hosszú ideje húzódó Magyarország ellen folyó kötelezettségszegési eljárást. Tisztelt Országgyűlés! A vita során örömmel tapasztaltam, hogy a kormány bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos tervei gyakorlatilag konszenzus teremtettek itt a házban. Meg kell szüntetni az indokolatlan adóelőnyt biztosító kiskapukat, és helyre kell állítani a jogintézmény eredeti gazdasági rendeltetését. A bizalmi vagyonkezelésnek a magyar családi vállalkozások rendezett generációváltását és a vagyon egybetartását kell szolgálnia, nem pedig azt, hogy milliárdos vagyonokat lehessen adómentesen kimenteni. Személy szerint örülök neki, hogy a vita alapján e tekintetben a Fidesz és a KDNP álláspontja is a jó irányba változott ahhoz képest, mint amikor ők maguk megalkották a most módosításra kerülő adójogszabályt. Tisztelt képviselők! A törvényjavaslat rendezi a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnökének jogállását is. Megszünteti azt a gyakorlatot, amely szerint a NAV elnöke egyben a minisztérium államtitkára. A NAV vezetője a jövőben szakmai hivatali vezetőként látja el feladatait. Ha nem lenne szomorú, akár még szórakoztató is lehetne, amikor annak a Fidesznek a képviselője aggódik a vita során, a NAV elnök kiválasztási folyamatának szakmaiságán, amely Fidesz kormányzása alatt az adóhivatalt politikai furkósbotként használta. Mostani javaslatunk egyértelműen fogalmaz, és a kormány demokratikus és jogállami felfogását tükrözi, a tisztség betöltésére nyílt pályázat útján kerül sor, az állami intézmények vezetésének alapja, ugyanis többé nem a politikai hűség, hanem a szakmai alkalmasság, a vezetői tapasztalat és a nyilvánosan ellenőrizhető követelmények teljesítése. Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt lévő törvényjavaslat hozzájárul az uniós források hazahozatalához, és egy egyszerűbb, fenntarthatóbb, igazságosabb és nem utolsó sorban gazdaság torzító hatásoktól mentes adórendszer kialakításához. Sajnos a törvényjavaslat vitája során kiderült, hogy az ellenzék politikai számításból azt sejteti, hogy a kormánynak valamiféle sötét háttéralkut kellett kötnie Brüsszellel az uniós forrásokért cserébe. Úgyhogy most újra elismétlem. Az Európai Unió felé tett vállalásaink teljesen nyíltak és megismerhetőek. Kérem, olvassák el Magyarország módosított helyreállítási tervét, amelyet a bizottság jóvá hagyott. A felülvizsgált tervhez hasonlóan a most tárgyalt törvényjavaslat is egyértelműen a magyar emberek, a magyar nemzet érdekét szolgálja. Bezárja a kiskapukat az ügyeskedők előtt, megszünteti az érdemtelenek támogatását, és általában egyszerűsíti és hatékonyabbá teszi az adórendszert. Tisztelt Ház! A törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem érkezett, a Törvényalkotási Bizottság saját módosító javaslata olyan jogtechnikai módosításokat tartalmazott, amelyek a jogértelmezést segítik. Ezen módosításokat a bizottság ellenszavazat nélkül elfogadta. Tisztelt Ház, kérem, hogy az elmondottak fényében szíveskedjenek a törvényjavaslatot támogatni és elfogadni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönjük, miniszter úr! Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most soron következik a kriptoeszközátváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentés vitája. A kormány előterjesztés TPER 305-ös számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e most felszólalni. Államtitkár asszony majd a végén, köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót dr. Koncz Áronnak, a kijelölt pénzügyi és költségvetési bizottság előadójának 6 perces időkeretben, és mielőtt átadnám a szót, én megköszönöm a mai együttműködést, és átadom az ülésvezetést Kőszegi Krisztián alelnök úrnak. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.
5: Köszönöm a szót, most a megszólítással balba vagyok, de köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A kriptoeszköz átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló T305-ös számú törvényjavaslat kapcsán tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2026. július 15-én lefolytatta a részletes vitát. A határozati házszabály 44. paragrafus 1 bekezdése alapján a bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel az alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a bizottság sem fogalmazott meg további módosításra irányuló szándékot. A határozati házszabály szerint a bizottság a következő döntéseket hozta. 13 egyhangú igen szavazattal a részletes vitát lezárta, majd 9 igen, 4 nem szavazattal támogatta a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását és benyújtását azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. paragrafus 1 bekezdésében foglaltaknak való megfelelés is. Kérem hát tisztelt képviselőtársaimat, támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
6: Köszönöm képviselő úr, tisztelt Országgyűlés. Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Megadom a szót Sopov Ildikó Éva képviselőasszonynak.
7: Tisztelt elnök úr, köszönöm, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Üdvözöljük, hogy a pénzügyminisztérium által benyújtott törvényjavaslat visszavonja a validálásra vonatkozó rezsimet, és hatályon kívül helyezi a BTK tényállásokat, amik ugye a kriptoeszközökkel kapcsolatosan kerültek bevezetésre. A kriptoszabályozás visszatér oda, ahova tartozik, és ez az uniós szabályozásnak a szintje. A felszólalásomban most mégis egyetlen további szempontra térnék ki, és ezt teszem annak jegyében, hogy 2 héttel ezelőtt az általános vitában a spontán módon szemlélődőnek talán az az érzése támadt, hogy a magyarországi validáló rezsimre vonatkozó szabályozás kivezetésével az uniós szabályozás esetleg visszavezeti a digitális eszközökre vonatkozó piacot valami távoli szürke zónán. A MiCA rendelet megteremtette a kriptoeszköz szolgáltatókra vonatkozó működési és engedélyezési feltételeket, mind ahogy a pénzmosásra vonatkozó nagyon részletes uniós szabályok, és ebben most már a pénzmosásra vonatkozó 7. rendelet is benne van, megteremtette azokat az ügyfélazonosításra és tranzakció követésre vonatkozó szabályokat, amiket fontos ebben a körben megemlíteni. Az EU éppen a szabályozott szolgáltatókon keresztül kívánta csökkenteni a terrorizmus finanszírozás, a pénzmosás elleni, a pénzmosás veszélyeivel kapcsolatos rizikót, illetve ugyanígy a szankciókerülést. Fontos látni azt, hogy a szabályozási csomagnak, erre tettem az elmúlt alkalommal is említést, van egy úgynevezett az uniós, az utalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályozás eleme. Ez az utalásokra vonatkozó uniós szabály pontosan előírja azt, hogy a küldő és a címzett szolgáltatót azonosítani kell, és a tranzakcióra vonatkozó adatokat kötelezően elraktározni és megküldeni kell. Ugyanezt látjuk a validáló szolgáltatásra vonatkozó rezsimnél is. Vagyis ez tulajdonképpen semmi más célt nem szolgál, csak egyfajta fura duplikálást. Nem növelte az intézményi bizalmat, sőt, és megállapíthattuk azt, hogy egy kivételezett körnek, egy kivételezett magyarországi körnek biztosított egy speciális elbírálást, akkor, amikor uniós szinten egy egybefüggő, összehangolt végrehajtásra lett volna szükség, ez Magyarországon nyilván a szabályozó hatósága a Magyar Nemzeti Bank által, mely szabályozó hatóság azért nem került ebbe a helyzetbe, ugyanis az uniós piaccal ellentétben a magyar kriptopiac egyáltalán nem virágzott, egyetlen egy MiCA engedély nem került kiadásra. Én azt gondolom, hogy ezekre a körülményekkel tekintettel kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm.
6: Köszönöm, képviselő asszony. Megadom a szót Szabad István képviselő úrnak az időkeret fenntartásában.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az előttünk lévő törvényjavaslat megszünteti a kriptovaluták kriminalizálását, amivel egyetértünk. A pártunkhoz érkezett bejelentések alapján én még januárban írásbeli kérdéssel fordultam Orbán Viktorhoz, hogy a tavaly július 1-jével bevezetett szabályozás sürgős rendezést kíván, mert a becslések szerint közel 500 000 magyar állampolgárt érint, akiknek nincs lehetőségük a törvénynek való megfelelésre. Fónagy János volt államtitkár úr akkori válasza szerint a büntető jogi rendelkezések jogalkotói célja az volt, hogy a szándékos visszaéléseket szankcionálják, különösen azokban a helyzetekben, ahol a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozás kockázata ténylegesen fennáll. A bejelentők részéről kifogás merült fel azzal kapcsolatban, hogy a idézőjelbe tett validáló szolgáltató fogalma kizárólag magyar sajátosság, sem az uniós MiCA rendelet, ahogy említették már, sem a nemzetközi kriptoszektor nem ismeri. Először egyetlen validáló szolgáltató szerepelt az STFH nyilvántartásában, ez pedig egy újonnan alapított, a szakmában szakmában ismeretlen, azaz nem igazán ismert, minimális kapacitású cég, később is csak kettő kapott ilyen engedélyt. Nem véletlen, hogy a szabályozás hatályba lépése óta több jelentős uniós engedéllyel rendelkező szolgáltató hagyta el a magyar piacot. Különösen aggályos, hogy a törvény büntetőjogi következményeket fűzött olyan tevékenységekhez, amelyek pontos tartalma nem volt tisztázva. Eddig a törvény validált szolgáltató hiányában kriminalizálta azon állampolgárokat, akiknek kriptoeszközeik vannak és használni szeretnék őket. A Mi Hazánk Mozgalom üdvözli azt, hogy a jelen törvényjavaslat kivezeti az általuk a kezdetek óta elhibázottnak és szakmaiatlannak minősített szabályozást, hatályon kívül helyezi a kapcsolódó BTK tényállásokat, kivezeti a validátori rendszert és az STFH kapcsolódó hatásköreit. Nonszensz volt azonban, hogy bűnözővé nyilvánítottak olyanokat, akik a leadózott saját pénzüket kriptoeszközben akarták tartani, de olyan helyen, amit nem validáltak. Megjegyzendő, hogy volt egy időszak, amikor nem is volt jóváhagyott validátor, tehát nem is lehetett legális kriptoeszközt mozgatni, visszaváltani, megvásárolni. Valamint az is teljesen átláthatatlan volt, miért pont az a pártcég kapott validálási jogot. Tehát felmerült nagyon sok kérdés ebben az ügyben. A teljes deregularizációval azonban nem értünk egyet, mert önmagában a kereskedés szabályozása érthető cél. Meg is kell védenünk az embereket, hogy a csaló kriptoszolgáltatók ne vegyék el a pénzüket. Viszont hiányoljuk a törvényjavaslatból, hogy nem kártalanítja azokat, akik kárt szenvedtek az állam miatt. Mikor a törvényt bevezették, a szolgáltatók a kereskedést egymás után befagyasztották, és ez kellemetlen helyzetbe hozott nagyon sok honfitársunkat. Nem értünk egyet azzal sem, hogy a validálásból származó adatokat a szolgáltató és az STFH 3 munkanapon belül visszavonhatatlanul törli. Gyakorlatilag megsemmisítik a korábbi fideszes szabályozást. Viszont ha már úgy is megtörtént és adatok keletkeztek a hazai kriptohelyzetről, felmerül, nem lehetne azokkal kezdeni valamit, valamit anonim módon, statisztikai szempontból, már csak a szakágat, az ágazatot is tekintve. Álláspontunk szerint szét kell választani az állampolgárok adatának törlését a hatósági, nyomozati relevanciájú adatok törlésétől, mert az ellenőrizetlen törlést rendkívül aggályosnak tartjuk. Kérdésként merül fel, hogy ki és milyen független ellenőrzéssel fogja törölni majd az adatokat. Nem semmisül-e meg olyan adat, ami más, például pénzmosás elleni eljáráshoz szükséges lenne. Felmerül a kérdés, hogy minek egyrészt ez a kapkodás, és ez a visszavonhatatlanság. A törvényjavaslatnak ezt a részét egyáltalán nem tartjuk transzparensnek. Álláspontunk szerint a szabályozás nem csak a kriptoeszközökről szól, a mögötte lévő blokklánc technológia alkalmas lenne arra, hogy az állam működése, a bankszektor, akár a végrehajtás is teljesen átlátható legyen, meghamisíthatatlan dokumentációkkal és folyamatokkal. Rendszer szinten a puszta deregulációt kevésnek tartjuk. A MiKA keretén belül szükség van egy magyar, nem kriminalizáló fogyasztóvédelmi és visszaélést megelőző keretre, valamint a blokklánc technológiát, mint átláthatósági eszközt stratégiai lehetőségnek tartjuk. Köszönöm szépen a figyelmet.
6: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőséggel? Úgy látom, hogy nem. Tisztelt Országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem, az előterjesztőt kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Parancsoljon, öné a szó.
9: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselők. Mindenek előtt szeretném megköszönni a tárgyalás során elhangzott észrevételeket és véleményeket, és a törvényjavaslathoz sem a képviselők, sem pedig a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem nyújtott be módosító indítványt. Ez azt jelenti, hogy érdemi felvetés vagy érdemi ellenvetés nem merült fel a tárgyalás során. Úgy gondolom azonban, hogy az általános vita során elhangzott észrevételeket röviden pár mondatban érdemes lehet felidéznünk, áttekintenünk. Tisztelt Országgyűlés! A kriptoeszközök szabályozása a vonatkozó uniós rendelet, a MiKA rendelet révén részletes és magas szintű befektető védelmet biztosít. Ez az uniós rendelet biztosítja az engedélyezés valamennyi részletszabályát, tehát egy kész szabályrendszerre rendelkezünk. Méghozzá olyannal, ami természeténél fogva sokkal alkalmasabb egy nemzetközi szintű jelenség kontrollálására, mint amilyen egy nemzeti szintű szabályozás lehetne. A legtöbb észrevétel talán az adatkezelés, illetve az adatok törlésének kérdéséhez kapcsolódott, bár úgy tűnt, hogy a hozzászólásokat nem feltétlenül az őszinte kíváncsiság vezérelte. Most már ez nem nagyon fog kiderülni, főleg a Fidesz és a KDNP képviselői részéről, hiszen ők nem tiszteltek meg minket ennek a vitának a meghallgatásával és a jelenlétükkel. Azonban arra képesek voltak, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljanak, és megpróbálják megakadályozni az uniós pénzek hazahozatalát. Azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan nem csak nekünk, hanem a Fidesz szavazóknak is. Bocsánat, elmentem, igen. De térjünk vissza a kriptotörvénynek a vitájához. Itt szeretnék válaszolni Szabadi képviselő úrnak. Tekintettel arra, hogy a validátori rezsim meg fog szűnni, és nincs intézmény, ami az adatokat kezelje, nincs többé jogalap ezeknek az adatoknak a tárolására és a kezelésére. Így hát az adatok törlése nemhogy sértené bárkinek az érdekét, hanem egyenesen a törvényességet szolgálja. A tranzakcióra vonatkozó adatok pedig ott maradnak a kriptoeszközszolgáltatóknál, ahogy eddig is ott voltak. Ami a szolgáltatók felügyeletét illeti, itt szeretném kiemelni, hogy azok eddig is és a jövőben is a pénzügyi felügyeletként eljáró Magyar Nemzeti Bank feladatai közé fognak tartozni. A MiKA rendelet kifejezetten szigorú korlátok közé szorítja az európai kriptopiacot, az pedig teljes mértékben természetes, hogy az időről időre felülvizsgálattárgyát képezi. Pár évente az Európai Bizottság újraértékeli a szabályrendszer megfelelőségét, ez egy bevett gyakorlat, különösen egy ilyen innovatív és nagyon gyorsan változó szabályozási környezetben. Úgy gondolom, hogy ez éppen a szabályozás erőssége, nem pedig a gyengéje. Végezetül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás lezárása mellett a magyar kriptopiac működésének helyreállítása, azaz az abban résztvevő több százezer magyar ember érdeke is az, hogy ez a szabályozás, tehát a validátori rezsim mielőbbi hatályon kívül helyezése megtörténjen. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen együttműködésüket, és kérem szíveskedjenek a kormány által beterjesztett törvényjavaslatot elfogadni és megszavazni. Köszönöm szépen figyelmüket!
6: Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett dr. Simon Zsuzsanna, Tisza képviselője, aki szegény, az a legszegényebb címmel. Megadom a szót 5 percben.
10: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, engedjék meg, hogy József Attila soraival kezdjem a felszólalásomat. Ha az Isten íródiák volna, s éjjel-nappal mozogna a tolla, úgy se győzni, ő se följegyezni, mennyit kell a szegénynek szenvedni. Aki szegény, az a legszegényebb. Tisztelt képviselőtársaim! Bizonyára mindannyian emlékeznek rá, hogy a közelmúltban az ellenzéki padsorokból hallottunk országos statisztikákat, miszerint a foglalkoztatás nőtt, a családtámogatás bővült, és számos gazdasági mutató kedvező irányba mozdult el. Ugyanakkor az ukrán határ közelében élő képviselőként kötelességem arról beszélni, hogy vannak térségek, ahol ezek egyáltalán nem érződnek. 23 éven át dolgoztam házi gyermekorvosként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4-es számú választókerületében, Fehérgyarmaton. A kampány során pedig eljutottam a választókerület mind a 88 településére. Számtalan emberi sorsot ismertem meg. Orvosként nem csak beteg gyermekeket láttam, hanem a családok életét is. Láttam családokat, amelyeknek hónapról hónapra arról kellett dönteniük, hogy gyógyszert váltsanak ki, vagy élelmiszert vásároljanak. Sokszor számoltam a gyógyszerárakat, ismerve a család által ráfordítható, nagyon alacsony összeget. Láttam gyermekeket, akik úgy kezdték a tanévet, hogy a szüleik füzetet vagy tornacipőt sem tudtak vásárolni. És találkoztam szülőkkel, akik remegő hangon mondták a rendelőben, doktornő, nem tudtam kiváltani a gyógyszert. És ezek nem egyedi történetek, sok család mindennapjai. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye továbbra is az ország egyik legalacsonyabb jövedelmű térsége. A nettó mediánbér 300-330 ezer forint körül van. A választókerületünkben nagyjából minden harmadik ember szegénységben, vagy a társadalmi kirekesztődés árnyékában él. A vásárosnaményi, a záhonyi és a fehérgyarmati járás foglalkoztatási mutatói az ország legkedvezőtlenebbjei közé tartoznak. Az aprófalvas szerkezet miatt magas az álláskeresők száma, a munkanélküliségi ráta 6-8%. Az egykor több ezer embernek munkát adó üzemek megszűntek, vagy jelentősen leépültek. Aki naponta el tud járni egy közeli városba, szerencsésnek mondhatja magát. Sok családban azonban az egyik, de gyakran mindkét szülő távol dolgozik azért, hogy biztosítani tudja gyermekei megélhetését. Nagy a függőség a közmunkaprogramtól, a legtöbb településen az önkormányzat a főfoglalkoztató. Nem csoda, hogy a fiatalok elköltöznek. Nem azért, mert nem szeretik a szülőföldjüket, hanem azért, mert ott keresik a jövőjüket, ahol a bizonytalanság helyett több lehetőséget látnak. Ezért különösen fontos, hogy a határmenti térségek felzárkóztatása kiemelt jelentőséget élvezzen. Ehhez új munkahelyekre, jobb közlekedésre, biztonságos egészségügyi ellátásra és célzott családtámogatási programokra van szükség. Örömmel fogadtuk az iskola kezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét és a tűzifa áfa csökkentését, de hiszem, hogy Magyarország akkor lesz élhető és emberséges, ha a fejlődésből nem csak a nagyvárosok, hanem a legkisebb falvak is részesülnek. Ezért kérem a kormányt, hogy fordítson kiemelt figyelmet Szatmár, Bereg és Felső-Szabolcs térségének felzárkóztatására. Orvosként azt tanultam meg, hogy minden ember számít. Országgyűlési képviselőként pedig azért fogok dolgozni, hogy Magyarországon egyetlen település és egyetlen salát sem érezhesse úgy, hogy megfeledkeztek róla. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Köszönöm, képviselőasszony. A kormány nevében kíván-e valaki hozzászólni? Nem. Tisztelt országgyűlés, megköszönöm munkájukat. Az országgyűlés reggel 9 órakor folytatja ülését. Az ülést bezárom.

Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először.